Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 2 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ebben az órában is ilyen nagy kedvencek egymás után, mint az összetéveszthetetlen hangú Teddy Swims, az igazi mai sláger a The Door, amit már is indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, én pedig fél három előtt sem állok meg, sőt, egy újabb nagy lendületet hozok, egy, hát szerintem szenzációs tehetséggel. Kettővel ezelőtt felépett a rádió egy születésnapi fesztiválon, és akkor nekem az ő szettje volt az abszolút kedvencem. Joel Corey-ról beszélek, aki most a Galantis-szal jön, ez a Stay a Little Longer itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kevés énekesnő mondhatja el, hogy ennyi sztárral dolgozott. Martin Garrix, Jeezy, Louis Tomlinson, David Guetta, Topic, Alok, és most Faithless. Ez Bibi Rexától a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hogy telik az éjszaka? Hogy telik a meló? Kitartást! A mikrofonnál Király Tamás, a következő órában pedig a legnagyobb kedvencekkel teszem még egy picit lendületesebbé az estét. Jön például Ray Dalton, de itt lesz Ray is, mind a ketten újdonsággal, de hozom Cashmere-t, Minellit, a kezdésben pedig Taylor Swift-et. Az igazi mai sláger, The Fate of Ophelia, ami a következő zenei órát indítja itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is fellép. Súlyosabb esetben átmeneti végtagbénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, három után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon jót mosolyogtam, most az előző dalnál eszembe jutott, hogy amikor ez kijött, akkor na, hogy a PR-osok elkezdtek dolgozni, és jöttek a pletykák, hogy összejött Joe Mendez és Camila Cabello, hát nyilván. Na, viszont az igazi mai slágerek között az újabb már el is indult, Félix Hint és a Shouse párosát választottam, ez a Walk With Me, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111, ez a Rádió 1. Kellemes éjszakát mindenkinek!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel ma is jönnek Balázsék műsorra, friss műsorra, de délután is, mert hogy indul a roadshow, az első állomás Győr, 16 órától live mix, 17 órától pedig egészen este 8-ig Balázsék menő játékokkal és ajándékokkal, Győr után pedig Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen következik majd, most meg Rédáton az igazi mai slágerek között, ez a Blood Runnin' a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól jönnek Balázsék, de nem csak 6-tól, hanem délután 5-től is, mert hogy startol a roadshow. A következő órát pedig ez az igazi mai sláger indítja. Abigail Accent Sugar Daddy, az a felvétel, amit a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk élőben, mert hogy ők is érkeznek. És zenélnek a nagy színpadon majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartsuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, meg hát néhányaknak már szép reggelt, akik nagyon korán kezdik ezt a hetet. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágereket én hozom ebben az órában is megállás nélkül, ebben hiba nem lesz. Most például David Guettával indítok, aki ezt a nyarat is, amellett, hogy utazgat és egy csomó helyen fellép, stabilan minden héten azért Ibizán tölti, mert hogy ott is van rezidenciája, meg hát Las Vegasban, szóval tényleg sokat kell repülnie. A One Republic-kal közösen ez az I Don't Wanna Wait.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinda partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ő

Ez a Rádió 1. Így csak igazi mai sláger megy. Ki az, akivel nem lehet tévedni? Hát vannak néhányan, de egy Siren tudja, hogy egy közülük. Ez az aktuális igazi mai sláger, a Camera, méghozzá Cyril, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remény.

0: So don't call me up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Rádió Egyen.
3: Elkészült az Agora nyári tábor kínálata. 7 millió forint gyűlt össze az idei motoros felvonuláson. Ismét a lakosság dönthet arról, hogy ki legyen idén Makó díszpolgára. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Az Agora már most nagyon készül a nyári tábori időszakra Szegeden. 60-nál is több tábor várja az óvis, kisiskolás és középiskolás korosztályt. A táborok június 22-én indulnak, hamarosan pedig a szegedi vakáció programfüzetben is böngészhetőek lesznek, mondta el Orbán Hídi, az Agora igazgatója.
4: Lesz megint habcsoktábor, a nagyon kedvelt cukrásztábor. 3 alkalommal lesz propeller tábor, ahol mindenféle mozgó járműveket, kisképeket fognak készíteni. Lesz utazó táborunk, lesz fotós táborunk, ami újdonság. Természetesen várjuk a sírő gyerekeket a Leszel a barátom táborba 3 héten keresztül. Fitness táborunk, bolygóközi űrutazás táborunk, kalóz táborunk, mesekincstár táborunk. Tehát minden héten nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy ovisoknak, általános iskolásoknak és középiskolásoknak is legyen tábori ajánlatunk.
3: Több mint 7 millió forint gyűlt össze a 8. alkalommal megrendezett jótékonysági motoros felvonuláson Szegeden. A programon mintegy 700-800 motoros vett részt, a látogatók száma az 1000-et is meghaladta. A résztvevők a Remény Sugár Alapítvány számára gyűjtöttek adományokat, amely a daganatos gyermekeket segíti. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A Huszár Mátyás rakparton egész délután családi programok, zene és jótékonysági akciók várták az érdeklődőket. A szervezők szerint a motoros közösség összetartása évről évre erősebb, és egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez motor nélkül is. Makón június 12-ig lehet javaslatot tenni arra, hogy kikapja idén a díszpolgári címet. A Városháza felhívása szerint bárki ajánlhat személyt vagy közösséget, de a döntést végül a képviselő testület hozza meg. A kitüntetés a városért végzett kiemelkedő munka elismerésére szolgál a gazdaság, a kultúra, a tudomány vagy a sport területén. A címet hagyományosan augusztus 20-án adják át ünnepélyes keretek között. Tavaly Kis Ivánka házi gyermekorvos részesült az elismerésben. Makón eddig 55 díszpolgárt avattak. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. A délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték 20 és 26 fok között valószínű. Balesetmentes jó utat kívánok a hétfői közlekedésben. Legyen szép napjuk, a Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. kezelt. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt is. Hát kellemes hétfőt is, mondom ezt azért, mert Balázsik ma duplázni fognak, szóval ez azért szerintem mindenképpen egy kellemes dolog. Május 11-e van, 5 óra után járunk, 10 perccel a Ferencek, a névnaposok, az igazi mai slágerek között pedig Bibi Rexa és Faithless és a New Religion, egy vadi új kedvenc, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az előbbi fél mondattal már mondtam, hogy ma Balázsék dupláznak, hát ha van, aki még nem tudja, reggel 6-kor is lesz friss adás. Viszont egyben ma indul a roadshow, a délutáni roadshow, először Győrbe látogatnak el, 4 órától live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsék, ez minden helyszínen így lesz, így ma is Győrben a Széchenyi téren, aztán holnap Sopron várkerület, szerdán Szombathely főtér, csütörtökön Dunaújváros városházatér, pénteken pedig Debrecen Kossuth tér, ezek a roadshow állomások, ő pedig Lost Frequencies, ez a Bastille-jel, az igazi ma is lágra a Head Down, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, elszórtam, ma már lehet csapadék, de alapvetően kellemes, 20-21-22 fok az ország nagy részén, ami szerintem menő. Ez pedig az igazi mai slágerek között a folytatás, a hírek után Lói és a Get Lucky jön, aztán a Balázsék Best On a péntek nap legjobb pillanataival, 6-tól indul a műsor elsőként, aztán újra délután, mert hogy a délutáni rócsó is kezdődik Győrből 17 órától. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új kiadvány segíti a szülőket, hogy biztonságban tudhassák gyermekeiket az online térben. A digitális veszélyeket egyre nehezebb kiszűrni, de a megfelelő szabályok betartásával sokat tehetünk azért, hogy a gyerek élhessen az internet adta lehetőségekkel, viszont anélkül tegye ezt, hogy veszélybe kerülne. A szülői felügyeleti alkalmazások sokat segíthetnek, mondta a Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Ezek a szoftverek segíthetik a szülőket abban, hogy a gyermekeikkel közösen kialakított a digitális léttel összefüggő szabályokat felügyelni tudják. Ezeket a szabályokat javasoljuk, hogy a szülő és a gyermek beszélje meg, és ezekhez nyújtson segítséget ez a szülői felügyeleti megoldás. Nem gondoljuk és nem is javasoljuk, hogy ezek a technikai megoldások jelentsék a teljes körű megoldást a gyermek digitális létével összefüggésben. Mindenképpen törekedjünk arra, hogy egy bizalmi kapcsolat kialakuljon, és ebben a bizalmi kapcsolatban kialakított szabályokat pedig mindannyian betartjuk.
2: A kiadvány az NMHH honlapján vagy a gyerekaneten.hu oldalon érhető el. Szükség is van a fiatalok nevelésére az internetes térben. A fiatalabb generációk médiafogyasztási szokásai az NMHH szerint jelentősen eltérnek az idősebb generációjétól. A 13-17 és 18-29 éves korosztály naponta fele annyit tévézik, mint az országos átlag, viszont jóval több időt tölt az interneten. 13 éves kor környékén a gyermekcsatornák helyét már az online tartalomfogyasztás veszi át. Az NMHH egy korábbi jelentésében úgy fogalmazott, a 8-15 éves korosztály tagjai átlagosan naponta csak nem 4 órát töltöttek 2022-ben az okostelefonjuk előtt, kis túlzással pedig, ami nem érhető el az okostelefonjukon, az számukra nem is létezik. 2022-ben a magyarországi internet használók 58%-a napi átlag 3 óránál is többet tölt a képernyő előtt.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Közben találtunk egy kutatást, és ez mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
2: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
1: Inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeire, gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay. Ott ezeket vagyunk? A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görben legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, itt vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbennek a legaljától felfelé ívelés van.
3: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
1: Van egy számol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb, nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen, nehéz. Mennyi vagy? Bejön egy házastárs elvesztése, nehéz, egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkaiváltás, tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
2: akkor jó, meg, akkor van remény.
1: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U betűn fölfelé a másik oldalon.
2: Aha.
1: Na.
3: Ha azt mondjuk, hogy életút fele.
1: Életút fele.
3: De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
1: 55-öt mondasz.
2: Én
1: aha.
2: Is azt mondom, én 52-53-at mondtam. 52-53. Igen, illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
1: Van, aki az élet
2: hosszabb. Hosszabb. Igen,
1: igen. Napos oldal.
2: De 50, akkor mi azt mondjuk a Julival ilyen 52 és 55.
1: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
4: 47 évesen házasodtam. Úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
1: Mi ez a lábszak?
3: Mi ez a lábszak?
2: Hol a kis papucs?
1: Mi ez a papucs? Ki ez a papucs itt, te jó Isten? Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyugos, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
3: Várj, akkor ez viszont sokkal korai időpont.
1: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
3: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
1: korábbra hozzad egy kicsit.
3: 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
1: Szerintem 30 évesen hitgyere. Még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még előtted az élet, munkahelyed van,
2: hát akkor még friss magadban, házas tele vagy, erővel.
1: Tele vagy erővel, megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál benne, vagy próbálod csinálni, jól csinálod.
3: Lelkes vagy,
1: fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy, tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted az ott a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
3: Mikorra fogy el?
1: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
2: 8 éve fölfelé jövök.
1: Érzel?
3: 45-47?
1: 45-47, ez a számítás.
3: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadt szarul.
1: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
2: Inkább
3: ez a Tóbi.
1: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölvetted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
2: el? Benne van az elfogadás.
3: Az.
1: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
2: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
1: Okay. Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
3: Én 46 éves vagyok.
1: De te is egy felfelé ívelő szakaszban vagy.
2: Miből látod?
1: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
2: Hogy honnan jössz?
1: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz? Meg. Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
3: Nem, hát most mondok egy például. Kezdek igazán elszomorodni.
1: Most mondok, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megrecsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
3: Óriási.
1: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
3: Hogyne, persze.
1: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
3: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, ezek a dolgok, ezek most jönnek, de például az, hogy...
1: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
2: Igen. Van egy csomó más
1: lennék. Bóbisi vattak, 3 éve érted. Hangulatzavarok, erős izzadás.
3: Múlik a haját.
1: Igen, hajszürkülés,
3: hajhullás. Jó kedved van.
1: Romlik a szemedért. Görbe legalja. Hát én nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
3: Könnyebbül, tehát, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
1: Implantátumcsere.
3: Az.
1: És látod... hogy az implantátumot kifolyik.
3: Hiába cserélem. Már sehogy nem
2: lehet, hogy rossz az út, amin jársz.
3: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
1: Aha.
3: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
1: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
3: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen 1,5-2 év, amíg úgy megérkezek.
1: Amíg újra végleg kiesnek a fogaim.
3: Amíg teljesen elengedem.
1: Teljesen. Csontvitkulás.
2: Logó, tacskóbőr, minden.
3: Akármennyit kerázom.
1: Kirabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
3: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a
1: fejem. Pessimistában látod, milyen a sportolsz, ha karban tartod magad. Egy 50-es jó karban lévő nő, a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami.
3: Cuki, most
1: komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
5: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehet. Ferivel vagyok ugye egykor.
1: Nem érzed az ungörbe aját?
5: Nem.
1: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
5: Hát, fölfele megyek.
2: Megmondom neked.
1: De milyen gyors ez a fölfelé? Csak úgy száguld azt.
5: De hidd el nekem, a legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát amikor azzal szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező,
1: kicsit. Ugye ezt a nők úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnál. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
3: És tudod, hogy tudod, mi a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip, egyszerű.
1: Na de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz?
3: Nálunk a munkásoknak is van ugörbe, neked van ugörbe, de a férfiaknak van ugörbe. De
1: nekünk az ugörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás? A kapuzárása, a hülye hobbik megőrülése, ez az ugörbe. Hogy becsajóztak
3: és felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
1: De várja, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
3: Addig fáradnak el.
1: Ki? Egy csomó 40-50 éves nő.
2: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
1: sorban, hát ez egy férfi sztereotíp, hogy a férfi lelép kabrióval 20 évvel fiatalban. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, az

0: találták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok is nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe alján, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
1: belőle. Hány éves vagy?
0: Én 49 leszek két hónap
2: már
0: múlva.
2: Már ő kifele jön.
1: Mit beszéltünk? 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
0: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
2: Hát 47 éves voltam.
0: Mit akarsz ezzel
1: mondani? Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekébe csináltad?
0: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod, apa. Nem, igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
1: Tehát volt egy ilyen kapuzárás.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
2: Hát azt mondják rá.
0: De hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
2: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
1: Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
1: De olyan,
0: Na, hogyha már egyet akarsz mondani, az ugörbe alján vagyok, nézzek körülbelül, ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
1: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
1: És egyébként ez pont egybeesik ezzel az időponttal.
0: Ja, értem. Tehát mióta gödör alján nézzünk körbe.
2: Fogjuk meg egymás kezdet, szorítsuk meg.
0: Rácsuk ki egymást.
3: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van hozzá humorod, kijössz a gödörből,
0: kis a gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporról leren gurulok lefelé a domboldalon.
1: 34 éves.
0: 34, és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
1: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
0: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írt a Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
2: Júj, de nagy váltás!
0: 48 vagyok, ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
1: Valószínűleg nem ironizál.
0: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek, 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja be. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok, szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma, unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki ilyen jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Mark küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üpszidi. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS-e nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
2: Hát benne van.
0: Igen?
2: Benne van.
1: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
0: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főtt le a kávét 45-50 évesen.
2: Süthet még a nap neked is.
0: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal
1: Anna.
0: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt mondja, gyere a mamához egy kicsit, gyere ide.
2: Meg hát el gyere tudjuk ide? Ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusos, hát jöjjön, hadd szóljon.

0: az...
1: Édé, merre veszem?
2: Semmi gond.
0: Ennyi, nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az, van itt lehetőség.
3: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy nagyon
0: olyan kapós vagyok.
3: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsülán is ölelt. Át is ölelt a
2: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
3: Én is az vagyok.
2: Te is?
3: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
1: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
3: Vannak, és ezek, megmondom azt, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
0: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
3: villantál? Nagyon jóképű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
0: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett
3: igen,
0: volna?
3: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
1: innánk
3: egy kávét esetleg, mit szólt.
0: Tehát, hogyha tovább vihetted
3: volna? Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég. Plusz,
0: már
3: hát ugye
0: a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
3: Van egy férjem, azért
2: te legalább a keresztek összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölért?
3: Nem.
0: De ott van a villanás.
3: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, azért valaki számára még látható vagyok.
0: Mit látsz?
2: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
1: De
0: személy! Tudom, hogy csak a a felső polcon volt a tenalévi.
3: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
2: Ez az. Te vannal veszel.
0: Felszer rakva valamilyen oldalra. De te is, aki azt
1: mondta, Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
3: Jöttök ti még ide.
0: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
3: Hát az ez... nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, így gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
0: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorra állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek. Rájuk nagyon hálásak. Látod, a 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk. Tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Mindenki ezt
2: ez
0: írta.
2: Az alja, és innen föl.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
7: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig... Az Iberek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: Reklámot hallottak.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
5: Reklám.
11: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pezsdüj. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pezsdüj. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
14: Májusi első aranyat ér, de sajnos szúnyogokat is hoz. Az Omnivet Plus állatorvosi rendelőben pácienseink kedvencei részére mindent megtalálnak a kullancsok, bolhák és a szívférgességet terjesztő szúnyogok elleni védekezéshez. Hipoallergén eledelek kisállatoknak, vitaminok haszonállatoknak. Keresse fel rendelőnket. Kiskunfél Egyháza, Szentesi út 25.
4: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keres

0: És ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 879-882 és 911 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Tragikus méreteket öltött az asszály az Alföldön. Hosszabb nyitvatartással készül a nyárra a szegedi kormányablak. Közeleg a Dömötör Gála Szegeden. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Már most a tavasz vége körül nagy méreteket öltött az asszály a Dél-Alföldön, Szeged térsége ebben különösen érintett. A gazdák már most komoly termésveszteséggel számolnak, de egy kiadós eső még javíthat a kalászosok sorsán, tájékoztatta rádiónkat Szilágyi Bai Péter agrárszakjogász.
3: Tragikus állapotban van most a mezőgazdaságunk sajnos, és ez igaz a minden ágazatra, ahol egyébként nincs öntözés, de szenvednek a kalászosok, a kukoricák, a napraforgók. Úgy gondolom, hogyha egy-két héten belül nem érkezik jelentős mennyiségű csapadék, akkor a kapáskultúrák is veszélybe kerülnek. A buzáról annyit szeretnék csak elmondani, hogy május első dekádjában kezdenek kalászolni a búzák, ilyenkor virágzik a gabona, nyilván pollen koncentráció is meg fog emelkedni a fűféléknél, és hogyha nem lesz eső, akkor ez csak növekedni fog.
2: Meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket Szegeden a Rákóczi téri kormányablak a nyári időszakban. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint május elejétől augusztus végéig, szerdánként és csütörtökönként este 8 óráig is nyitva tartanak. A cél, hogy a megnövekedett ügyfélforgalom mellett gyorsabb és kényelmesebb legyen az ügyintézés. Nyáron különösen nagy az igény például az európai egészségbiztosítási kártyára és az okmányügyek intézésére. Az esti nyitvatartás azoknak kedvez, akik munka után szeretnék elintézni hivatalos ügyeiket. 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat a Szegedi Nemzeti Színházban május végén. A díj különlegessége, hogy több kategóriában a közönség szavazata dönt a győztesekről. A voksolás május 22-ig tart. A színházi háttérben dolgozók elismeréséről maguk a társulati tagok döntenek titkos szavazással, míg az életműdíja személyéről a kuratórium határozott. Az életműdíj mellett többek között színészek, táncosok és alkotók is elismerést kaphatnak, írja a Szeged Ma. A civil kezdeményezésként indult Dömötör díjat 1998-ban alapították, majd 2006-tól hivatalosan is bekerült Szegedváros kitüntetései közé. Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. A délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték 20 és 26 fok között valószínű. Balesetmentes jó utat kívánok a hétfői közlekedésben. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, május 11-én vagyunk, május 11-én mi van vagyunk, mi van ma, ma roadshow van?
2: Mi van ma?
1: Ma Széchenyi tér Győr.
2: Mi van ma?
1: Kitelepülés.
3: Vacsorázunk a Sztékes helyen.
1: Sztékes helyen vacsorázunk. Négy játékot adunk helyszínen.
2: Mi van ma?
3: Boldog születésnapot, Feri.
2: Mi...
1: Honnan tudtad?
4: Köszönöm, kicsi.
1: Soha biztos érte nem jöttem volna rá, pedig tényleg.
4: Köszönöm,
1: kicsi. Ő és János ugye nagyon közel voltak egymáshoz, onnan tudtam megidézni mind a kettőt. Tényleg.
3: De csak bizony,
1: kicsi. Hát bizony... az a kovárja, hát a koda estére ott valami ott aztán majd. Ne úgy aztán ott, hogy ez tartácska legyen.
3: Tűziát is a farkofák közé.
1: Aztán mindeni gyerekek, hát akkor ott, hát ott mondjuk gyerekek. Akkor, hogy aki a legjobb, legviccesebb, legkedvesebb, legmeghatóbb ajándékkal készül, akkor azok nem mi leszünk.
3: Istenedesen, Feri, mit nagyon szeretnél köszönöm. A születésnapodra kapni?
1: Egy jó győri kitelepülést. Este vendünk vagy egy osztékre.
4: Nagyon szeretnék Győrben kitelepülni ma este. Az volt az álmom, hogy születésnapomon, Győrben, a Széchenyi téren este 5-től 8-ig
1: család nélkül, velünk vacsorázva.
3: Kedves Győr, hallottátok mi a helyzet, igaz? Kedves igen. Győr, most hozunk nektek egy születésnapos Rákóczi Ferit.
1: Így van. A boldog születésnapok tábla, az 5 órai happy birthday éneklés, a torták eljövetele.
3: Helyszínhabban befújt kebleket látok.
1: A gyertyák ánuszból való elfújása, és minden más, ami bennünket érdekel, úgyhogy 5 órakor akkor egy kis ünnepi ceremónia vegyék kezdet, és verjen félre a harangtorony, és dőljön le, és személyesen Borkai Zsolt köszöntsön föl. Ja.
3: Borkai Zsolt köldökéből fogod ma este inni az unikumot. Én ezt ígérem.
4: Jó, de ott leszel kepit. Velem.
3: Nézd, ott leszel velem. Azt szeretném, hogyha a Borkai Zsolt egy kepis unikumot zokni.
1: Csak orba. Csak orba szívószállal fel a kepit.
3: Megszerzem a Miskolc ikreket, azokat én fogom mozni. Még elindulnak, odaérnek.
4: Jó, ide jó. Egy én zoknit kérek.
3: Mert, hogy
1: a... Lyukasat?
4: Hát persze.
1: De akkor az Adida Didit-nek kell szólni, mint anno. A régi szép időkben a hajón szólt Adida Didit, meg a 500-ös kepje a hajó. Zseniális.
3: Úristen.
1: Na, akkor születésnapozunk.
3: Milyen jó módon megüljük ezt? Most, nem kérdeznek, hogy hanyadik, mert egy hölgytől nem érdemes, de...
4: Így van, 56.
3: 56? Abban az évben nagy dolgok történtek itt Magyarországon, csak mondom.
1: 56? Belátható közelségbe került a 70.
4: Igen, a nyugdíjkorhatár.
1: Jaj, a nyugdíjkorhatár és a 60, haver.
4: Az, igen.
1: De egyébként 56. Basszus. Megérettél, mint egy jó bor, most komolyan.
4: Toljuk, nem állunk
3: figyelj,
4: meg.
3: Az az igazság, hogy...
1: Nem számít, az csak egy szám.
3: Néha szoktak küldeni képet róla a régi szakálladdal, és én örülök, hogy megöregettél.
1: Én is azt gondolom, hogy ha végignézem az ábelanítás krém 21-es tévéfelvételeket, hogy mi volt az?
4: Csak simán krém
1: én
4: volt.
1: Én szerintem olyan vagy, mint egy jó bor. Vagy krém, nem krém 21, csak krém, igen. Szerintem kellett az idő, hogy kibontakozzon a sáromot.
3: Úgy néztek, mint egy ebihal. Mint egy lakásbiztosítás árus.
4: Ez most a szülinapom, nem mint a gyalázási napom, kicsi.
3: Egy szülinapi rósztot kapsz tőlük.
1: Megrosztolgatunk itt, igen, megrosztolgatunk, de az idő jót tett, olyan
4: igen,
1: vagy, mint
4: és volt, azért. Igen, arra is képzeld el, úgyhogy nem volt az rossz korszak, köszönjük.
3: De ezt felfogad, nem tudok mit kezdeni ezzel a helyzettel.
4: Viszek neked estére egy képválogatást,
3: és hogyan
4: jó?
3: Csináltam meg, hogy a csíkok ugye helyükön maradják, mindig bele kell borotválni? Hogy volt?
4: Igen, be kellett vágni.
1: Ott, oda
3: azt nézzek, na, azt azért... nézzek, azt a baba pofát.
1: Nézd meg a zene.hu-s képedet, mellett a füleses képedet, szóval azért mind a körszakál megőszülése igazán jót tett azért.
4: Hány éves a fizimiskára.
1: Szerintem ilyen 2005-ben voltál, várjál. Hát az 2005.
3: Rettenetesen hasonlít valakire szakál nélkül, de nem tudom, hogy ki az. Kicsit a Kasuba Eszilárdra. De nem tudom, olyan, de kire hasonlít szakállnék?
4: Ne legyek még? Már kosszba.
1: Figyelj ide, vagányabb lettél te, azért hát az sokkal. Van. Szóval, hogy azért...
3: A Hajdú Petire hasonlítasz.
4: Hogy nem áll!
3: Nézd oda,
1: az sosem nézett ki ilyen jól a Hajdú. Csak mióta független.
3: Jó, de elhatározik a politikától,
1: sosem
3: volt.
1: Igen, sosem tartozott sehova. Szóval, hogy ja, igen. Ünnepeltünk már szülinapot rócsón egyébként. Volt, hogy mind a kettőtök oda esett, meg hogy csak az egyik ötök, mindig májusban rócsózunk.
4: Májusban mindig a mi születésnapunkon valahol voltunk, vagy az enyémben, vagy a Jánosén, vagy mindkettőnkön, de tényleg...
3: Na jó. Ott megvan volt. Az
1: Gaskó Balázs. Gaskó Balázs.
3: Gaskó Balázs?
1: Gaskó Balázs az M1-ről egyébként.
4: Keres már keres a Gaskóra, Gaskó nem
1: basszus, is így de jó vagy, Gaskó Balázs. Figyelj, nézd. Hopp.
4: Hát, na. Hát
1: de fiatal, nem.
4: Egyáltalán nem.
3: Nem, ez egy hülyeség. Na, elmondom, győriek, figyeljetek ide.
1: Le lettünk szavazni.
3: Külön ajándékcsomagot adok annak, aki beszáll a Rákóczi Feri hasonmás versenybe.
1: Jó. Meghirdetjük születésnapi Rákóczi Ferenc hasonmás versenyt csak Győrben.
4: Mert Győrhöz nagyon közel van Ausztria, és ott van a rádiós haverom, aki ugyanúgy néz ki, mint én.
3: Elhozzátok az pluszpont.
1: De várjátok, akkor ezt vigyük végig a héten. Mert volt, csináltunk már ilyet, hogy hasonmás keresünk a héten, akkor az a rócsónk alcíme a Rákóczi Ferenc hasonmás
4: verseny. Jó.
1: Szerintem pont tavaly vagy tavaly előtt esküszöm, nem fog beugrani, de hogy kerestük valakinek a hasonmását, és erről szólt egy nap, de most végigvisszük Rákóczi Ferenc hasonmás verseny.
3: Igen.
1: Egész héten él, egy nagy ajándékot intézünk neki kapcsolatban, még az is lehet, hogy cash rá tudunk dobni.
3: Jó, legyen pénz, meg ló, minden, ami
4: ló
3: lehet.
4: Is?
3: Igen. Hogy szóltál, pénz, paripa, igen.
4: Fegyver,
3: igen. De azt szeretném, hogy tehát ez egy nagyon tág témakör, mert Rákóczi Ferinek ugye nagyon sokfajta hát korszaka volt, úgyhogy bármelyik Feri lehetsz. Nem tudja, hogy
4: tehát
3: aktuális
4: lehet
3: Feri legyél.
4: Lehet bármelyik is.
3: Igen,
1: jó.
3: Igen.
1: Oké.
3: Okay. Fotót hozzá, hogy mihez kell hasonlítanunk téged.
1: És tegyünk mellé egy minden idők legtrébb Got Talentet plusz Rákóczi Ferenc hasonmás verseny. Legyen ez egy ilyen?
4: És az sem baj, ha a kettő összeér.
1: Tehetségtelen kerestetik.
3: Jó.
1: Jó, meghirdetjük a tehetségtelen kerestetiket, Tré Got Talent és Rákóczi Ferenc hasonlás verseny alcímmel turnézunk akkor ezen a héten.
4: Igen, miben vagy a legrosszabb?
1: El kell hoznod valamilyen produkciót, nyilván nem lesz jó, bármit csinálhatsz.
3: Utána pedig aszfaltrajd verseny. Igen,
1: ugrálok ötred és aszfaltrajd verseny. Tehát akkor csináljuk az önjelölt Got Talentünket, és alcímünk Rákóczi Ferenc hasonlás verseny is zajlik egyben. Jó.
3: Adom.
1: Én már most szeretem ezt a turnét, pedig még elsérültünk.
4: Jó, nagy ajándékok benne.
3: Igen, és nagyon szeretném, ahogy látni, ahogy a Feri csókolózik saját magával.
1: Hát ha megvan a hasonmás, és jó hasonmás, akkor
4: még ez is lehet.
3: Egy igazi hasonmás, az nem megcsalás. Nem?
4: Jó, azért nem menjünk el amellett, hogy akkor a győrieket felszólított, hogy sok ajándék, nagy ünneplés.
1: Azt nem menjünk el. Tehát azt mi ajándékozzuk meg, aki mondom, megérkezik egy nagy tortával, egy boldog születésnapot Feri táblával, meglepetésből kiugrik egy tortából, mint Erika ellenyák.
3: Vagy egy bogrács gulyásból ugrik ki. Az lenne az
4: és nem baj, ha fiú.
1: Igen. Nem baj, a fiú.
4: Nem baj, a fiú.
3: Most mi nem?
4: Ugorjon.
3: Egy pacalból kiugrik valaki, imádnám.
1: Így van.
4: Kentes tűnő.
1: Én már látom a Széchenyi tér 5:00 happy birthday-t énekelünk ott sok száz emberrel. Jó
3: lesz ez?
1: Pacaltestű nők, ide nekünk!
3: Ide nekünk a pacaltestű
1: férfiak!
3: Így van.
1: Hurkatestű férfiak, pacaltestű nők, jöjjenek! Jó, oké, okay.
3: Jó lesz ez. Jó lesz. Van egy kívánságot, Feri? Milyen ízvilágra vágysz esetleg még a torta kapcsán?
1: Kérhetsz bármit, tényleg egyébként.
4: Na.
1: Az milyen? Az... Szúdó krémes gombás?
4: Igen, úgy a sukó.
3: Olyan jól indult, olyan magasan
4: sokoládé.
3: Voltunk.
4: Sokoládé.
3: Olyan magasan
1: egy
3: voltunk.
1: Egy négysajtos. Az a suna ízű, négysajtos.
4: Mondtad már, pacal. Mondtad, hogy pacal.
3: Én kivonulok ebből a beszélgetésre. Hogy neked vonulsz, még örömes
4: imádod, okozni,
1: milyen
4: szeretem.
1: Milyen torta ízre vagy? Sunára, négysajtosra.
3: Gombakrémes. Olyan gusztustalan szó.
1: A suna?
4: Miért lenne az?
3: Susogós, hangutánzó.
1: Suna. Annál csak a bula. Mutasd a bulárdat.
3: Ja, ezt tudnám folytatni, nem
1: jó,
3: folytatni.
1: Igen,
3: a 12-es karikájú újság, és nem én leszek az, aki miatt, mert beszállják az egészet.
1: Aztán
3: jó?
1: Ne felejtsd, bulamosúrt, hozd a bulamosúrnat is. Na jól van, gyerekek, hétvége jó volt, rendben volt. Pihentetek, utaztatok, felléptetek, motoroztatok, mindent csináltatok.
4: Ezek voltak pontosan.
1: Elszülinapoztatok, elbúcsúztatok.
3: Május
1: 1-e.
3: Az mondjuk egy hete volt.
1: Ne törődjél, vagy az 10 napja volt, de nem baj, hát...
4: Kicsit ő elmaradt.
1: Te ünnepelheted most 11-én. Tehát az egyáltalán nem baj, hogy te most fordulsz rá május 1-re, csak ne két hét múlva gyere Győrbe.
3: Az van, hogy férjegyáratba került, és újra május 1-re volt a hétvégén.
1: Fontos, hogy hozd be a dátumot ott, ahol tartunk, mert jövő héten fogsz megérkezni Győrbe. Nem biztos, hogy ott fog tenni a délutánnak, ha nem vagy ott.
4: Na, ha már ilyen régi dátumok, egy kis megfejtést szeretnék kérni tőletek. Ugye most május 11-én hétfő van, és két héttel ezelőtt Londonban maratonfutás volt.
1: Igen, londoni maraton.
4: Londoni maratonfutás, és hát megtört az álom dolog, hogy 2 óra alá hozták, képzeld el, hozták, ugye ezt a Kipcsogi megcsinálta már egyszer, de ő úgy csinálta
1: nem hivatalosba.
4: Meg, igen, nem hivatalosba, pályán csinálta meg, volt ilyen ékelőtte meg akármicsoda, de most megtörtént a dolog, és hát az a helyzet, hogy Jomi Kejecsla befutott 1 óra 59 perc 41-jel, és ő ugye nagyon tudott volna örülni ennek a dolognak, de képzeld el, hogy van egy csávó, aki erre rávert 1.59.30-al.
1: Ugyanazon a versenyen.
4: Ugyanazon a versenyen, tehát képzeld el, hogy életed legnagyobb eredményét futod, áttörsz egy olyan időt, amire senki soha nem számított.
1: Eleve a 2 órás így lélekhatár, tehát azt nem tudták megcsinálni.
4: Te megcsinálod 1 óra 59 perc 41 másodperce, és van egy csávó, aki erre 11 másodpercet ráver. Hogy érezheti magát a második hely? Erre
1: szeretnék. És minden idők rekordját futod, várjál. Tehát, hogy ott akkor 2 rekordod, mert 2 perc alá eddig soha senki nem tudott hivatosan bemenni, ez világszám a maratonsportban. Tehát ezt tényleg nagyon várták már.
4: Tehát mondom, az 1.59.41-et se futotta meg senki. Te ezzel érsz célba, és tudod, hogy 11 másodperccel előtted ott egy csávó. Úgyhogy életed csúcsát futottad, soha senki nem futott ilyen gyorsan a földön. És van egy hapsi, aki 11 másodperccel hamarabb befut, mint
3: fusson az, akit üldöznek.
4: Ez igaz? Én mit mondasz magadnak?
1: Na de várjál. Tehát, hogy várjál, de ha ő fut, és a második helyen van, tehát akkor ő végig tudta, hogy kell, hogy legyen valaki egy első, vagy ott akár az, de várjál, nem biztos, az mögötte is elindulhat, és a saját ideje akkor beérhet később is, de mégis gyorsabban fut. Értitek, hát hogy mire gondolok? Vagy lehet, hogy nem egyszerre indulnak.
4: Ezek elsősorosak. Ezek a futók, tehát te itt nem indulsz.
1: Hát akkor a csávó föl kellett, hogy nézzen az időre, és azt mondta, basszus, ez húl, ez 2 perc alatt van. De ott látta a csávót 4 másodperccel előtte.
4: És nem tudod megelőzni, mert a beledet kiköpte.
1: De tudod, mi volt? Valószínűleg ezek ezért futottak ilyen jót. Az üldöző, mert üldöző, az üldözött, meg azért, mert itt jött löhöttől a másik. Ez a kettő, ezek ketté hajtották bele egymást, abban, hogy világcsúcsra képkel, egészen durva.
4: És úgy készültek föl, hogy a csávó végig tudta, hogy olyan
1: második. Nem azt mondom, hanem, hogy lehetett egy valós versenyhelyzet. Az első nagyon megy, mert ott volt a végig, hogy tolta. A második meg utol akart érni az első, tehát ők ketten egymást belehajtották, hogy ekkora időt fussanak. Mert hogy mind a kettő üldöző és üldözött volt. Valószínűleg írdatlan verseny nyomtak, míg az is lehet, hogy felváltva vezettek, tudod.
4: Igen, kicsit szomorú lennék az.
1: El kéne olvasni, hogy mikor hagyta le. Mert az is lehet, hogy mondjuk a 30. kilométerig emberünk vezetett, mekkora dolog. Vagy akár a 38-ig, és a csávó az utolsó 4 kilométeren vert rá. Azért azt is érdemes lenne megnézni, hogy mi volt ennek.
3: Szerintem ez nem rossz érzés. Én nem gondolom, hogy szomorú lennék. Én azt érezném, hogy ez egy nagyon... durva, ilyen történelmi pillanat, és legalább valakivel megoszthatom ezt.
1: Na de senki nem ment 2 perc alá. Te befutod, és azon a versen, 2 óra alá, és azon a versen még valaki megy, erre 30 éve vár a sportvilág, hogy ez valaki megfuss. Hát ez egy nagyon nagy lélektani
3: határ. De ez most akkor egy közös élményük lesz. Mi a baj azzal?
4: Hát,
1: de hogy megcsinálod minden időkét, és kiderül, hogy lenyomtak egy 8 másodperccel. Biztos örül azért, de nem lehet szar.
3: Hát én nem tudom, hogy ebben nem csinálnék ügyet, mert hogy nagyon büszkelnék a saját teljesítményemre. Nem hiszem, hogy azon akadtognék, hogy Józsi,
4: nem fenyeget.
3: Micsoda?
4: Nem mond már verseny, ha versenyző vagy, már pedig ők aztán tényleg igazán azok, ott azért egy második hely, még akkor is, ha ez olyan rekord, amit senki el nem tud képzelni.
3: De a versenyzők nem minden esetben egymással versenyeznek, nagyon sokszor saját magukkal versenyeznek. Tehát szerintem pont arról szól, hogy a te saját egyéni teljesítményed meg tud ugrani, és ez egy csodálatos eredmény, mindent a függetlenül.
4: Igen, de ők most mindenki teljesítményét megugrották, így mert van. Ember nincs.
3: De
4: még,
3: ezt ők is tudják, futott. Remélem, hogy tudják.
4: Hát nem tudom, azért én így kicsit ülnék sírdogálva, nem?
1: Kemény.
4: A végén.
1: Kemény, elolvassuk ennek a történetét, ez izgi. Egyébként mit futottak? Etiópok, gondolom, nem?
4: Persze. Na.
1: Hát, hihetetlen.
4: Ott az oroszlán volt az edződ,
1: hát, tudod? Azt, hogy ott antilopa 6 évesen, már ez antilopa verseny, ez elképesztő. Hogy futnak. Jól van, gyerekek, 4 játékunk lesz most a délutáni rócson, ott van előtted a papír, mi 4-et játszunk, csak mondjuk, hogy miért érdemes kijönni majd ő Győri Széchenyi térre.
3: És ebben még egyik sem a szépségverseny.
1: Igen, és ebben nem a Got Talent és nem a Rákóczi Ferenc hasonlás verseny.
4: És hát srácok, az van, hogy kifújtuk a szakma órát, nem hiába az a sok keddi értekezlet, nem hiába az a rettenetes mennyiségű szellemi apport, az... amit beemeltünk ebbe Jézus a dologba.
1: Ezek a játékokban, ezek csak úgy benne vannak ám ezek
3: pont. Most szeretnék ezen a ponton elhatárolni, egyet nem igen, sem vettem részt, igen. És akármi fog történni, az mind az ő hibájuk.
4: A Master Good jó voltából a jó. Nagy virsli evő bajnokság.
3: Figyelj, annyit
1: nem
3: mondok,
1: jó játék, meg sok
4: nem
1: pénz,
4: gondoljátok, hogy a Diego nem állt mellénk a nagy műfűves palacsinta tekerésbe. Yeah!
3: Mit kicsinál műfűves palacsintát? Ráteszed a műfűre palacsintát, és úgy kell tekerni
4: nem,
3: vele?
4: Nem, ennél sokkal viccesebbek vagyunk.
1: Gurítani kell majd valakit szőnyegbe csavarva.
4: Az embernek kell begurulnia a műfűbe.
1: Az első embert úgy hívják ezt? Csak mondom. Rajta fogjuk kipróbálni.
3: Mekkora műfű?
4: Ugye tudjátok, hogy a héra örömmel jött, hogy játszhassuk a Le a foltokkal játékot!
1: Le a foltokkal?
4: Le a foltokkal.
1: Erre én sem emlékszem, valószínűleg ezen az értekezeten én sem voltam.
3: Szerintem azt mondtam, hogy egy húgyos gatyába jöttél be, és akkor mondták, hogy egy foltisztító játék, Balázs? Értelmére gondolod?
1: Balra csíkos adadrágot, nem akarsz kimenni az értekezetről? Kicsit büdi vagy, és én gyorsan távoztam.
4: És ugye nincs kérdésetek, hogy van negyedik játékunk is, igen? Ahol egy mozgatható grillkocsival, a Weber Grill jóvoltából te lehetsz, Balázsék, grillmestere, ahogy teljesíted az akadálypályát.
3: Weber nagy úr?
1: Na, milyen elvés játékok? Mennyit fogom ott fogni a sem a nevetéstől?
3: Nagyon sok kérdésem van. Például a virsit meg lesütni a grillen, miért megeszed?
4: Meg egyébként, ha akarod, erre mind a kettő tökéletesen alkalmas.
3: És mennyi virsit lehet megenni, mennyi idő alatt?
4: Hát nincs még kidolgozva.
1: Ez általában úgy szokott lenni, hogy megvárjuk lesz az első napot, és Sopronra már minden összeáll. Okay, úgyhogy okay. Az első nap mi is egy kicsit, igen, úszunk, de hamar megtanuljuk, mert nagyon jók vagyunk, abban, hogy improvizáljuk.
4: De legkésőbb Szombathelyen már olyan lesz, hogy...
1: Dunaújvárosban így fog már menni a játék.
3: Nagyon fontos kérdés például, hogy az nyer, aki több virsit eszik meg adott idő alatt, vagy pedig aki nagyon sok virsit eszik meg bármennyi idő alatt.
1: Engedd meg nekünk, hogy erre még rákészüljünk délutánig.
3: Jó, rendben.
1: Engedje be egy kis mozgásteret nekünk, még leginkább, hogy elolvassuk majd a szabályt.
3: Következő kérdés. A parizer, a rút parizer, az csak egy nagy virsli.
1: Vagy sok, sok kis virsli összepésel.
3: Igen.
1: Igen, jól
4: szóval
1: van, gyerekek.
4: Jó lesz.
1: Várok,
3: akkor meg is kívántál. Nem mennétek egy kis mustáros virslit most így?
1: De, minden jövő.
4: Ezt fogod enni öt napig.
1: Öt napig annyit eszem, hogy belefér. Gyerekek, jó? Tehát akkor Untalent talent kerestetik, jó? Tehát ezt nagyon keressük. Untalent kerestetik egy héten keresztül. Aki valamilyen produkciót jól tud, jöjjön, mindent meghallgatunk. Rákóczi Feri hadsommás verseny és Győr Széchenyi térdelt, ezt még sokszor fogjuk mondani. Ma ötkor, úgyhogy kicsit stahóba vagyunk, de gyerekek, nyomjuk reggel is a melót, meg este is, jó? Lehet jelentkezni.
3: Közben még 8 fellépés délben megcsinálok, jó? Hogy ne az legyen, hogy pénzem is legyen azért a végére.
1: Persze, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Jó pici hírek, reklám, közlekedés, mi egymás, aztán jövünk vissza a játékkal nem sokára.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, aki Gabi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Mit olvassunk ma?
5: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
10: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
13: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pesdüly. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
14: Jövőre veled ugyanitt. Más megbérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-2027-es évadára május 11 és június 12 között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
15: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezése. C37Bau.hu.
16: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
17: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a szegedi plazmapontokon. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 123 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
11: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu
18: 47 000 Igen, jól hallotta. A Barcsi ékszerüzletekben most hozott vagy tört aranyát 47 000 forint per grammáron számítják be aranyékszer vásárlás esetén. Vagy, ha nincs aranyad, kérd a 20% kedvezményt. Barcsi ékszerüzletek. Szuper áron mindenkinek.
0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en

0: Munkaidő. Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Szakmai napot rendeznek Szegeden a dúlák szerepéről. Már lehet szavazni az év fájára. Tűz volt egy szegedi társasházban. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Közös szakmai napot szervez május 15-én az STE, a Korábban érkeztem alapítvány és az Aranykapu műhely Szegeden. A rendezvény célja, hogy hiteles információkat és közösségi támogatást nyújtson a családoknak a szülés körüli időszakban, írja a Délmagyar. Az eseményen orvosok, pszichológusok és dúlák tartanak előadásokat, a többik között a vajúdás támogatásáról és a családközpontú ellátásról. A program részeként kerekasztal beszélgetéseken vitatják meg a szakemberek az együttműködés lehetőségeit és a szülőszobai jelenlét kérdéseit. A részvétel regisztrációhoz kötött, az érdeklődők előzetesen jelentkezhetnek a programra. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója. Konyhai tűz miatt kellett kiüríteni vasárnap egy szegedi társasházat. A 4 emeletes épület egyik lakásának konyhájában csaptak fel a lángok. A helyszínre a hivatásos tűzoltók és a katasztrófa védelmi szolgálat is kiérkezett. Az egységek gyors beavatkozással egy vízsugárral rövid idő alatt megfékezték a tüzet. A lakásban egy idős nő tartózkodott, akit a mentők elláttak, majd kórházba vittek. A sűrű füst miatt azonban biztonsági okokból kiürítették az egész házat. A rendőrség pedig lezárta az érintett útszakaszt, közölte a katasztrófa védelem. Május 23-án rendezik meg a 33. Kiskun utcai futóversenyt Kiskun Félegyháza belvárosában. A Petőfi Emlékfutam központja a Hősök parkja lesz, ahonnan több futótávon indulnak a résztvevők. A program célja, hogy a sport és a közösségi élmény együtt idézze meg a város híres szülöttének szellemiségét, írja a Félegyházi közlöny. A rendezvényen családi futamok, váltófutás és gyalogos távok is szerepelnek, így minden korosztály számára kínál lehetőséget a mozgás. Az előnevezés május 17-ig érhető el. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. A délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték 20 és 26 fok között valószínű. Balesetmentes jó utat kívánok a hétfői közlekedésben. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz, mindjárt jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ma élőben vagyunk Győrben, de mondjuk el a rendkedvét, gyerekek, mi nem akarunk senkit átvágni. Tehát most úgy vagyunk, hogy nem vagyunk, de nem akartunk beszofot adni.
2: Hol ezért... vagy most?
1: Tessék?
2: Te most hol vagy?
1: Most hol vagyok?
3: Már sír, hogy egy órája motorozik.
1: Igen, én motorozom.
3: Én miattam sír.
2: Jó.
1: Hogy adásunkban itt vagyunk, de felvetve vagyunk, de nem best of és nem ismétlés, új hírek, új témák, sőt, mi több vendégünk is lesz ma, de ma mi élőben Győrben vagyunk, de nem szeretünk volna magatokra hagyni benneteket, úgyhogy talán kevesebb élő közlekedés lesz, de vagyunk, de adásunk felvett, ezt azért jelezzük nektek, de fogjuk a kezeteket, hétfőn meg Győrben várunk mindenki délután.
2: Na, viszont... Én a Ferenc téren abszintozok éppen.
1: Na, az
3: jó. Jó, és hogy fogsz elérni Győrbe este?
2: Majd elvisz engem egy
3: taxis.
2: Majd Vitézi Dávid intéz valamit.
1: Az jó. Igen, mi ugye motorozunk majd, végigmotorozzuk az egész turnét, úgy megyünk, hogy hát te tudod, hogy megyünk, de hogy ott
3: motorral.
1: A motorral így van, a győri, soproni, szombathelyi és ott Ausztriát megmotorozzuk azért.
3: Hát az alját
1: ott
3: csak.
1: Az alját.
3: De hol aludnánk a motoron?
1: Hát este mindig ott alszunk, ahol vagyunk.
2: Tovább gurultak valami
3: nem helyre. Gurulunk, nem, mi mindig ott alszunk, ahol a rócsó van, és utána reggel kora hajnalban.
1: Hatalmaztékek és proszekok társaságában aznap este mindig kitelepsítel, sehol nem motorozunk. Sötét van, fekszünk és iszogatunk. Nem?
2: A gurulós bőrönöt berakhatjátok a kocsimba.
1: Jó.
3: Jaj, de tündér vagy.
1: Ma este a Kuferi szülinapjára kocintunk és hatalmaztékeket gyűrünk le a torkunkon.
2: Legjobb esetben a torkunkon.
1: Rosszabb esetben Feri Jánuszán keresztül kívánunk neki boldog születésnapot.
2: Ez egy újfajta diéta, ami nagyon hatékony. Kiméli az emésztőrendszert.
3: Na viszont igen. Kiderítettem neked valamit, ugye, mert a vízrejövő bajnokságon vekengtél, hogy vajon
2: igen, mert
3: az hogyan
2: ha olyan, akkor elindulok rajta, ha nem olyan, akkor nem blamálom magam.
3: Mondom, neked egy-egy hatalmas adag 50 darab virsli kerül minden egyes játékosunk elé. 50.
2: Az 50 darab virsli. Ilyen utoljára gimnáziumban történt velem.
3: Hogy 50 virsli volt a számba előtt.
1: Azért az igen, az egy gólyabára is erős. És mit kell csinálni, megenni?
3: 5 perc áll rendelkezésre, és 5 percig kell egyik a játékosok a virslit, ami nyilván, ahogy látom az arcodon, Szombathelyre
1: soknak
3: már 2
1: perc
2: lesz. Azt akarod, miért lenne kétszer ennyi időt, mint amennyi kell?
1: Soknak tűnik, még most tudunk óvni. De tényleg, így adásban hallva, hogy 5 percig esznek, ez majd azért még ez... Igen. És most vagy másfél percig. A hangok jók, már csak 3,5 van. Jó, tehát ott gyorsabb, adunk
3: így
1: időt.
3: Van, aha. Aki a legtöbbet megeszi X idő alatt, lesz hozzá mindenféle kiegészítő, lehet inni közben, és aki a legtöbbet megeszi, az viszi az ajcsit.
2: Jó, sör van hozzá, vagy csak virsli van, meg víz?
3: A hozol, akkor lesz.
2: Jó, a másik kérdésem, hogy nem tudom, a hallgatók tudják-e, de ahhoz, hogy jó legyen a teljesítmény, ma egész nap vizet kell innatok, hogy kitágulni a gyomrotok, és közben pedig nagyon kell nézni a Ferinek a főzős videót a YouTube-on, hogy megjön az étvágyatok.
1: Én gyakorlom és a helyiféle műfogást, hogyha valaki látom, hogy vörösödik és lilul a feje, akkor mögé tudjak menni, és ide nem tudom, milyen csont ez itt, mi ez itt kell a Heimlich-filét megszorítani, és akkor kijön belőle a virsli. Ez itt
3: középen, az alatt kell meghúzni.
2: Jó, nekem van, ne nyúljatok oda, akármi történik.
3: Nem, miért tartasz ott valamit?
2: Turulika tartom, ott van egy kis hasutasim, a Decathlonba vettem, abban jó, az belefér.
1: Közvetlenül bekötve egy tápcsatornába, azonnal itt benyomja, és azonnal megérkezik be a gyomorba, tehát az be van kötve.
2: Nincs úgyhogy muszáj voltam pótolni valahogy.
1: Igen.
2: A másik pedig az, hogy azt szeretem, hogy a testhőmérsékletű a tururuti, mert akkor ki lehet nyomkodni a papírból, a májkrémet.
1: Miből tudnátok a legtöbbet megenni? Tessék, mindenki mondta egy kaját. Tehát,
2: köszönöm a kérdést.
1: Jó, dőjtek ára, ez a megszólalás csak a tiéd.
2: Jó, köszönöm. Én nagyon régóta várom, hogy feltegyétek a megfelelő kérdést.
1: De végre eljött. 2 év után meg tudtuk kérdezni. Dőjetek hátra, engedjétek el. 10 percig ő válaszolt.
2: Jó, szóval a lényeg, szerintem 2 dolgból tudnék sokat enni. Az egyik az a csokis fagyi. A csokoládé fagylalt.
1: Sima csokis vagy.
2: De a dobozos, amit tudjátok, nem mondhatom a márkát,
1: nem.
2: Amiben a
1: oroszlán, szépen, azt akarod mondani.
2: Dehogy is, Jézusom. Hát az, amiben a darabokák is vannak.
1: A V betűvel kezdődik.
2: Amiben bele szokták rakni, utána a C-vetűvel
3: kezdődik.
2: Nem, C-vel
3: kezdődik.
2: C-vel. Abba rakják bele, utána az édesanyák a töltött káposztát abba a dobozba.
1: Ja, szép tudom.
3: Szép műanyag dobozos.
2: Igen, szerintem abba, meg amiben szerintem nagyon sokat meg tudnék enni, de még soha nem derült rá fény, az pedig a lazacos nigiri.
1: Lazacos nigiriből megeszel sokat?
2: Szerintem abban meg tudnék enni egy csomót.
1: Igen.
2: Az, hogy annyira semleges ilyen dolog, amit történik, de szeretem nagyon, meg ugye van szósz, amivel mátogatsz, tehát csúszik. Szerintem igen.
3: Ma este Győrben egy próba.
1: Betárazunk.
2: Szerintem legyen az, hogy szerezzünk egy férfit, aki úgy néz ki, mint a nagy nigiri, ezt is
1: megeszed. Kicsit legyen lazadszagú, az jó.
2: Az majd én leszek. És a lényeg, igen, szóval ezt gondolom.
1: Neked mi a kaja? Neked milyen? Ami azt mondta, hogy brutál adagot tudsz megenni.
2: Vagy smekleves tészta.
1: Fú, igen.
3: Nem áll ilyen izéket.
2: De most nem olyan dolgokról beszélünk, ami jó, hanem amiből sokat meg lehet enni.
3: De miért könnyebb a szmekleves tésztából megenni, mint mondjuk a, nem tudom, a madridi pacarból?
2: Új.
3: Nagyon jó étel. Te
1: mit, te pacal?
3: Én abból például bármennyit meg tudok enni. Három óriási tányér biztos, hogy lemegy. Fénykoromban, mikor ettem
2: is. De rágod is, vagy csak így?
3: Nem, csak szívom befele. Mondjuk a fagyi nem rossz, mert az van, a fagyiban van egy átverés, hogy csúszik, elolvad, ugye? Igen, nincs igen. Meg a térfogata, és hűt közbe. Igen. A fagyiban lehet, hogy beszállok.
2: Szerintem is a fagyi az jó. De amúgy még szerintem igazából állagokat kell keresni, amik könnyen csúsznak.
1: Én annyira keveset tudok enni, hogy én nem tudok, tehát nem vagyok egy nagy evő.
3: Ez turkálós vagy, igen.
1: Én nagyon szeretek enni, de nem eszem irdatlan mennyiséget.
2: Jó, akkor ez most a paraolimpiád.
1: Jó.
2: Jó, tehát hogy neked ugye ez a fogyatékosságot nem tudsz enni.
1: Hát több is van, de legyen az egy a sok közül.
2: Igen, szóval, hogy de muszáj elindulnod, mert meg akarod védeni a becsületedet.
1: Jó, mi legyen az?
2: Mi legyen az?
1: Mi legyen az a kaja, amit nagyon szeretek? Hát... Nem tudom, nem szeretek annyira. Már hogy szeretek enni, de hogy így...
3: A húsok
2: eltűnik. Nem vagy éhes, nem tudsz válaszolni.
3: Hát az a legnagyobb csapda, ha éhesen kezdesz bele.
1: Akkor eszel a legkevesebbet.
3: Az biztos, mert annyira elkezdesz zabálni, hogy eltelítődsz. Nagyon rövid idő alatt.
2: Az bénaság.
3: Az béna.
2: Jó, oké, de valami biztos valamit nem eszel.
3: Krémes. Valami jó krém.
1: Jó süti. Hát az almás pitét nagyon szeretem, a kókuszgőt nagyon szeretem, és a régi sziászba kapható puncskocka, aminek ilyen igazi sötét, sűrű belseje.
2: Az lehet, abban egy felett tudod megenni.
1: Az tényleg.
3: Az kettőnél véged van.
1: Egyébként annyira tömény, hogy véged van. Igen,
2: a puncskockát mindig meg szoktam hámozni.
1: És az a jó, ami nehéz, mert abban tudod, hogy nem krém van benne, hanem az igazi puncs. Meghámozom?
2: Meghámozom. A külsőt nem szeretem. A cukrot azt nem szeretem.
1: Nem eszed meg a rózsaszín cukrot? Tele ételfestékkel? Hát kihagyod.
2: Amire ráköhögnek a nénik a ruhatárból?
1: A színházakban van még ez a régi puncskocka, tudod? De az 30 éve ott van, valószínűleg senki nem vette meg. Én ezekre vadászom.
2: Én a közepét szeretem. Mindig a puhát, meg a krémeset. A külső rész az a kicsit megszáradt ilyen fondant, vagy nem tudom mi az, azt.
3: De az meg jó, ilyen roppan egyet, és utána ráküldöd a krémes.
1: Na,
3: rész,
1: de ezt most nyeltem is egyet. Az
2: és ti amúgy például azok a fajta emberek vagytok, akik van a színházas linzer, tudod?
1: Igen.
2: Ami ilyen csoki.
1: Isle.
2: Isle,
1: az isle. Igen.
2: Ami ilyen csokiban mártva, és akkor belül van benne egy kartonpapír, nagyon megijesztve kis lekvárra.
3: És egy másik kartonpapír és csokoládé.
1: Isle, én nem szeretem az isle. Nagyon szeretem.
2: Annyira durva, nézd meg, annyira durva.
3: Látod?
1: Isle
2: nagyon
1: jó. Igen, ez volt. De karácsonykor isle volt, érted? Vett anyám négy isle, tett föl. Elfeleztük azt, hogy boldog karácsony. Megittuk rá melegvizet. Ittuk rá egy pár melegvizet, aztán elmentünk aludni. Hát nem volt pedig bőség. Isle nagyon szeretem, igen.
2: Na jó.
1: Itt a játékosunk közben? Halló, jó reggelt!
4: Halló, jó reggelt!
1: Hogy hívnak, csáó? Norbi?
4: Norbi.
1: Norbi, te miből tudnál megenni a legtöbbet? Mi az a kaja?
3: Mi az, amit nagyon szeretsz?
2: Nem tudom, hogy ez a szél, vagy az orrodból jön.
1: Norbi, csak orrod fújt, mit csinálsz? Lenyelted a telefon, Norbi, köp ki azonnak! Norbi fölfajta egyszer.
2: Egy szélcsatornában van.
1: Norbi, valaki megzavált, elütött egy kamion. Hol vagy, Norbi? Nagy a baj?
4: Norbi, nem, miért?
1: Repülsz? Elrepültél?
4: Nem, csak fúj a szél.
1: Ja? Fúj a szél. Merre vagy, Norbi?
4: Nagy Tarcsán.
1: Hát Nagy Tarcsán? Hát ott Nagy Tarcsán. És mit csinálsz ott Nagy Tarcsán?
4: Fent vagyok a dombon.
1: Fölfújt a szél. Nagy Tarcsai dombon? Mit csinál az ember hétfőn egy Nagy Tarcsai dombon?
4: Most hétfő lesz akkor nálad?
3: Most hétfő van.
1: Indulok munkába. Munkába indulsz.
3: Nem, csak a domb másik oldalán van a munka.
2: Te egy dombfelügyelő vagy?
1: Igen, vigyázz a dombot.
2: Egy dombből?
4: Igen, hogy ne. És ti hogy vagytok?
1: Nagyon jól vagyunk, Norbi.
2: Figyelj, mert Norbi, de kajak nem tudsz semmit mondani, hogy szívesen megennél sokat belőle. Nincs semmi.
4: Nem mondtam a palacsintát,
1: Palacsintát! Akkor volt az, hogy bejött egy ilyen passzacél balról, és átfújt a nagy
4: tarcsai dombot. Igen, pont akkor
2: ez mondtam. Nagyon durva, ez egy nagyon durva jó tipp, hogy van a palacsintát, ezt abban tényleg sokat meg.
1: Igen.
4: Abban lehet ott a palacsintás, Robi, nem?
2: Így van.
1: Lát, csávó, na,
2: de akkor nem csak egy olyat is, hogy valaki palacsintát eszik, valaki pedig virslit, és ki tud többet megenni?
1: Lehet.

0: Jele. Kupé?
1: Géle. A másik. Van a kupé, meg a van, a, van a sima. Ez a, ez a sima. Miért? Szereted tudom, azt az dízel? Autót? Vagy miért kérdezed?
0: Hogy ne szeretném.
1: Neked milyen autó van?
0: Nekem is olyan van.
1: Milyen
0: nem
1: színű?
0: Géle, de a márkán belül Márci.
1: Milyen színű?
0: Szürke képzeld, és tényleg az. A tiéd milyen színű?
1: Kék.
0: Kék? Géle kék.
1: Géle kék, és barna a belseje. Neked milyen a belseje?
0: Kicsivel sötétebb, mint a tiéd.
1: Uh-huh. Jól elbeszélgetünk, Norbi.
0: Ja, majdnem kivontam.
1: Hogyan? Mint ha most is talán vagy.
0: Nem.
1: De most talán? Szerintem ez
0: ne
1: már az volt.
0: Virágról szerettem volna beszélni.
1: Jó!
2: Ismered?
1: Ne felejts virágról!
0: Ismered, Balázs?
1: Ismerem. Mielőtt sárta megírnák a majdnemet, azt mondom, hogy az nem az. Tehát ne írjátok meg. Félig elhaladtad, de visszanyelted, és a ne felejts az. Mi legyen zsűritársak, elnökök?
3: Olyan volt, mint az én akciófilm.
2: Átment!
1: Igen.
2: Nem mondtam ki.
0: Lassított mozgással, igen.
1: Jól van.
3: Figyelj, nagyon bírod a magaslatokat, úgyhogy még szükségünk lehet rád, ezért most megadjuk neked.
0: Nagyon szépen köszönöm akkor.
1: Jól van. Megadjuk neked, jó? Küldjük, akkor van egy ajándékcsomagot. Köszönjük.
0: Jó, jó, köszönöm szépen. Köszönöm én is.
1: Hello, hello.
2: Szevasz, Norbi, legyünk rendeseket.
1: Persze. Ne, igen, meg nem belemondta, de elfogadhatjuk úgy, hogy nem mondta ki. Teljesen megállt.
3: A héten végig rendesek leszünk, mert nagyon félünk a megtorlástól. Ez azért van, mert személyesen fogunk találkozni a hallgatókkal, úgyhogy...
1: Ott mindig egy kicsit visszaveszünk az arcunkból. Ott visszaveszünk a stúdióban, nagyobb szánk van, de kint élőben visszaveszünk a... Visszaveszünk az arcunkba. Mi a helyzet, Anna?
4: Jaj, nem, semmi sem. Minden oké. Okay.
1: Sűröksz, forogsz, hiányozni fogunk? Fog.
4: Igen, hiányozni.
1: Tudtam, hogy ezt fogjátok.
4: Hát tessék, ezt akartam.
2: De reggel aludhatsz.
3: Tessék, miért nem jössz soha?
4: Nem tudok. Várj, mert a reggelt én csinálom még.
2: Ő csinálja a reggelt.
3: Jó, hát egy reggel.
1: Többé. A reggelek úgy fognak kinézni, hogy négy játék egymás után, plusz hírek. Nem ez lesz a legerősebb hely. 6-7-ig best of, és utána ugye mennek. De hát utána meg mennek, ami történt velünk vidéken.
4: Pontosan, így van.
3: Lehet
4: így
3: egy
4: van.
3: Új játékunk, lehet ez a best of-nak az ellentét, ez a worst case szenárió, és ilyen helyzeteket mondanak az emberek, és elmondanak, hogy mi a legrosszabb dolog, ami történt a helyzetben.
2: Jó, amikor mi ketten nem leszünk, akkor ezt meg tud csinálni.
1: Igen, készülünk egyszer, hogy egyedül készül, adást. Egyedül úgy kell adást csinálni.
3: Az életem, én lennék Györke Atti is. Mondanám a sajátomat.
1: Jó. Igen, gyerekek. Na jól van, nekiugrunk akkor egy picit hírezni, reklámozni, mindenféle dolgot meghallgatni. Ma Győrben vagyunk, ugye nem győzünk hangsúlyozni, Széchenyi tér, várunk mindenkit. Megünnepeljük Feri születésnapját, és 5 órakor kezdünk, de már fontos, hogy 4-től ott már mixelgetnek a DJ-n gyerekek. 4-től 5-ig live mix van Győrben, csak hogy egy kicsit fel tüzeljünk ott mindenkit, tehát ha valaki szeretne vagy elsősorban lenni, vagy korán odajönni, már 4-től gyülekezhettek, mert 4-től 5-ig ott már nagy dolgok történnek, zenélnek a mi kis drága Rádió 1-es DJ-ink, akik bevállalták.
3: Tavaszi hadjárat.
1: Tavaszi hadjáraton így van, mi pedig 5-kor kezdünk a Széchenyi téren Győrben. Jó, Ungot Talent versenyünket meghirdetjük, ha valami jó vagy, gyere, mutasd meg nekünk, szerzünk majd rá egy kis nyereményt, és Feri szépség verseny, illetve Feri hasonlás versenyünk egész héten. A jelölteket egyenként bemutatjuk majd az Insta és Facebook oldalunkon, akik vállalják, hogy Rákóczi Ferenc a somások.
3: Pedig OnlyFans oldalt fogunk velük indítani, ahol olyan dolgokat fognak tenni, amit Feri soha nem tenne.
2: Hogy megtenne, csak nem vállalja.
3: Most soha senki nem fizetett érte, ami ugye szintén ugyanaz.
1: Jövünk a hírek után, gyerekek. Itt vagyunk mindjárt, nem sokára 7 óra, aztán már is folytatjuk.
5: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
7: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
8: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
8: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

dőljön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön

0: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
13: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
14: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
15: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
16: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
17: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek merkbaukereskedelem.hu/pesdüly. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
18: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
19: Marcika iskolás lett.
20: Apa trinát rozsdastoppal fest.
19: Marci középiskolában Annába szeret.
20: A trinát rozsdastopp még a felületen.
19: Marci leérettségizett.
20: A trinát rozsdastopp még mindig fed. Alapozás nélkül elbánik a rozsdával, akár 15 évre. Vásárold meg a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3.
0: válassza a tartósságot. Szécsi Laprugó és kovácsoló. Első osztályú Gaspardo és szárnyas lazító csúcsok. Oldalkapák és boronafogak a hatékony földműveléshez.
21: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.
22: Képzeld el, milyen egy igazán emlékezetes rendezvény. Van erre egy tökéletes helyszínünk. Esküvő, születésnap, céges rendezvény, a pusztaszeri magyar birtokon minden alkalom történetté válik. Természetközeli elegancia, stílusos környezet, mi pedig a szervezéstől a megvalósításig mindent kézben tartunk, akár 150 főig. Magyar birtok. Magyar birtok. Kövesd a szarvast. facebook.com/magyarbirtok. Keresd bennünket 0670 489 3847.
23: Újra nyitva vagyunk! Vas színes fémfelvásárlás Kiskunmajsán, a Majsomi Kft. Telephelyén, az Ipari Parkban. Vas 75 forint per kilogramm. Vas lemez 62 forint per kilogramm. Vörös réz 3200 forint per kilogramm. Sárga réz 1800 forint per kilogramm. Kábel 1050 forint per kilogramm. Nagyobb mennyiség esetén konténert biztosítunk. Nyitva hétfőtől péntekig 8-tól 3-ig, szombaton 8-tól délig. Telefon 20 55 77 174.
3: Reklámot hallottak.
24: Hírek a Rádió Egyen.
25: Elkészült az Agora nyári tábor kínálata. 7 millió forint gyűlt össze az idei motoros felvonuláson. Ismét a lakosság dönthet arról, hogy ki legyen idén Makó díszpolgára. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Az Agora már most nagyon készül a nyári tábori időszakra Szegeden. 60-nál is több tábor várja az óvis, kisiskolás és középiskolás korosztályt. A táborok június 22-én indulnak, hamarosan pedig a szegedi vakáció programfüzetben is böngészhetőek lesznek, mondta el Orbán Hédi, az Agora igazgatója.
26: Lesz megint habcsok tábor, a nagyon kedvelt cukrásztábor. 3 alkalommal lesz propeller tábor, ahol mindenféle mozgó járműveket, kisképeket fognak készíteni. Lesz utazó táborunk, lesz fotós táborunk, ami újdonság. Természetesen várjuk a sírő gyerekeket a Leszel a barátom táborba 3 héten keresztül. Fitness táborunk, bolygóközi űrutazás táborunk, kalóz táborunk, mesekincstár táborunk. Tehát minden héten nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy óvisoknak, általános iskolásoknak és középiskolásoknak is legyen tábori ajánlatunk.
25: Több mint 7 millió forint gyűlt össze a 8. alkalommal megrendezett jótékonysági motoros felvonuláson Szegeden. A programon mintegy 700-800 motoros vett részt, a látogatók száma az 1000-et is meghaladta. A résztvevők a Remény Sugár Alapítvány számára gyűjtöttek adományokat, amely a daganatos gyermekeket segíti. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A Huszár Mátyás rakparton egész délután családi programok, zene és jótékonysági akciók várták az érdeklődők. A szervezők szerint a motoros közösség összetartása évről évre erősebb, és egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez motor nélkül is. Makón június 12-ig lehet javaslatot tenni arra, hogy kikapja idén a díszpolgári címet. A Városháza felhívása szerint bárki ajánlhat személyt vagy közösséget, de a döntést végül a képviselő testület hozza meg. A kitüntetés a városért végzett kiemelkedő munka elismerésére szolgál a gazdaság, a kultúra, a tudomány vagy a sport területén. A címet hagyományosan augusztus 20-án adják át ünnepélyes keretek között. Tavaly Kis Ivánka házi gyermekorvos részesült az elismerésben. Makón eddig 55 díszpolgárt avattak. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. A délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték 20 és 26 fok között valószínű. Balesetmentes jó utat kívánok a hétfői közlekedésben. Legyen szép napjuk, a Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Hölgyeim és
1: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók! Hétfő reggel van, és mi ma kitelepülni megyünk. Hello Eszter, hello Feri, jó reggelt mindenkinek!
4: Hello, hello!
2: Elmondtuk ugye már reggel 6 óra után, de most is mondjuk, hogy itt vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem best of, de nem vagyunk, de itt vagyunk, de nem élő, de vagyunk.
4: De kiszámlázunk.
2: De kiszámlázunk, így van. Szóval, hogy felvett az adás, itt nagyon ritkán szoktunk csinálni, ha nem vagyunk általában best of, de most készítettünk nektek egy adást, ami felvett, mert hogy mi ma Győrben vagyunk egyébként a Széchenyi téren, este 5 órától egészen 8 óráig, és indul a roadshow, és utána már mindig a délutáni adások lesznek majd reggel ismételve, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken, csak a hétfő az így árván maradt, úgyhogy...
4: Szeretetből csináljuk nektek ezt, hogy ne érezzétek magatokat elhanyagolva.
2: Így van, így van. És nagyon figyeljetek oda, mert a nulláson a 23-as kilométernél ja, nagyon nagy dugó van, ugye? Igen. Időjárásunk, Ferenc?
5: Szerintem jó, egész heteset ugye? Kitelepülős, akkor csak jó lehet, nem?
2: Bírnám, ha már közben szakadna az eső.
5: Nem fog, ne csinálj, motorral megyünk.
2: Motorozunk, és egész héten jó idő lesz, úgyhogy márunk ugye Széchenyi tér, holnap megyünk aztán Sopronba, Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben zárjuk majd a történetet a Kossuth téren, és este ugyanúgy 5-től 8 óráig. Ez a táncrendünk erre a hétre.
5: Indulót kell választanunk a roadshow-nak.
2: Indulót?
5: Indulót. Kell egy zene. Uh-huh. Kell egy zene,
2: amivel mindig elindul az 5 órai mulatság?
5: Én szerintem igen. Aha. Igen. Tehát egy ikonikus dal, ami a kitelepülés slágere, tehát gondolok itt egy lokolokóra.
2: Egy vagy lokoloko?
5: Vagy egy Katy Perry. Ja.
4: De olyat szeretném, amit játszunk amúgy is, vagy lehet, hogy teljesen random
2: szerint. Lehet random, egy kitelepülésen egy délután belefér a randomoskodás, tehát hogy nem kell annak, nem tudom, olyannak lenni, amit játszunk.
5: Hangulatában egy ilyen nagy pörgős, lehet magyar zene, akkor azt tudnánk együtt énekelni, a közönség már készülne rá.
4: Vajon mi azt mondja, hogy ma is dúdolom neked.
5: Megvagyunk, egy csonka pici.
4: Ding, ding, dong. Ilyesmire gondolsz?
2: Hát azért az elég kell, hogy feküdjek. Tehát, hogy befekszem az útba, szeretem a picit, nagyon kedvelem, meg jobban vagyunk, de hogy azért ne indulj már ding-dongra.
4: Jó. Nézd le rám, ó Istenem.
2: Igen. Máté Péter elmegyek. Igen, azért vennék itt éppen.
4: Szerelem vonat?
2: Ja, szerelem vonat.
4: Zsűr, te milyen zenét hallgatsz?
5: Én. Azt mondja, én.
4: Mondj meg egy dalt, hogy meghallgattál az elmúlt
5: időszakban. Csak igazdi slágert.
6: Én komoly zenét hallgatok.
4: Bach?
5: Mi van?
6: Például.
2: Szimfónia? Arra nem látom azért a roadshow-nk indulását. Tehát arra megmondom őszintén.
5: De várjál, te innen hazamész, és bekapcsolsz egy Beethoven-t?
6: Bachot leginkább.
2: Bach. Könnyed. Egy meghallgat egy
5: könnyed Bach.
2: Egy könnyed Bachot.
4: Van valami kedvenced? A Bachnak van valami időszak, amit jobban szeretsz? Van valami?
5: Igen, délután 2-től 3-ig.
2: Nagyon szereti a Bach virágterápiát, azt nagyon szereti. Illetve a Bach csomóponton a Zsűrt nagyon sokszor látják, hát hogy is mondjam, csak nézelődni, üldögélni.
4: Nagyon fél a Bach kecsétől.
5: És egyszer, hogy ment hazafelé, elbachta is kicsit.
2: Most tényleg Bach meg Zsűr, most ezt most kell elmondani, komolyan mondom, mert nem is értem tényleg.
4: Megnézném, hogy Zsűrt egyszer bebachva, de... És sose láttam.
2: Így van, most álltok készül elköltözni Bach megyébe, úgyhogy álltok nagyon nagy költözések várnak rá.
5: És Bachra egy úti cél még, vagy már azt elengedted?
4: Csak Bach talúránt háza után. Ez egy nagyon-nagyon nagy körút lesz.
2: De jó, ezt szeretem ezt az agymunkát egyébként, mert akkor annyira gondolkozol, annyira jön még, és még mindig tudok, nyilván most élőben lennénk, akkor még 600 dolgot küldenek.
4: Olyan, mint hallgatom. Az indul a Bachterház, de...
2: Egyébként akkor az Zsűr kedvenc film egyébként, igen. Igen, abszolút, ja. Most mész Bach talórendházára?
6: Igen.
2: Oda indulsz. Na jó, van gyerekek, erről nem szállunk le 10-ig, tudjátok? Ha erre fölülünk erre a vonatra, erről nincs megállás.
5: Csináljuk!
2: Csináljuk?
4: Az a baj, munkat becsengedett hozzám egy bachtista, és...
2: és mit mondták neki?
4: Arról, hogy mi újság van a Jóistennel, hát azért nem tudtam megválaszolni. Belebachiztam.
2: Nem lehet, hogy nem.
4: elromlott idáig tudtam csinálni.
5: De sokat vonatozol, van még Bachter?
2: Sokat lehet vonata, hogy vannak a Bachterek? Na jó, vagy gyerekek, de nem lehet, hogy nem az enyém az utolsó, várj, azért nem tudom, hogy persze, rohadtul versenyzek. Csönd vagyok, de belül egy komplet mozifut, hogy az enyém kell, hogy legyen az utolsó, nincs, hogy ti ezt lelhapoljátok, érted? Na jól van, oké.
4: Ez itt nem a baktiszta szeretett szolgálat, csak mondom nektek.
2: Időjárás néztünk, mit mutat a bakométer?
7: Jó, már ott van!
2: Jó, na oda tettem, de jó, basszus, oda tettem, túlcsúszott. Na gyerekek, Szoli 100 elnevezésű 100 napig tartó emberi izolációs kísérlet. Egy német repülés és űrkutatási központban. A kísérlet keretében április 23-án egy 6 fős nemzetközi legénység, 3 nő és 3 férfi beköltözött a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre. És 100 napon keresztül egy komplexumban vannak ők úgy, hogy mindenfajta dologtól el vannak szigetelve. Uh-huh. Vizsgálják a bezártságot, az elszigeteltséget, a pszichológiai következményeket. A kutatás célja, hogy segítse a jövőbeli űrmissziók során felmerülő mentális kihívások kezelését. Ott van a Hunren is egyébként, tehát hogy ott vagyunk. Magyar vonatkozása is van ennek a történetnek. Magyar kutatók is dolgoznak a projekten. És az önkéntesek hetente készítenek napló bejegyzést arról, hogy élték meg az elmúlt hét történéseit. Nincsen szociális kapcsolódás, nincs külvilág, nincsen család, nincsen rokonok, nincsenek tudósok, nincsen senki, akivel értekezel 100 napon keresztül.
5: Nem tudod, mikor van nappal, mikor van éjszaka,
2: semmi. Nem tudod, hogy mikor van, el vagy zárva kabinban, mesterséges fényed van, nem tudod, hogy mennyi az idő, nem tudod, hogy mikor van nappal, mikor van éjszaka. 100 napot kell kibírnod bezárva. Nyilván edzeni lehet, súlyzózni lehet, karbantartani magad lehet, de a 6 emberen kívül senkivel nem beszélsz.
4: Ja, én láttam ezt a 6 embert, most aki beköltözted meg, én itt buknék el.
2: Én nagyon-nagyon magányos lennék.
4: Attól tartok, hogy egy ponton túl muszáj lenne megölni az egyiket.
5: Hogy történjen végre valami.
4: Nem, csak hogy végezünk ezzel. A végtelen optimizmus valami sugárzik belőlük.
2: Az a baj, hogyha minket bezárnának, igen, 6 darab ilyen 25 és 30 év kettő kép közé, nagyon optimista, nagyon a jövőben néző, egyébként a kutatást nagyon akaró fiatal közé, borzasztó hamar elmagányosodnánk, és nagyon rosszul érzi magad, ha csak nem hárman mennénk, mert akkor viszont azért a bomlasztásban benne vagyok.
4: Igen, meg az van, hogy ezeken az embereken látszik, hogy energikusak, és hogy, hogy együtt akarják ezt csapatélményként megélni, és én itt le is csatlakoznék a szituációhoz.
2: Igen, mi megpróbálnánk aljaskodni, és természetesen egymás ellen ugrasztani őket, és mindig feszültségeket kiváltani, csak hogy jobban szórakozunk, de valószínűleg hamar minket kiközösítenének, azt kell, hogy gondoljam.
4: Hát a mini feszültség valószínűleg abból fakadna, hogy Balázs az első nap összefinganál az egész helyet, ami elég szűkös, ha jól megnézni.
2: Köszönöm szépen, hogy erőszinte vagy. Igen. Itt látjuk a videókat, ilyen kabinokban alszanak, 6 darab kabin van 3-3 lerakva, ilyen hosszú, hát ilyen kis folyosó, amiről ki befekszenek, ez egy ilyen elnyújtott szoba. És van konyhájuk, ahogy látjuk, van egy kicsi mosdójuk, egy fürdőszobájuk, de olyan, mint az egész egy ilyen konténerbe lenne lerakva, nyilván alvás közben csomó érzékelő rajtuk, meg figyelik őket, és 100 nap az azt jelenti, hogy mennyi az egy harmad év, ugye? Kis túlzással.
5: Gyakorlatilag igen.
2: Gyakorlatilag ebben vagy
5: három hónap meg egy kicsi.
2: Egy negyed akkor inkább, mert matekból azért annyira nem voltam jó. Tehát az egy negyed évet vagy benne. Na ki hogy bírná, mit szóltok hozzá? 100 nap.
4: Vannak súlyzók, ahogy látom, van nasolnivaló, van
2: mindenük
4: internet.
2: Van.
4: Hát ez
5: nincs 100... internet. Hát
2: az internetben nem vagyok biztos. Azt hiszem, az internetről el vagy
4: vannak vágon. Tabletjeik, mit néznek rajta?
2: Tabletem naplóbejegyzéseket küldenek, illetve értekeznek a külvilággal, és ott különböző feladatokat, kutatási feladatokat is lemodelleznek, és azt végrehajtják, de nem kapnak telefont, és nincs internet.
4: Figyelj!
2: Mennyi idő után borulnánk meg, mennyi ideig bírnánk?
5: Hát az első egy hetet valahogy lehúzod, mert tényleg napi edzés van, oké.
2: Okay, rájössz, hogy egyik csaj se vihető.
5: Akkor egy nap.
4: Akkor jönnek a fiúk.
2: Feri még az első héten nagyon söndörög, igen, a fürdőszoba környékén, majd rájön, hogy a szabályzatban benne van, igen, hogy nem hajthatsz rá.
7: Eszter, megmoshatom által!
2: Igen.
4: Eszter akkor már halott.
2: Eszter akkor már kifürödte a melegvíz mennyiség 80%-át, én érkezem egy hajhálóban és egy piperel papucsban, hogy menjek egy cica mosdásra, de Eszter már kifülészte és kifülészte a melegvizet.
5: Egy darabig kíváncsi vagy a többiekre.
2: Ezekre az arcokra? Egy
5: napig.
4: Én a Balázs lefürdött hajából épp egy barátot csinálok magamnak kézmos technikával.
2: Jó, de akkor akkor mi vagyunk hárman, meg a stáb.
4: Egy ilyen csuhébaba lesz a barátom.
2: Játszol a kis kukoricababámmal. Tehát nincsenek ott akkor tehetséges, nyelveket jól beszélve. Igen.
4: És a hajból csinálnék egy ilyen vudubabát, és bezárkoznék vele a kabinomba.
2: Nem, a lelágott lábúj körmény, mert marokkó játékot játszott, tehát húz ki a nagy lábúj körmény, úgy a több körül való, hogy ne mozduljon meg. Mit csinálsz? Marokkózom a levágott lábúj körmény. Tehát így vagyunk négyen? Ott van még Viki, ott van Laci, ott van Anna, ott van Zsül.
5: Hát legyünk már legalább hatan.
2: Hatan vagyunk. Jó, tehát a crew az...
5: Akkor figyelj, legyen a stáb, jó. Akkor
2: az
5: legyen...
2: oké, hogy a stáb, az egész, mindenki ott van.
5: Akkor 8 ember.
2: 8-an benn vagyunk, 100 napot kell bent lenni, jó. A hely nagyon pici, össze vagyunk zárva.
4: Jó, tessék? Lacival először is elfoglaljuk a legjobb helységet.
2: Igen, ahol igen. Én már bent fekszem egy fél napja.
4: Igen,
2: mire odaértek, már konstatáljátok, hogy ez a genyó már behéderelt ide, mert kiszúrta a legjobb helyet, természetesen ott fekszik a Balázs.
4: Igen, úgyhogy ezért összehozzuk, hogy akkor ezt egy lakóközösségi alakítjuk. Maradtak a többiek Ferivel és a doboz cigivel, aki most gondolja ki, hogy hogy tudnál az egy doboz cigit elosztani 100 napra.
5: Az biztos, hogy ti nem kaptok. Tehát az lesz, mint a Maldívon, hogy hozzám jöttök a végén, hogy jaj, csak egy szállal. Most megmondom, hogy nincs. Érted?
4: Jó, Lacival nincs, a felmosó ronyból csinálunk cigit. Különböző, 3D nyomtatóval nyomtatjuk a cigarettákat.
2: Lennének társas játékaink? Lennének hát közös óráink?
5: Mennyi írnánk ezt valójában? Aki sikítva körbe rohan, hogy hoztam társas játékot, az a Juli lenne.
2: Juli hozná a társas játékot.
5: Biztos lehetsz benne, hogy ő szórakoztatóban menne.
4: Szóval Juli végeznénk a kísérleteket.
2: Igen.
4: Juli, figyelj, nem akarod megpróbálni, hogy az egyik kezedben tartod a nagy feszültségű kábelt, a másikkal pedig belenyúlsz egy konnektort. Na, csak ezt most muszáj megnéznünk, ez milyen?
2: Kiszavazhatjuk egymást? Kirakhatjuk, aki esetleg nem annyira társaságbarát, aki antiszociálissá válik, aki nem vegyül, aki láthatóan rosszul érzi magát, vagy ez a brigád, ez együtt marad 100 napig, innen nincs kiút. Nincs
4: igen,
2: kiút.
4: De meg nincs lehet büntetni, kiút. Szerintem. Tehát lehet csinálni, csináltak egy ilyen elszaporáló közeget, ahova bezárjátok mondjuk.
2: Figyeljetek, tudjátok, mi lenne? Én látom ezt. Ez nagyjából 2 napig, 3 napig ilyen heffán dolog lenne. 8.-10. napban Lackó megérkezne, fölrúgná a reggelit át a szettet, már láthatná, hogy nagyon be van fordulva. Én szerintem előbb-utóbb rátalálnánk valahol az Annára egy sarokban nagyon sírva. Te azon megborulnál, tehát szerintem ez egy pár napig lenne izgalmas, szerintem
4: Anna
2: borzasztó.
4: Most mondom, Anna imádná, Anna azt érezni, hogy na, ez egy olyan helyzet,
2: ahol
4: most,
2: érzi.
4: Igen, igen. Most jól fog érezni magát, szerintem Juli nem venné észre, hogy eltelt 100 nap, tehát hogy valami más ilyen párhuzamos projektben lenne, éppen írná még a könyvét, vagy valami.
2: Ki van a charge-ban? Ki a főnök? Ki mondja, van kell, vagy közösen Feri. Működünk, vagy van animátorunk, játékfelelősünk?
4: Feri, annyira ideges lesz a nikotin megvonástól, hogy muszáj ezt beleforgatni ezt az energiát.
2: Elvegyük tőle a nikotin? Tehát elveszük tőle a nikotin. Na, az úgy nagyon szép lesz, hogy a másik nap ordítani fog fejhangon.
7: Hát,
2: az,
7: óra van ébresztve!
2: Az nagyon hosszú lesz, gyerekek.
4: Szerintem az lesz, hogy elrágjam az artériámat egyik éjszaka.
5: A legfontosabb, hogy ki kell találjuk a napi rutint. Napi rutin nélkül halottak vagyunk.
2: Tehát ha van egy nap, hogy felépített cselekedet sorozat, akkor az segít egy kicsit
4: lehozni. Megszerezem a délelőtet, 7 óra, sírás.
2: 8 üvöltözés.
5: Hangosabb sírás.
4: 9-kor reggelizünk, mindig reggelizünk 9-kor.
2: Én a testedzés azt vállalom, hogy aki akarja, én minden nap nyitok egy ágat, egy időablakot, és azt mondom, hogy minden nap nálam 4-től 6-ig van mozgás.
5: Nagyon jó.
2: Keresd fel, ha jönnél, én nem erőltetem, de ha mozogni akarsz, akkor 4-től 6-ig velem egy kicsit mozoghatsz, ígérem, nem nevetlek ki, hogyha fölveszel egy tornadreszt és egy pólót. Tehát, hogy teljesen humánusan, normálisan működöm, megtartom a személyedzéseket. Okay. Jó?
4: Jó, jó. De kiszámlázod a végén.
2: Mert... Természetesen a végén kiszámlázod.
5: Aztán majd hazajöttünk.
2: De ugye itt mindenkinek meg kell csinálni, amit tud meg, ami ezért. Oké. Okay.
5: Közös ebédfőzés.
4: Bográcsozás.
5: Akár az is.
2: 3 napot adok neki. 3 napig akarsz te a kollégákkal minden nap bográcsozni meg
5: akkor
2: együtt.
5: Akkor inkább megcsinálom, mi?
2: Szerintem egy idő után átmész antiszocba és kimész megkajász. Már szerintem 15 nap után nem akarod látni a másikat.
5: De tudod, az
2: 50 nap után nagyon
4: nem,
2: nagy bajban
4: lennék. Szerintem az van, megváltozik a percepciód, és akkor egy idő után az a csapat lesz a világod. Tehát pont az fog megváltozni, hogy nagy szerelmek lesznek, hogy Zsül egész éjszaka Ferivel fog csókolózni.
5: Oh,
4: hogy,
5: de jó.
4: Hogy egymás szemében néznek közben, és azt mondják, hogy olyan régóta. Olyan régóta vágytam erre az érzésre, meg ilyesmi.
2: Nem, idealizáljátok ezt, idealizáljátok. Nem, szerintem minden... 20 nap múlva valaki ki akarna szállni.
4: Biztos,
2: nagyjából.
4: De azért nem lehetne, mert kötbéreznek, tehát tudod, hogy ha kijössz, akkor mindenek vége van.
2: Tehát bármennyire rosszul van, bármennyi olyan pánikról van, nem engedjük kiszállni?
4: Bármennyi alhajzsi krízise van, nem jött ki.
2: Alkohol lehet-e bent, tessék? Kérhetünk be alkoholt.
4: Szerintem egy üvegtömény, de ezt be kell osztani 100 napra.
2: 100 napra egy üvegtömény? Hát most egy kicsit nekiesünk, Lacival ketten nekiesünk, meg bekérünk meg üveg proszekot, szerintem egy óra alatt megvagyunk.
4: Lassz, egy hónapig vizezni az üveget, hogy azt higgyétek, hogy még van benne valami.
2: Igen. Filmnézés, terápiás jellege, laptopnézés engedélyezett, vagy ezt is teljesen megvonták tőlünk?
5: Hát egy film egy nap.
2: Egy film egy nap.
4: De az egy olyan film, ami nagyon rossz.
5: Igen, és a negyedik nap lenne belőle üvöltözés, hogy mit nézünk.
4: Jó, nem, egy lenne, a Szomszédoknak a negyedik évadából egy rész. De nem tudnánk se az előzményeket, semmi utána.
2: Csak azt, hogy mindig megnézheted. Igen.
4: Igen.
2: Jó, ki lenne a csapat pszichológusa, aki azért el lehet vonulni, sírni egy kicsit, kiborulunk, helyre ráz.
4: Hát ez vagy te leszel, vagy én, szerintem, de én inkább azt mondom, legyél te, mert én addigra már pszichózisban leszek.
5: Igen, vagy hát neked is kell valakihez menni.
2: Tehát addigra te már többet fogsz bőgni, mint amennyit ébren vagy?
4: Nem, ne, a pszichózis nem biztos, hogy sírás lesz, hanem lehet, hogy
2: valami, de valamibe belekerülsz.
4: Vagy például, hogy hajlamos vagyok, hogy ilyenkor átkattanak, és akkor lehet, hogy egy ilyen nagyon durá, ilyen háziasszonyá válok ott, aki ott jön, megy, és tudod, ilyen toxikusan pozitív végig. Jó reggel! Szervusz! Nem azt mondom, hogy mindent megcsinálnék, hanem mondjuk koordinálnám ezt a dolgot, hogy minden zajlódjon.
2: Hány budi van?
5: Kettő, egy
2: van
5: lány, egy, meg
2: van
5: egy fiú.
2: Van egy beosztott sorrend? 7 és 4-8. Zsűl 4-8.
5: Aki hamarabb odaér, haver.
2: Aki hamarabb odaér. Aki,
4: úgy és, van, hogy
5: ja, és nincs rázárás, de hogy egy órát.
2: Nem akarom rámissatok. Én szeretném, ha maradom a méltőség. Balázs!
5: Balázs, már meg!
2: Úristen, Balázs!
4: Nem, szerintem az, hogy két WC van, plusz a Balázs hálózsákja.
2: Igen, szeretetből mindenki használhatja a hálózsákomat. Aha, jó, mennyi időt adnánk ennek? De most komolyan kérdezem, tehát kicsit belehelyezkedtek ebbe. Mikor lenne az első kicsakolás? Én szerintem szentmeggyőződés, ami nem tudnánk végigcsinálni.
4: Szóval három napig piáznánk, jó bográcsát, és mindenki hazajött.
2: Még ott van a gyereket hiánya, ott van a családot hiánya, ott van, hogy nem tudod, hogy mi van vele 100 napig. Én mondom, szerintem reálisan ez külvilág nélkül nagyjából egy 10 nap. Maximumot tudnék adni. De egyébként azt gondolom,
5: hogy ötödik napnál vége lenne.
2: Egy neonfényes, ilyen fura hideg hangulatú kabinban szerintem 5 és 10 nap között. Én ide
4: szerintem Anna végigcsinálna, és a végén felvenné mindenjünknek a fizetését.
2: Anna akkor se jön neki a lejárra az idő.
4: Szerintem nem az lenne.
2: De itt azon ugye azért nagyon nehéz, mert vagy csapategység és megnyertek mindent, vagy kiestek, de akkor mindenki kiesik. Ki az erősebb táborra, menjünk, vagy a maradnunk? Szerintem ebből is lenne egy nagyon nagy feszkó.
5: Hát először egy ember áll át a menjünk táborba. Őt megölnénk, hogy ne tudjon menni.
2: Egyébként ez egy jó megoldás. Miről beszélgettél vele? Semmi. Igen, láttam. Ne zavarjátok most a szobában. Tehát a maradni akarók kinyírják a kijönni akarókat.
5: Az elsőt, aki azt mondja, hogy ő menni akar. Aha. A menni akaró, mivel tudja ezt, hogy meg fogják ölni, elkezd aknamunkát végezni, hogy legyenek legalább 4-en, akik menni akarnak, mert akkor már elő tudod hozni, mert akkor regál van.
4: Szerintem Feri az 5. napon WC-papír gurigából motort hajtogatta magának, és azon beregne.
2: Lennének ilyen titkos csendek, hogy mindenki elvonul a saját kabinjába, és nem is beszélünk? Tehát valószínűleg ilyen is lenne, nem? Hogy mindenki behúzza, becsukja az ajtót, olvas, de nem akar a másikkal találkozni.
4: Vagy szerintem ezt kötelezővé kéne tenni, hogy mindig ebéd után egy óra ilyen szilencium. És akkor mindenkinek el kell menni, és magába kell
2: szállni. És akkor van egy kis pihi.
5: És a Kapu Tibor is elmondta, hogy a vacsora az mindig közös volt, pont ezért. Ugye, hogy bár...
2: legyen egy kis szociális
5: igen,
2: életed.
5: Tehát, egy közös étkezést azt kell tartani.
4: És ugye be is kell osztani a kaját, hogy nehogy hamar a végére érjünk. Tehát elkezdődne az a fajta ilyen vamzerkodás, tudod, hogy néznénk, hogy ki mikor mit eszik, szabad-e azt megenni, meg úgy egyáltalán.
2: Miért csinálta meg magának? Miért sütötte meg? A stáfus volt.
4: Az ott egy egész paradicsom. Érdekes. Ilyesmire gondolok.
2: Nagyon durva egyébként. Szóval én azt mondom, hogy 20 nap. Vagy 10 nap, bocsánat.
4: Meg a napfénynek a hiánya, szerintem az igazán ijesztő.
5: Meg hogy semmit nem tudsz a külvilágról. Azért
2: annyit tudsz, hogyha baj van, akkor fölhívnak.
5: A napi rutinodban, ha belegondolsz, most mennyi idő az, amíg nézed a híreket, böngészel, akármicsoda.
2: Na, nem sok, azért 6-8 óra képernyőidőm, tehát nem sok.
5: Nem sok, csak egy 6-8 óra. És ebből egyszer csak nulla lesz. Te, aki motoros túrázni úgy jársz, hogy ahogy leszállsz, azonnal izé görgetsz.
2: Igen.
4: Na? Persze, mert néznie kell, megetette a tevéjét, meg ilyenek, ez egy fontos dolog.
2: Szerintem egy csomó minden törne ránk, ami nem is tudunk, hogy mennyire hiányzik. Tehát ez egy annyira ilyen maher szituáció, hogy
4: de új dolgokat alakítanánk ki. Például nekem igényem lenne a kis kifli nagy kifrizésre. És akkor mindig az lenne, hogy kijelölnék valakit, aki jól elegem egész
5: egy emberrel, vagy ez váltott?
4: Attól függ, hogy hogyan állok éppen hozzátok, ugye? Tessék. Zsír már önkéntesen jelentkezik.
2: Ha ti jól lennétek, én lehoznám szerintem. Tehát, hogy meg tudnánk ugrani.
5: Az erőt ad, ha látod a többieken?
2: Hát ha összetudjuk tartani a csapatot, és azt mondjuk, hogy gyerekeket 6. azt végigcsináljuk, szerintem erőből, én mondjuk ilyen vagyok, de szerintem mindenki erőből végigmennénk.
5: Jó, de
2: két hetente egyszer beszélhetsz a gyerekeddel FaceTime-on.
4: Az nagyon rossz lenne, akkor lenne legrosszabb.
2: Akkor inkább ne legyen semmi.
4: Szerintem az van, hogy vagy az van, hogy beviszel a gyereket hátizsákba, és akkor
2: azt nem tudod, kiszúrják, csak... nem szerintem teljesen hülyék.
4: Jó, igen. Én ezt úgy tudom csak elképzelni, de a gyerek mellett nem tudnék bemenni se, tehát azt nem is vállalnám be, de hogyha nem lenne most gyerek, tehát mondjuk gyerek előtt van, akkor viszont végtelen. Azt érzem.
2: Tehát ez egy kaland, akkor is bemennél.
4: Akkor egy kaland, igen. Aha. De a gyerek az túl nagy elköteleződés, meg az egy ilyen, nekem ilyen fizikai igényem van rá.
5: És kitalálnál ilyeneket, ez pont te vagy, aki így este Gyerekek, 7-től fél 8-ig lelki összetartás.
2: Valamit gyertek, muszáj lenne.
5: Fogjuk egymás kezét.
2: Kártyákat igen. Húznánk, átbeszélgetnénk ki, hogy vagy látjuk, hogy ő mélyen van, megpróbáljuk fölhozni, tartjuk benne lelket. Tehát muszáj lenne ezt ott a teret tartani, meg egy kicsit összefogni az embereket, mert egyébként 10 nap után mindenki szana szétmegy.
4: Szerintem kidolgoznál hogy... olyan vallást, amit a router lenne az Isten, vagy valami hasonlót, és akkor így a nagy router lesz volt közék, és nézzük, hogy villog rajta a zöld. Igen, megvannak a bűnösök.
2: Én nem tudom, izgalmas. Egyébként tök izgi kaland lehet, hogy mit dob az agyad, és hogy mennyire vagy mentálisan erős. Azért 100 nap gyerekek bezárva az nem kevés. Az
5: bizony nem jöhetnek ki?
2: Nem jönnek ki, teljesen el vannak. Az teljesen el vannak zárva ők is. Hát jó. Ugye kíváncsiak mindenre, a hangulatingadozásokra, ha azt megtöröd valamivel, akkor újraindul, az egy endorfin dopamin, nem? Hangulatingadozás, depresszió, sírás, mi tör föl belőled, hogy viselkedsz, nem nagyon modelleztek ezt, még csak börtönben, de hogy nem vagy börtönben, de mégis be kell menned 100 napra. Nyilván nagyon komoly kritériumokkal, mit lehet, mit nem lehet, tehát nem hiszem, hogy hatalmas, nem tudom, orgiákat rendeznek, csak hogy túléljék, ezt nem gondolom.
5: Átfordulhat,
2: kísérletezik, igen, igen. Na jó van, izgalmas, én azért szeretem, hogy már ott vagyunk az űrrepülésben, hogy már tulajdonképpen egy ilyen marsi misszió előszobáját kezdtük el tanulmányozni, nem? Úgyhogy azért ez izgalmas hangzik. Jó van, gyerekek, jövünk mindjárt, 7:30 pontosan, pici reklám, az mindenképpen aktuális, és utána jövünk vissza már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasár.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Margut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
4: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
5: One. Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
9: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Skoda. Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
11: Marcika iskolás lett.
12: Apa Trinát rozsdastoppal fest.
11: Marci középiskolában Annába szeret.
12: A Trinát rozsdastopp még a felületen.
11: Marci leérettségizett.
12: A Trinát rozsdastopp még mindig fed. Alapozás nélkül elbánik a rozsdával, akár 15 évre. Vásárold meg a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3.
13: Tempótaxi. Töltsd le az appot és rendelj taxit egy kattintással. Bankkártyás és hűségpont fizetés. 4.90, 4.90. Tempótaxi.
14: Extra élmények Mórahalmon.

0: plazmafürdő.morahalom.hu. Most igazán megéri plazmaadóvá válni a szegedi plazmapontokon. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu. Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsalúzia, Gyuke 2000 Kft., ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
1: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horváth Szekker lemez termékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvathszekker.hu.
2: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
3: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pesdui. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
4: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-ától 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuperelőadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
5: Figyelsz, valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Reklámot hallottak.
7: Hírek a Rádió 1-en.
8: Tragikus méreteket öltött az asszály az Alföldön. Hosszabb nyitvatartással készül a nyárra a szegedi kormányablak, közeleg a Dömötör Gála Szegeden. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Már most a tavasz vége körül nagy méreteket öltött az asszály a Dél-Alföldön, Szeged térsége ebben különösen érintett. A gazdák már most komoly termésveszteséggel számolnak, de egy kiadós eső még javíthat a kalászosok sorsán, tájékoztatta rádiónkat Szilágyi Bai Péter agrárszakjogász.
9: Tragikus állapotban van most a mezőgazdaságunk sajnos, és ez igaz a minden ágazatra, ahol egyébként nincs öntözés, de szenvednek a kalászosok, a kukoricák, a napraforgók. Úgy gondolom, hogyha egy-két héten belül nem érkezik jelentős mennyiségű csapadék, akkor a kapáskultúrák is veszélybe kerülnek. A buzáról annyit szeretnék csak elmondani, hogy május első dekádjában kezdenek kalászolni. A búzák ilyenkor virágzik, a gabona, nyilván pollen koncentráció is meg fog emelkedni a fűféléknél, és hogyha nem lesz eső, akkor ez csak növekedni fog.
8: Meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket Szegeden a Rákóczi téri kormányablak a nyári időszakban. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint május elejétől augusztus végéig, szerdánként és csütörtökönként este 8 óráig is nyitva tartanak. A cél, hogy a megnövekedett ügyfélforgalom mellett gyorsabb és kényelmesebb legyen az ügyintézés. Nyáron különösen nagy az igény például az európai egészségbiztosítási kártyára és az okmányügyek intézésére. Az esti nyitvatartás azoknak kedvez, akik munka után szeretnék elintézni hivatalos ügyeiket. 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat a Szegedi Nemzeti Színházban május végén. A díj különlegessége, hogy több kategóriában a közönség szavazata dönt a győztesekről, a voksolás május 22-ig tart. A színházi háttérben dolgozók elismeréséről maguk a társulati tagok döntenek titkos szavazással, míg az életműdíja személyéről a kuratórium határozott. Az életműdíj mellett többek között színészek, táncosok és alkotók is elismerést kaphatnak, írja a Szeged Ma. A civil kezdeményezésként indult Dömötör díjat 1998-ban alapították, majd 2006-tól hivatalosan is bekerült Szegedváros kitüntetései közé. Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. A délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték 20 és 26 fok között valószínű. Balesetmentes jó utat kívánok a hétfői közlekedésben. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, illetve nem vagyunk, de vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de vagyunk.
1: Vagyunk, de nem vagyunk. Nem itt.
0: De nem itt, lenni de vagyunk vagy
1: de itt meg ott vagyunk.
0: De ez érdekes, mert most mi itt vagyunk.
1: Igen, de nem vagyunk
0: de itt. De közben mégsem vagyunk itt.
2: Most akkor úgy
0: csúszunk. De most ebben a pillanatban én most hol vagyok? Mert nem itt.
2: Most hány óra van?
0: Most 7:30 múlt 8-6-8 perccel. Te most hol vagy valójában?
2: Én az iskolában vagyok. Beiratkoztam.
0: Igen? Igen. Te már az iskolában, te mit csinálsz valójában?
1: Én várok rád, hogy legyere végre reggelizni, hogy el tudjunk indulni, valószínűleg motorozni.
0: Ez így van. Te már fogyasztod a társasággal a reggelidet, egy szék üres az enyém. Én 3-4-8-kor, hogy ekkora napszerűen megérkezek, mi a reggeli?
1: Mikor kell a motor? Gondítani, hogy nem érünk oda Győrbe, hanem indulunk időben.
0: Mikor kell a motorra lenni? Jó, hogy még egy fél órát szívtok. Még egy cigit, jó, 8:30-kor a motornál, Tali. És én még 9-8 órakor kenegettem a vajas kenyeremet. Mert hogy ugye mi most elmondtuk, hogy ez nem élő ez az adás, felvedd, azért vagyunk nektek, de igazából mi már a Széchenyi térre koncentrálódunk, mert ma délután Győrben vagyunk ott 5 órától, és ez a mai adás ez felvett, de vendégünk jön majd 8 óra után, vele beszélgetünk, témáink is vannak, voltak, úgyhogy vagyunk, de mégsem vagyunk. Te iskolába beiratkozol?
2: Sem lehet.
0: Ezt szabatok sem lehet, de
1: tényleg. Általános iskola második? Vagy hova iratkoztál?
2: Nem, hát én még most elsős vagyok.
0: Te most még elsősbe mész. Igen. Szóval tényleg egy szavatok se lehet, mert hogy ez best of lenne, de azt mondtuk, hogy jó, nem csinálunk best of-ot, de nem is tudunk élőbe lenni, úgyhogy akkor ezt mi felvettük nektek.
2: Hogy elmetnék abba az irányba, hogy azokon a napokon, amikor nem jövök, hogy ne panaszkodjanak állandóan, hogy ilyen kalózrádióban.
0: Nem szoktak.
2: Nem nektek írogatnak? Nekem is írogatnak.
0: Nem érdekes, nem szoktak.
2: Nem érdekes. Jól vannak ezek, jól érzik, akkor nem folytatom.
0: Na de akkor mit akarsz, hogy?
2: Hát ők kalózrádióban esténként a fürdőkádból. Jó reggelt kívánok.
0: Bejelentkezést. Csinálsz ilyen kis bejelentkezéseket?
2: És nektek kell majd rárímelni, tudod, amit mondok.
0: Tényleg.
2: Csak egy monológot.
0: Ilyen random föltolsz valamit, és nekünk azt le kell reagálni mindig.
2: Ne nézzük, miről fogunk ma beszélni, és akkor ilyen...
0: Mi és most mi lesz? És most mivel megyünk tovább, jönnek a szokásos kérdések, igen.
2: Így van.
0: Szóval akkor ne is mondják ilyet, hogy a belső szalakorlátnak hajtott egy kocsi az M4-es főváros felvezető oldalon, mert ez valószínűleg nem valid.
2: Hát ami sokkal rosszabb, ha valid.
0: Ha valid, igen.
2: Valid, és akkor megbomlik az agyunk.
0: Mert... Abogy és Szolnok között mind a hatóság a helyszínen, de akkor ez most nem igazi, tehát ne higgyetek el, mert akkor ez most valójában nem történik
2: de
0: meg.
2: De a Szerelvény úrnak azért megköszönjük?
0: Mindenkinek megköszönünk mindent egyébként.
1: A főváros útjain nagy a torlódás. Ez viszont biztos.
0: Ez biztos.
2: Meleg motorosok lepték el a különböző autópályákat.
0: Igen. Igen.
2: Rákóczi Feri vezetésével. Ez is biztos.
0: Nem, most elvileg ebben a pillanatban én most egy osztrák almás pitét korcsolgatok egy lattéval, valahol Bécs környékén, te már bücskölöd a motorodat.
1: Így van. Bár jó, és jól tudod, az itt, erdő ott közepén vagyunk. Fogsz aludni.
2: Léberkéze szendvicset egyetek a kedvemért.
0: Léberkéze szendvicset az erdő közepén.
1: Hozunk neked egyet, jó?
2: Köszönöm. Nejlon zacskóba.
0: Szállodába való eljutásom valószínűleg úgy zajlott, hogy hajnalba 3-kor én rácsörögtem, hogy Feri, nem tán hotelt, légy szíves, küldjél valakit, mert nincs recepciós, nincs meg a hotel. Ti meg alszotok egy erdő mélyén valahol,
1: ahova én oda megyek. Egyébként, hogy ugye te vasárnap jössz utánunk, tehát hogy egy itinert fog írni, törzd fel a telefonod, mert azzal navigálsz. Írd fel a telefonszámomat egy papírra, ha lemerül a telefonod, akkor tudsz kérni egy telefont valakitől, amivel föl tudsz hívni.
0: De meg szólj a recepcióba, hogy tegyék ki a kulcsomat.
1: Ki lesz.
0: Mert hogy én körülbelül éjjelre érkezem, meg ott nem biztos, hogy abban a kis hotelben van recepció, tehát vagy te a motorodra, vagy valóban tedd ki az én szobakulcsomat, hogy be tudjak menni a szobába, melyiként egy kővel fogom dobálni az ablakodat.
1: Nem tudod, melyik az egyéb dobálhatod.
0: Megdobálom mindegyiket.
2: Adj neki! Ne hagyd, hogy jól érezze magát!
0: Ilyenkettők, ha hallod a kis kavicsokat, hogy majd így...
1: Feri, engedjetek meg, kurva ideg van!
3: Rododendron!
1: Azok mi leszünk a rododendron, ő nem lesz az.
0: Hát, ti már addigra rozottim, nem, ti már ágyba vagytok addigra, igen. Én hétfő hajnalban megyek utánatok. Na gyerekek, egy kis friss hír, amit azért mi meg tudunk beszélni nagyon szívesen, hogy mit csinálnak az olaszok, és hol tartanak kutyapiszok eltakarításban. Zseniális egyébként. Az Livorno, ugye ez megvan? Hát ez egy ilyen kis pici kis, azt hiszem tengerparti városka, nagyon szexi. Bevezették, hogy a kutyasétáltatóknak tavasztól őszig kötelező lesz eltávolítani a kutyáik vizeletét és székletét az utcáról.
2: Azt a jó székletet, azt?
0: Azt a jó székletet 25-től 500 euróig terjedő büntetést fizetnek, de nem is ez a lényeg, mert a székletet azért a normálisabbak eltakarítják, de hogy igazából az van, hogy a vizelet eltávolítására vinniük kell magukkal egy vízpermetező készüléket, ásványi üveg, bármiből kijön a víz,
2: spritzni,
0: és fel kell locsolnod a kutyának a pisiét. Nagy hol fokos. Tartanak ezek, gyerekek?
2: Kik ezek a jövőből jöttek ezek?
0: Honnan jöttek ezek?
1: És télen miért nem?
0: Hát gondolom, télen a hó, a sár, az eső, a
1: Livornóban
0: a hó. Igen, a megméteres hó, a mínusz 150 fok Livornóban.
2: Felfagyna ott a kutyapisi, azt elcsúsznának a nyugdíjasok.
0: Tilos ajtók és ablakok közelében, különösen üzletek, irodák és lakások bejárata mellett vizelni. Ha máshol megteszik, a sétálónak kötelező egy permetező segítségével lemosnia a vizet, függetlenül attól, hogy az a járdára vagy a pad oldalára, a parkoló autóra vagy egy robogó kerekére került, permetezővel mennek az olaszok és mossák le a pisit. Azzal indokolták a szabályozást, hogy egyre többen tartanak kutyák, a kutyát és a lakosság maradék része pedig egyre többet panaszkodik, hogy minden bűzlik a kutya vizeletétől, a szabályozás értelmében a kutyasétáltatókat bármikor ellenőrizhetik, és ha nincs náluk a cucc, tehát nem szart oda a kutyát, de nálad nincs cucc, akkor is fizetned kell. Mennyire jó!
2: Szerintem ezt
0: csinálj egy próbapisilést.
2: Nem, a részegekre is bekövetkezik, de először. Jó, először is. Első fontos dolog. Nem itt kezdődik a probléma az,
0: hol kezdődik?
2: Hogy például, hogy milyen szagú a vizelet a kutyának, arra te tehetsz, hogy mivel leteted.
1: Mert miért, hogyha virággal leteted, akkor virágillatú lesz?
2: Nem, az a kutya, aki egész héten spárgát evett, azt be kell büntetni.
0: Az zombi.
2: Az zombi, igen. Szóval oda kell figyelni, hogy olyan dolgot tegyen, ami ugye nem kellemetlen.
0: Az zombi. Így van, onnan néz. Vizelet, szag és elszávolító spritznik egyébként már vannak Magyarországon is.
2: Ez a textilre való.
0: Ja, mit tudok? Ne, Zsúl nyitott meg.
1: Gyepvédelem, milyen textil?
0: Ott van, ott hát van, lefújod
1: a gyepet, azt nincs kutya pisi szag.
2: Mert ugye a pisi... enzimatikus vizelet megsemmisítő.
0: Igen, mert hogyha bizonyos növényt lepisil a kutyád, akkor az a növény idő után elhal és kiszárad. Nekem volt egy francia bódom, azért lehúgyozta a tuját, a tuják állna elszáradtak. Borzasztó nagy harcok voltak a társasházban. De itt az utcán kell, tessék?
2: Katéter.
0: Nem, szegény kis francia buldoga, hogy kirohant a lépcsőn, nyílt az ajtó, balra egy tuja lepisílt, és állandóan a közös képviselő újra vette a tuját, de a francia buldog mindig ahhoz az egyhez ment.
2: Hány
0: tujába voltak egy 10 tuját elhasználtunk, és olyan büszke voltam rá. Összekacsítottunk, és mentünk sétálni.
1: Na, és miattam kidöglött minden.
0: És miattam kidöglött, aztán én is pótoltam. Na de!
2: Na.
0: Itt akkor jársz egy spriccivel, és lespricceled a pisit?
1: De ez sima víz.
0: Sima
1: ugye?
0: Vizet kell vinned, de a betonra ráöntöd.
2: Igen, egy másolítás flakonba odaöntöd a vizet, és akkor egy...
0: Hogy tudom, hogy mennyit pisil aznap a kutya, hogy adagolja? Mennyit tartsak a flakonba? Mennyi az adagolásom?
2: Hát, alapból fontos, hogy legyen jól hidratált a kutyád.
0: Igen?
2: Tehát, hogy ugye főleg, hogy Olaszországban lakik, egy olasz kutya.
1: Melege van.
2: Reggel egy presszóval indít, de azt már nem szállít gyomorra.
0: Igen, egy prosecco és egy láttét bevett délután. Igen, ez egy croissant.
2: Rengeteg vizeletre lehet számítani. Igen.
0: Megyek én a kis másfél literes üvegemmel, és ahova pisilik, oda locsantok. Uh-huh. De jól tartalékolok, mert... jól tartalékolok, mert sokat pisil, elfogy az üvegem, és meg a livornóiak. Ugye? Uh-huh. Megbüntetnek a rendőrök.
2: Kivétel, hogyha elfogy a víz, akkor tudod-e pótolni a saját vizeleteddel? Tehát?
1: Hát ha nem ettem spárgát,
0: ez
1: akkor
0: jó.
1: Igen.
0: Tehát, hogy pisil a kutya,
1: és rápisil.
0: És én rápisilek, mert elfogyott a vizem.
2: És akkor ez kinek a pisil?
0: Az az enyém.
2: De emberek, ugye természetesen, mi Olaszországról beszélünk, nyugodtan pisilhetnek az utcán, hiszen ugye...
1: És azt meg nem büntetik.
2: Vita,
0: igen. Tehát a rendelet úgy szól, hogy a kutyád után el kell takarítani. Mi van, ha nem kell pisilnem, csak kakilni?
2: Szegény kutyád.
1: Egy álca kakálás.
0: Mit csinálsz? Eltakarítom a kutyám pisilét. Hogy? Éppen ide kulázok. Szerintem az bátor.
2: Amúgy látom azt az aggombúdogat, hogy ott áll és szégyelt téged.
0: Kicsit az olasz gazdák félreértették a törvénytervezetet, ezért lekakilták a kutyájuk pisilét, hogy eltakarítsák a romokat. Egyébként tetszik, hogy ennyire kulturáltak.
2: Nagyon, ez már beszivárokatna Ferencvárosban.
0: Ez már azért jöhetne egy kicsit ide is. Kicsi üveg, locsant a szegyet, le van mosva, és tök jó, valahogy nagyon előre tartanak. Nekem tetszik ez a gondolat.
2: Az a durva benne, hogy a kutyatulajdonosok ugye ezt úgy csinálják, hogy közben az a kutya belelép a kis talpacskáival
0: ebbe
2: a pisibe, meg kakiba, amit más kutyák ugye ott hagynak a
0: járdán,
2: és ő bemegy a lakásba, és nem veszi le a cipőjét, hanem a kis lábával ugye bemegy a lakásba.
1: Kultúrát kutyagazdák letörli a kutya lábát, nedves rongya.
2: A kultúrát kutyagazdák ugye nem hagyják ott a piszkukat a kutyának az járdán, tehát szerintem ez a csoport, ez a csoport,
1: de most
2: ez
1: én
2: nem
1: a másikat mondom,
2: ezzel.
1: Aki kutya tulajdonos.
2: Igen, hát a kutya, az szájvizezi a kutyát, dauerolja a bundáját, és a többi, és a többi.
0: Nem tudom, olyan kellemetlen volt, mikor sétáltál a kutyával, és valami betonon egyszer csak így odagittelt. Én még gyerek voltam, tehát én nem takarítottam, de mindig félrenézett.
1: Igen, húztad arrébb szegényt.
0: Fura volt, apám a sétált, hogy csomószor odaszart a betonra, mondtuk, apu, nem áll, légy szít, ne csináld már. De anyám mindig eltakarította, úgyhogy...
2: Anyád mondta, hagyjad, vidéki.
0: Hagyjad, vidéki, nem érdekes.
2: Nem.
0: De nincs meg ez a mozdulat.
2: Amúgy, apropó, bocsánat, vidéken nincs ilyen, vidéken nincs ez a szarva a járda, látod? Nyíregyháza jobban teljesen.
0: Mert azok azért, a kutyák tudják, hova kell szarni.
1: A kutya nem szeret alapvetően a járdára szarni, ő fűre szeret már.
0: Az azért szarni, mert a Ferencvárosban akik is beton dzsungelbe éltek
2: ilyen. De szóval tudjuk, megkérdeztük a kutyát?
0: Hát láttál már beton a kutyát szarni? Tudod, mennyi toporog előtte? Hát a guvvad a szeme, és szégyellősen félrenéz, csak hogy ne bámult, persze.
2: De komolyan?
0: Persze. Zavarba van. Néztél már kutyát szarás közben? Zavarba van. Én mindig azzal hetszem őket, hogy nagyon nézem őket, és mindig elfordulnak. Zavarba van a kutya, azt tudta?
1: Hát hátrahatja a kis fülét, érted így?
0: Nem szeretem, hogy mondom, hogy én sem nézem, engem, én sem szeretem.
2: Én nem ilyen kutyákat szoktam látni, akik ott dolgoznak, hanem az, én büszkéket látom.
0: Ne,
1: azok már, külön, az belvárosi
2: nézed, nézed, ahogy csinálom, ezt nézed, nézd a szemembe, ahogy csinálom.
0: Ha betorra szarik, ott egy kicsit forgolódik, ott zavarba van. Ott zavarba. De miért te szereted, ha néznek közben?
1: Kívánja.
0: Most, hogy mondod.
2: Ez egy érdekes kérdés, rájözni, de? Tudod, milyen napom a hétfő? Mindig hétfő szoktam meg dolgozni.
0: Hétfő, Győrbe gyóztrék után, tehetünk egy próbát. De tényleg szó, hogy itt igazából ez, én nem tudom, én bírom a livornoiakat, komolyan. Felvilágosult a magatartásuk. Miért nem tudjuk ezt megcsinálni? Mi kéne ahhoz, hogy ez itthon is legyen? Kezdjük el mondani, hogy drága kutyások, vigyetek üveget, locsoljátok le, hát mennyire kultúrát.
1: De hiába mondod, évek óta mondja mindenki, mondja a nájlonzacskót. Egy csomó önkormányzat kirakta a nájlonzacskót, a kutyak a kis nájlon, mi történt? Másnap mindenki abba vásárolta a sós kiflit, érted? Mert ellopták az egészet.
0: Egyébként tényleg.
1: Tehát, hogy agyilag vagyunk képtelenek rá, de tényleg ez történt, Eszter.
2: Akkor ez már egy nutellás kifli volt?
0: Igen, az egy kicsit megmelegedett a sós kifli.
1: Mind így vitték el, érted, százasával a dolgot. Ez agykérdése, vagy az, hogy az 500 eurót, azt minden

0: menőn csinálod. De jó, hogy összeszeded, de jó, hogy te ennyire kultúrált vagy, hogy nem elfordítja a fejét csak a kamuból a tesernyőszerrel, hanem lehajol, összeszedi, kidobja egy mozdulat az egész.
1: Nekem volt egy erdélterjérem gyerekkorom, vagy hát nekünk a bátyámmal, és az mindent megevett, tehát nagyon az acskókat is, és gondolkodtam rajta, hogy ha belvárosi kutya lenne, akkor ő már lehet, hogy előre csomagolva de adná zseni. Ki magából. Érted?
0: Hogy micsoda?
1: Tehát az, hogy szárazták ja, előtt egy nyelvonzatkó.
0: Igen.
1: És akkor utána jelent a
0: nedves. Csomagba szarik.
1: Igen.
0: Aha, az egyébként jó.
1: Ez egy gyátú, egy ilyen gyátúszalag. És a végén csak össze kell húzni rajta ezt a szájzsinort, tudjátok, ami van az a
2: két,
1: sárga.
2: Két madzagot igen, meghúzol, két madzag. És meg ki is dobod.
1: Jó, ne etesedek a kutyával nyelvonzatkót. Csak vicceltem.
0: Az nem feltétlen, nem feltétlen, jó, igen. Azt hiszem, hogy van benne nitrogén, húcsav és ammónia, ez van a kutyapisibe. Hát azért ezt tessék lelocsolni egy kicsit.
1: Ezt a kocsi is elmondhatja magáról.
0: Ugye, és ugyanilyen büdös van. Húcsav, ammónia és nitrogén, ezek a kocsiban levegőnek a fő összetevői. Igen, ültél már nálam, tudod milyen, abszolút ez.
1: Mindig kevesen elbágyadok.
0: Nem, ez egy kis nitrogén. És egy pici ammónia.
1: Az ammóniától mindig érzelmes leszek.
2: Nem lehet hasznosítani valahogy.
0: Ezt a kutyapisit?
2: Jó valamire? Nem mi?
1: Kutya pisi? Hát szerintem lehet bele biofegyvert
2: hát
1: csinálni.
2: Hát műtrágya.
1: Háborús
2: vagy...
1: időkben.
0: Hát például... savas, ugye eltolódik egy kicsit a savas irányba, a kémiai összetétel.
2: Mert ha ezért fizetnél, hogy valaki összeszedi és leadja, akkor rögtön meg lenne oldva a probléma.
1: Fúj, nem akarok abban a világban élni, ahol kutyavizetet adunk le. Tehát ezt
0: én most nem tudom, hol tartunk ebben?
2: Nincs kutyád.
1: Nekem még nincs kutyám, ez ki tudja, hogy lehet veszek egy ilyen kis...
0: Hol tartunk ebben, gyerekek? Hol tartunk most? Tényleg most mentek főváros, én nagyon keveset vagyok a belvárosban. Javultunk? Vagy össze van szarva?
2: Javult.
0: Te Ferencvárosi, mert ott köznekedsz a beton
1: dzsungelbe. Nagyon rossz a helyzet, tehát very bad. Nagyon rossz a helyzet, az van, hogy ráadásul ők egy hajnába felkelnek, és már rögtön oda szaladják a kutyákat, tehát hogy ne lássák őket. Nem tudom, miért csinálják, fogalmam sincs, és tényleg rossz a helyzet.
0: Ők ezt megértem, amerre te laksz, Üllői út, Baross utca, ugye azért az egy kicsit ilyen mordoribb, ott lehajolsz, hogy összeszed a kutyaszart, már elveszik a izédet, a tárcádat közben. találsz egy pillangot a hátadba, úgyhogy megértem, hogy nem hajoltok le a kutyaszart.
1: És mutasd meg nekem, hogy az Üllői út és a Baross utca, az ja? Hogyan esik közel.
0: Hát akkor ott mi ez? Mester utca, bocsánat, Mester utca. Azt akartam mondani,
2: hogy szar helyen laksz.
0: Ott a Mória csodálatos sötét bányáiban azonnal kirabolnak, hogy lehajolsz a kutyaszarért.
1: Így van. És akkor?
2: és akkor maga,
1: ez a környék az életre nevel.
0: Az életemet akarom, vagy összeszedni a kutyaszart? Inkább nem szed össze, mert megkéselnek hátulról. Ez veszélyes környék.
1: Nem akarok budai ficsúr lenni, ahol nem is kell aggódnom az életemért. Hát ez ne viccel, mert ez életelenes.
0: Nem, csak tényleg nem, mert én azért ugye sokat közlekedek Budán, és nagyon ritkán megyek át a sötét oldalra, hogy javultok kutyaszarügyben ott a pesti oldalon? Azért kicsit?
1: Nem, egyáltalán nem. Javulnak a helyzetek, viszont azt találtam, hogy Budán pedig, hát sokkal, hát ott az emberek szarnak a partra. Igen. Erről mit tudsz mondani?
0: Hát azért, ott a Svábhegyen mi odaszarunk, hát miért baj?
2: Megteheti, jó?
0: Trágyázzuk a Svábhegyet.
1: Érdekes, és hogy megy a növényzet?
0: Először zavar, hogy néznek, utána már játszótér mellett is könnyen megcsinálod. Semmi baj nincs, hogy közben terhes anyukák gyerekekkel rohangálnak. Begugolsz a bokorba, kitolod.
2: Estén Balázs gyerekek előtt üríti.
0: Igen, írja a blik, csak
1: nagyon várom, hogy az NMHH letegye most a voksát az új rendszer mellett, és eldönts, hogy ez most oké, vagy nem oké.
0: Igen. Szerintem egy új NMHH-val új büntetéseink lesznek.
1: És milyen jellegűek?
0: Hát ez egy jó kérdés egyébként.
2: Nullázódott most, hogy váltás?
0: Nincs nullázódás.
2: Nincs mi? Tehát nincs nem indulunk
0: nem. Nincs. Nincs nullázódás. Abszolút. Ez egy nehéz dolog.
1: Na jó, oké, de beszéljünk egy kicsit a macskákról is, mert a macskák érdemtelenül elmaradnak ebben a történetben.
2: A macska elássa, a macskának nincs nyoma.
1: Hát a macska ugye otthon szokott homokozózni. Ugye hajnal kettőtől.
0: Meg egy helyre megy, ezen. Igen.
1: Igen, ám, de hogy ugye rengeteg embernek van macskája, és ezek nagy adag, hát ilyen almos zsákokba, ugye, és szerintem ez nagyon környezetszennyező, mert alapból, hogy ne szakadjon ki, ez egy dupla kukászsákba kell tegyed ezt a cuccot, és például lehetne kifejezetten macskaszar kuka. Értitek? Tehát ahol az almot gyűjtik, hogy ne nejlő az acskóba, hanem csak lelapátolod egy ilyen nagy közösségi kutába.
0: Jó,
1: hogy
0: közöcsalom.
1: És azt is hasznosítsák. Csinálják bele a nejlő az acskót, vagy nem tudom.
0: Figyelj, annyival egyszerűbb a macska. Egy helyre megy, fogod, beöntöd, oda pisil, oda kakil, annyival jobb, annyival barátságosabb. Jó, akkor hát bosszúból beleszarik a cipődbe, igen, vagy ha kiáros. Igen, vagy ha bosszút akar állni. De egyébként igen. Azért sokkal tisztább, mint a kutya.
1: Nagyon.
0: Egy helyre megy, és meg vagy. Ebből a szempontból szerintem sokkal bonyolultabb kutyát tartani.
1: Igen, és sokan azt mondják, hogy milyen gusztus a macska, mindenhol rájön a kis fenekével, de képzeljétek el, hogy a macskánk a segjük, a soha nem ér hozzá a földhöz.
2: Hát ez nagyon érdekes megfigyelés.
0: Igen, ezt én magamról nem mondhatom el. egy csomószor viszket a fenekem, aztán rájövök mindig, hogy bélférges vagyok.
1: Így húzza a fenekem. Hogy amikor volt hó a teraszunkon, akkor kiment a macska, és akkor vettem észre, hogy csak a kis talpait teszi le, és a feneke az nem ér hozzá, mert tulajdonképpen egész életében Google, vagy fekszik.
2: És professzor asszony, mennyi időt töltött ezzel a kiváló megfigyeléssel?
1: Nagyjából másfél másodperc volt, Ferenc.
0: Ez nagyon komoly etimológiai és állatani megfigyelések. Igen. Hogy a macska feleke nem ér le a hóba, érted?
1: Igen, és még a kutyák megeszik egymás ürülékét, addig a macskáknak antibakteriális a nyáluk, amivel megtisztítják.

0: tisztítják a saját bundájukat. Ezt is most olvastam.
1: Tehát tessék, valójában ezért van a macska fürdés, amikor fürdik, igen, és nyalogatja magát, az effektíve tisztul.
0: Aha. Igen, és az full antibakteriális, teljesen rendben van. Nyugodtan tedd el a kis kezelet, dolgozol.
2: Tehát ha én a három macskám közül bármelyikkel letusolok, akkor az...
0: Most úgy beszélsz fel, mintha nem történne az, amit mindannyian tudunk, hogy...
1: Hát végig nyalogatod magad.
2: Megkocsikolom őket.
0: Az pikos, mert dugod a lábujjaidat, és aztán lenyalatod cirművel, hogy...
1: Na jó, gyerekek, kövesse mindenki a livornói mintát, jó? Ez egy nagyon dolog. Vigyetek üveget, és pucoljátok le. Locsoljátok le, ez egyébként tényleg Magyarországon is. Hallgassatok ránk, csináljátok, tök jó ötlet.
0: Szerinted ez egy megfelelő bosszú lenne, hogyha a kutyák, akiknek a pisét nem mossák fel, annak a gazdáját lepisílnék az emberek?
1: Egy ilyen nyilvános megszégyenítés lenne. Igen. Egy gazdát egyszer egy nap lepisílhetsz.
0: Igen, és belesz, az ügyfélkapun kell jelezni rá, ezt, hogy megnézed.
1: Én nagyon sokat pisilek, tehát én egyszer büntetek rám, készüljön, én nem tudom hagyni, mert a kocsi.
0: Cukorbetegségben.
2: Ez az, vagy, az,
1: ha vagyom csíp, csak szól. Csokolt csíp.
0: Hányszor szóval pisilsz egy nap, Balázs?
1: 5-6-szor biztos.
0: És milyen litereket?
1: Nagyon sok.
0: Ammóniás a szádíze?
1: Tessék?
0: Ammóniás a szádíze?
1: Nem, a hónajam az.
0: Jó, azért testcsikot tegyünk bele a következőre.
1: Igen,
0: jó?
1: Ezért egy 0-24-es vércukorelemzés, azért ugorjunk el gyorsan. Na jól van, gyerekek, oké, tehát akkor ezt esélyt megfogadni, nekünk meg 8-tól vendégünk lesz. Hoppá!
0: Ki mer ide jönni?
1: Oda néz. Oda néz.
2: És azt oda most... néz, hogy hogy jön.
1: És erre gondoltál, és ezt most leírtad. Honnan tudtad ezt? Hát honnan tudtad? Na, mondom, most hogy tudnék kiszólni, hogy mondja meg a vendégünk pontos nevét? Erre látom, hogy Laci rohan, és hozza. Nézd meg, hát azért a 15 év.
0: Tudom, mi a ír a papírra? Rohadj meg.
1: Igen, rohadj meg.
2: Hát old meg egyedül.
1: Fikás az orrod, Bali. Léci, töröd már meg, már nagyon zavar. Töröcsik Zsófia, szabadtüdős, merülő, világrekorder lesz a vendégünk.
2: De aki jó. Ugye azért egy érdekes személyiség, mert ő minden más csinált eddig, és 2 évvel ezelőtt azt mondta, hogy hát ezt így ő kipróbálná.
1: Igen.
2: Azóta megdöntötte azt a rekordot, amit eddig csak férfiak tartottak, ugye a 300 méter víz alatt egy levegővel, tiki-takizva a medencébe, és most már övé a legmélyebbre merülő nővilágcsúcsa cím is.
1: Ugye ők palac nélkül egy kötél mellett, egy orcsipesszel mennek lefelé, fordulnak az alján, és jönnek föl, minden lehetetlen, amit csinál.
2: És hogy egy kicsit még meghozom a kedvet, Zsófi úgy motorozik, hogy sírsz.
1: Tényleg?
0: Vagy igen. Úgy motorozik, hogy ő sír.
2: Nem, mi sírunk. Mi sírunk, aki azt gondolja, hogy hát így motorozgat.
0: Nem akarom a Zsófinak így tompítani a fényét, de én is gyakorlom ezt
1: de
0: a szabadidős
1: dolgát. De te is bírod 20 másodpercig a viszont. És azért az nem akármi.
0: Igen, én azt szoktam gyakorolni, hogy beszállok a -1-en a liftbe, és nem veszek levegőt a tetejéig.
2: Úristen!
1: Azt a mindenit. Azért ennek... az nagyon durva, legalább 6,5 másodperc, azért hallod?
0: Ennek az az oka, hogy előtte balászokat utaz el liftbe, és kivéhatatlan. Figyelj, ez a dögszag.
1: Ez az ammóniás dögszag, ami a kocsimból rám ragadt, hihetetlen. Na jó van, gyerekek, szóval vele folytatjuk, kifaggatjuk majd mindenről, edzésről, merülésről, meditációról, mindenről, mert ez egy az egyben az is.
2: Egyébként hát és
1: ez...
2: verseny. Akkor azt gondolom, hogy verseny.
1: És egy levegő visszatartó versenyt is tartunk.
0: Jaj, de jó lesz, én a felét akarom látni szemben.
2: Nem, veled, hát te mondtad, hogy ja, te ez
1: lavorva a fejünket, okay. És megnézzük, hogy ki meddig bírja.
0: Nekem van izém, majdnem azt mondta, nekem van kloakám. De...
1: Nekem van klamidiám, de hogyan ez most ide? Ezen a klamidia nem segít.
0: Kopogyút akartam mondani, de mindegy, az is van.
1: Jó.
0: Szóval oké, ez oké.
1: Oké, Zsófival beszélgetünk mindjárt, úgyhogy maradjatok velünk, jövünk rögtön, nem sokára 8 óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: hatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
13: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Vállaljuk ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezését. Legyen szó esztrichbetonról, ágyazatkészítésről vagy utak és bejárók betonozásáról, mi a legkeményebb elvárásoknak is megfelelünk. Részletek és ajánlatkérés c37bau.hu.
14: Profi földműveléshez profi alkatrészek, gázpárdó és szárnyas lazító csúcsok, oldalkapák, boronafogak, hosszú távra gyártva, Szécsi laprugó és kovácsoló. Keressen be. Bennünket.
15: Valamennyi munkatársammal, több mint 40 oktatóval és számos gépjárművel azért dolgozunk, hogy neked minél előbb meglegyen a jogosítványod. Pataki Gergő vagyok, a Csillagautós és Motoros Iskola ügyvezetője és oktatója. Szeretem a minőséget, és ezt várom el a kollégáimtól is. Iratkozz be hozzánk online, és biztosítalak, hogy a jogosítvány megszerzése élmény lesz számodra is. Csillagautósiskola.hu.
16: Vedd fel a tempót! Vár az Oilkút hálózat! Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan, és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal!
17: Hamarosan Forráskút felé fordul a világ. Május 16-án ismét Forrást ér fel színpadon a Nox és Dániel Fi. Csapj le a jegyekre mindössze 8000 forintért a Borostyán étteremben, a Kemencés piacon vagy a Rock egy oldalán. 14 éven aluliaknak a belépés ingyenes. Május 16-a Főtéri Park Forráskút.
18: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
19: Azta! Ilyen még nem volt! Szenzációs Fischer rögzítés technikai buszos bemutatóval várunk a Rappai Csavaráruház előtt május 14-én, csütörtökön 9-től 15 óráig. Megismerheted a legkorszerűbb Fischer megoldásokat, gyakorlati tippeket kapsz és szuper nyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavaráruház, Szeged, Bakay Nándor utca 52. Rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell.
20: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
21: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Deja Vu Fesztivál belépőt nyernél? Na-na! Vásárolj a Szeged Plázában legalább 5000 forintért április 29-e és május 24-e között. Regisztrálj és nyerj páros jegyet vagy bérletet. Légy te is DJ! Próbáld ki a mesmesint és készíts saját mixet május két hétvégéjén. Részletek szegedplaza.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: Hírek a Rádió Egyen.
25: Szakmai napot rendeznek Szegeden a dúlák szerepéről. Már lehet szavazni az év fájára. Tűz volt egy szegedi társasházban. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Közös szakmai napot szervez május 15-én az STE, a Korábban érkeztem alapítvány és az Aranykapu műhely Szegeden. A rendezvény célja, hogy hiteles információkat és közösségi támogatást nyújtson a családoknak a szülés körüli időszakban, írja a Dél Magyar. Az eseményen orvosok, pszichológusok és dúlák tartanak előadásokat, a többi között a vajúdás támogatásáról és a családközpontú ellátásról. A program részeként kerekasztal beszélgetéseken vitatják meg a szakemberek az együttműködés lehetőségeit és a szülőszobai jelenlét kérdéseit. A részvétel regisztrációhoz kötött, az érdeklődők előzetesen jelentkezhetnek a programra. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója. Konyhai tűz miatt kellett kiüríteni vasárnap egy szegedi társasházat. A 4 emeletes épület egyik lakásának konyhájában csaptak fel a lángok. A helyszíre a hivatásos tűzoltók és a katasztrófa védelmi szolgálat is kiérkezett. Az egységek gyors beavatkozással egy vízsugárral rövid idő alatt megfékezték a tüzet. A lakásban egy idős nő tartózkodott, akit a mentők elláttak, majd kórházba vittek. A sűrű füst miatt azonban biztonsági okokból kiürítették az egész házat. A rendőrség pedig lezárta az érintett útszakaszt, közölte a katasztrófa védelem. Május 23-án rendezik meg a 33. Kiskun utcai futóversenyt Kiskunfélegyháza belvárosában. A Petőfi Emlékfutam központja a Hősök parkja lesz, ahonnan több futótávon indulnak a résztvevők. A program célja, hogy a sport és a közösségi élmény együtt idézze meg a város híres szülöttének szellemiségét, írja a Félegyházi közlöny. A rendezvényen családi futamok, váltófutás és gyalogos távok is szerepelnek, így minden korosztály számára kínál lehetőséget a mozgás. Az előnevezés május 17-ig érhető el. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. A délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték 20 és 26 fok között valószínű. Balesetmentes jó utat kívánok a hétfői közlekedésben. Legyen szép napjuk! A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben

0: Balázsa! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem. Ugye, hát ez majd fura egy ilyen helyzetben vagyunk, mert elmondtuk, nem rejtjük vékkel, hogy adásunk felvett, mert hogy mi majd Győrben vagyunk majd este, ha 5 órától a Széchenyi téren, vagy délután 5 órától, de nem akartunk best of-ot adni. Tehát, hogy az most olyan igazságtelett volna.
2: Ennél fontosabbak vagytok nekünk.
1: Igen, de nem is tudunk élőben lenni, mert hogy éppen nagyon motorozunk valahol.
3: Hát nem, most 8 óra van, én most hívogatlak 51-ére, hogy gyere már le, reggel,
1: gyere már a szobából. Igen, 8-10 komájt, már itiner van, és már menni, ülni kell a motoron, én meg még iszogatok valahol egy láttét, úgyhogy ez a helyzet, de itt vagyunk, és ahogy ígértük, ugye vendégünk lesz, de előtte gyorsan a kitelepülésre egy mondat, ugye ma Győrbe várunk mindenkit, Eszter is jön, Széchenyi tér, 5 óra rengeteg ajándék, rengeteg nyeremény, amit hozunk, viszünk, úgyhogy 5-től élőbe Győrbe vagyunk.
3: Majdnem 1 millió lesz a napi.
1: Összértékben,
3: igen,
1: tényleg?
3: Igen, hát az ajándékok, a cash, a mit tudom én mi, Eszter, az már maga 500 ezer.
2: Egy ölelés tőlem.
1: Az
2: megfizethetetlen.
1: Az megfizethetetlen, így van. És az időnk is jó, úgy néz ki, úgyhogy egyelőre nem kiabáljuk el, de hétfőkedden jók vagyunk. Na, hozzánk pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello Zsófi, jó reggel.
2: Ciao.
1: A magyar szabadtüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesebb képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
4: Talán igen.
1: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Ilyakába, vagy az interjú miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
4: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom, aha, a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
1: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
4: Mabini.
1: Aha.
4: Batangas.
1: Azért
3: mi
1: az...
3: a víz arra felé?
4: Eléggé.
1: De akkor a dorogító, az nem az, ott már nem lehet a szabadtüdős
3: menni.
1: Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
4: Igen,
1: tehát egy kötél,
4: igen,
1: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusoknak.
4: Egész pontosan.
3: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonyjal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
4: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad uszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle uszonyos, az egyik az egybe uszony, egy ilyen delfin uszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy uszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
1: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam, ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy én ott a fenék, oda le kéne menni.
4: Igen.
1: És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy ezért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
4: Igen, igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor 4 éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
3: a klavírnyászá. Ez a klasszik, belőle, ötöt ki kell menteni.
1: Igen.
4: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt, és volt egy hajóroncs ott lent. De hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben. És akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
2: második... Üvöltöttek rád? Ez nincs kifizetve! Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
1: Hova megy? Mit csinál? Zsánga úszonyunk.
4: Nem, igazából...
2: Plusz 20 euró lesz.
4: Képben volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így guide-olni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
1: Csak elindultam
4: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
1: milyen
4: igen,
1: mély
4: ott
1: volt körülbelül?
4: 16
1: méter. 16 méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
4: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
2: Ez már az oxigén hiány lesz.
1: Ez már... Nitrogén narkózisban van.
2: Sellő, te vagy a sellő.
1: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
4: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
1: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úszol, az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
3: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal,
1: és azonnal jössz föl.
3: Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
4: és
3: vagyok.
4: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
1: Igen. Igen. És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
4: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
3: És ilyen, hogy magyarországi klub ilyen tényleg a dorogító? Vagy itt de mi a lehetőség?
2: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert nagyon szeretnék belépni.
1: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
4: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
1: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé is.
4: Hát
1: csak
4: ott Monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úsztam egy levegővel.
3: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
4: Igen.
1: Tehát várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
3: a hathoz.
1: A hatszor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy uszonnyal. Tehát igen. Ez a monoúszó, egy delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
4: Igen.
2: De egy levegővel.
3: De még egyszer, de ez egy levegő.
1: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni
4: nem,
1: kellett?
4: Nem, hát ez nyilván ez.
1: Azért
4: ez,
1: ebbe van meló.
4: Igen, abban ez.
2: Hogy lehet megfojtani például?
1: Tehát, vízbe sem
2: hogy, hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, hogy nem utalod át. Lehet, hogy már addig
1: nagyon unnák.
2: Tízest ezt a kezdet, tudom, hogy lehet, hogy ez...
1: Ezzel akar megfulladni. Inkább mágítja a fülét, valami legyen.
4: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
1: És hoznak.
4: Hát kipecáztak, igen.
1: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsot vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
4: ezt
1: olyan, akit meg
4: kell... nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
1: Aha,
2: egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
1: De belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a medencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
4: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. Most nem magam
3: olyan
4: akarom
3: nincs,
4: fényezni,
3: hogy
4: de hogy...
1: Tehát, hogy mind a kettőben nem.
4: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
1: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
4: most
1: méter.
4: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem uszonnyal.
1: Aha. Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így kimondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsig is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
3: Ha van hideg sör, a strandon, odáig el.
1: Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi, kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
4: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél, például amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy ez így.
3: De akkor ez javarészt agyban dől el? Hogy mennyit bírok a
4: víz alatt? Elég nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
3: Nem fog rendőre.
2: Tehát, hogy... Az durva, azon gondolkodom, hogy akkor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolata, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
4: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
1: zárnak
4: meg is van.
1: Zárnak
4: az annak. Igen.
1: Minden lezár.
4: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy, a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassul, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és föl.
3: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
4: Az igazit, vagy amit anyukám tud?
3: Amit anyukám tud,
1: a hivatalosat. És mutasd a kezeddel, a lehet hivatalosat.
2: Az anyukám nulláról tud.
1: Igen.
4: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy az ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
2: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. akkor van értelme.
4: Egyet meg mélységben, de azt igazából, az tavaly volt, és az már a felszínre jövetelül
3: elájultam el, ez már nem számít.
1: Igen. Ugye már erről is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet, tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, egy meditáció, nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
4: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren, azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
1: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés,
4: igen,
1: folyamatos.
4: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
1: Tehát van egy ilyen pont.
4: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
1: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulatot, a hány méteren vagy?
4: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó, hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Hát mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. és annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
4: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a, most a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
3: De várj, ellent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen. meg kell mondanod, igen. hogy hány métert akarsz menni.
4: Igen, és annyira állítják a kötelet.
1: Így van. Eléred az alját.
4: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem? Ott van, nincsen.
4: Senki
1: nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
2: De miért mantaráját odállíthatnám meg legalább?
1: Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren egy kis.
4: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
1: neki,
4: kell állni.
1: Neki folyamatosan dekompressziója van.
4: Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az, az nullán, nullán az kitágul igen. egy picit a 105 méteren beszívott.
4: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha. hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha. és tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
4: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
4: Igen, igen. Itt
1: a nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjai?
4: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélőd ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
4: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
1: Nyugi, majd. Nagyon kemény.
4: Nem magyarázz, nem majd.
2: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén, hogy tényleg,
1: gyere le! Melyik a nehezebb, az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
4: Az agy egy kicsit nehezebb
1: az
4: szerintem.
1: Az agymunka és a gondolat
4: tehát,
1: nehezebb.
4: Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a
1: combod,
4: hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
1: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
4: Nagyon brutál izomfájdalom.
1: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
4: Igen, igen.
1: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
4: Hát itt most 100 méteren nagyon, nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben jöttél fölfelé?
4: Nem, már a lefele.
1: De még rutinból csináltad, igen, a mozdulatot, igen, de már halucináltál.
4: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizölt kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Azt a mindenségét neki. Fú, Arnest. Nagyon kemény, mindjárt átbeszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori.
2: Ugye? Ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
4: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35. Ne, jó, nem, föl? Bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1-2, inkább 2 perc. Képzelni?
1: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedbe váltad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
4: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántam volt, de...
3: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
1: hát,
3: perc.
1: 10 perc, abba 10.
4: A női az 9,5 perc a női.
1: A férfiak 10 fölött vannak. Igen, igen. Leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja perfect. A fejét. Igen.
2: Ezzel még dolgoznunk
1: igen.
2: kell.
1: Na, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, mert baromi ízgű, megnézzük a visszafelé utat is, hogy ott mi történik, úgyhogy rögtön jövünk, folytatjuk mindjárt a beszélgetést. 8:30 pontosan jövünk a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
8: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
9: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
13: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
14: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
15: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
16: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
5: Reklám.
18: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsalúzia. Gyuke 2000 Kft. Ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
19: Azta! Ilyen még nem volt! Szenzációs Fisher rögzítés technikai buszos bemutatóval várunk a Rappai Csavaráruház előtt május 14-én, csütörtökön 9-től 15 óráig. Megismerheted a legkorszerűbb Fisher megoldásokat, gyakorlati tippeket kapsz és szuper nyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavaráruház, Szeged, Bakai Nándor utca 52. Rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell.
20: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
21: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
20: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
21: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Ez a Rádió 1, a Szeged

közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ő most is a Rádió Egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldj el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Elkészült az Agora nyári tábor kínálata. 7 millió forint gyűlt össze az idei motoros felvonuláson. Ismét a lakosság dönthet arról, hogy ki legyen idén Makó díszpolgára. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Az Agora már most nagyon készül a nyári tábori időszakra Szegeden. 60-nál is több tábor várja az óvis, kisiskolás és középiskolás korosztályt. A táborok június 22-én indulnak, hamarosan pedig a szegedi vakáció programfüzetben is böngészhetőek lesznek, mondta el Orbán Hédi, az Agora igazgatója.
3: Lesz megint habcsok tábor, a nagyon kedvelt cukrásztábor, 3 alkalommal, lesz propeller táborunk, ahol mindenféle mozgó járműveket, kisképeket fognak készíteni. Lesz utazó táborunk, lesz fotós táborunk, ami újdonság. Természetesen várjuk a sírő gyerekeket a Leszel a barátom táborba 3 héten keresztül. Fitness táborunk, bolygóközi űrutazás táborunk, kalóz táborunk, mesekincstár táborunk. Tehát minden héten nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy óvisoknak, általános iskolásoknak és középiskolásoknak is legyen tábori ajánlatunk.
2: Több mint 7 millió forint gyűlt össze a 8. alkalommal megrendezett jótékonysági motoros felvonuláson Szegeden. A programon mintegy 700-800 motoros vett részt, a látogatók száma az 1000-et is meghaladta. A résztvevők a Remény Sugár Alapítvány számára gyűjtöttek adományokat, amely a daganatos gyermekeket segíti. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A Huszár Mátyás rakparton egész délután családi programok, zene és jótékonysági akciók várták az érdeklődőket. A szervezők szerint a motoros közösség összetartása évről évre erősebb, és egyre többen csatlakoznak a kezdeményezéshez motor nélkül is. Makón június 12-ig lehet javaslatot tenni arra, hogy kikapja idén a díszpolgári címet. A Városháza felhívása szerint bárki ajánlhat személyt vagy közösséget, de a döntést végül a képviselő testület hozza meg. A kitüntetés a városért végzett kiemelkedő munka elismerésére szolgál a gazdaság, a kultúra, a tudomány vagy a sport területén. A címet hagyományosan augusztus 20-án adják át ünnepélyes keretek között. Tavaly Kis Ivánka házi gyermekorvos részesült az elismerésben. Makón eddig 55 díszpolgárt avattak. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. A délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték 20 és 26 fok között valószínű. Balesetmentes jó utat kívánok a hétfői közlekedésben. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, gyerekek, folytatjuk a beszélgetést. Adásunk felvett, jelezhetjük azért.
1: Nyugodt szívvel.
0: Nyugodt szívvel, és hát nem tudom elolvasni, Széchenyi tér? Széchenyi tér.
2: Igen.
0: Ugye? Széchenyi téren vagyunk ma. 5 órától így
1: van. Négytől már a DJ-k ott vannak, aki elsősoros jegyet akar magának, az ugye kicsit drágább, hogy szoktuk mondani, de akkor már lehet 4-re jönni.
0: 4 órától. Mi pedig folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadüdős Búvársport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja, szerénység nélkül.
1: Magyar, most már a világ legismertebb búvárcsaja.
0: A világ legismertebb.
2: Kimondom életem először, hogy a világ örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
0: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az
3: már egy kérdés, bocsánat, igen? Mit hallasz itt? Tehát, hogy most már ezt látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobagásodat hallod, vagy...
2: Nem, van... egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit mások, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából semmi extrát nem hallasz, mint amikor beleteszed a fejed a tengerbe. Tehát ezt az alaptenger zúgást hallod, viszont annyira befelé fókuszálsz, hogy nem fogod föl gyakorlatilag.
1: De ahogy van hallucinációd, ahogy elmesélted az előbb, hogy volt úgy hangokat is, hogy gyere föl!
2: Olyan például szokott lenni, hogy teljesen random zene megjelenik a fejemben. Tehát zene, bármilyen zenének valamelyik dallam a részlete, és akkor volt olyan, hogy fölfelé úton például is kezdtem gondolkozni azon, hogy ez most honnan jött. Hogy mostanában nem hallottam.
3: Random el szoktuk tárolni, és akkor felszabadult egy fájl.
2: Igen, valószínűleg igen.
0: Nagyon szép maga a mozdulatsor, de hogy közben meg ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéségében mindenben nem van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
2: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem, igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen, és a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
0: Azt tehát, érzed 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
2: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy ilyen állapotban
0: az
2: vagy.
0: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
2: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani mi is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
0: Tehát esik szét a mozdulatsor?
2: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, hogy milyen, igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
0: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
2: 40-en, is. 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety búvárral.
1: Aki szintén szabad tűzös.
2: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
0: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé, és megvár.
2: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety búvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
0: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
2: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
0: Milyen, az alapján nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell csinálni. Jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és mind a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
3: És milyen érzés az első levegővétel?
2: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy kézmozdulat.
0: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy. Igen, és ez nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
2: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, és bocsánat, először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
0: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mondod, így van.
2: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm okay.
0: És ha nem, ez igen, láttam, ezért, hogy
1: csak elrontja. Keverted, akkor kész a 105. Ó,
2: és össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy ám oké.
0: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen. Kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj meg van zavarodik a fél, és elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen. Nem tudom, piros Isten. Lapot kap, és rossz volt a sorrend, és a csaj összetörve, hogy mondja, nem hisz, hogy százszor begyakorolt
1: mozdulat. Volt, érted?
0: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem rontasz azért világcsúcson, nem?
2: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik, amúgy meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor milyen sorrendben mit kell csinálni.
3: Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
0: Igen.
3: Igen.
0: Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
2: Hát most per pillanat nem
0: nagyon
2: látok,
0: van a horizonton.
2: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
0: És ezt utána... te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor hol, tehát azt mondta, hogy holnap 108 Fülöp-szigetek, akkor berakják neked a kötelet, 108 és mehetsz?
2: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy
0: hivatalos legyen
2: egy ilyen merülés.
0: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
2: Hát meglátjuk, mert a 106-107, de hogy...
0: Jó, hogy itt már méterenkénti haladás van nagyjából?
2: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
3: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigira azért gondolom rágyújtasz.
0: Hogy... egy óriási havarna szivar azért, kubai szivar felett.
3: Már meggyújtják neked, mire kim vagy.
2: A cigit és a viszkit a kezembe adják.
0: Egy jó proszekó mindig lecsúszik.
3: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
2: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, igen, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de ugye egy 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
0: hogy
2: mi történt, hogy nem vettem
0: ez egy jó
2: levőt,
0: nagy sok
2: hogy...
0: a szervezetnek, igen, meg az idegrendszernek.
1: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
3: Szerdán sírsz egész nap, azt a csütörtökön merzisz.
0: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
2: hát,
0: választ el?
2: Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter
0: azt a
2: világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeteki ugyanezen a versenyen.
0: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
2: 104, ő most 100. Hát azért választottam az a 105-öt.
0: Az belátható.
3: Seggedben vannak.
0: Azt hittem, hogy egy 89.
2: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
3: A mononukleózisra?
2: Igen.
0: Az
2: egybel úszony, a delfin úszonyos.
0: Lefele.
2: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
1: És aha. Akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
2: hát,
1: mondtad, hogy...
2: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
3: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit kényebb legyen? Vagy?
2: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Uh-huh. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
0: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
2: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy

0: az agyadat, meg a szervezetedet, igen, ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
1: Igen, igen.
2: Aha. Jó egyébként?
1: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben uszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
0: Ott kabírnyászol valamit. Nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
1: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
3: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
2: Nem fölfele akar menni le.
3: De neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
1: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
3: dolgozunk
1: fogott
3: rajta.
1: Meg.
0: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
1: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
0: Aha.
1: Itthon szponzor az nagyon, nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztett a munkahelyem is.
0: Emiatt? Úgy,
3: nem tudta felvenni a telefont.
0: Valahogy ez a szigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan nem tudtam bejárni a munkahelyem.
3: Home office volt, és olyan 105 méteren ők.
0: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban.
2: Majd kirúgtak? De egy világbajnokot? Hát azért hello.
1: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a videóda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
3: Mivel
1: meg...
3: foglalkoztál?
1: Én SAP tanácsadó voltam.
3: Az SAP-t rúgta ki?
1: Hát SAP termékeket okay. forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
3: Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az a nagy buli tavalyával, hogy történtek a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért ezt már meghúzzuk alatt.
0: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
2: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
0: Mióta tudom a GGMC, és már megnyugodtam.
1: Igen, ezt
0: már megtanulok. Hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne agyisten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És most megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet, ami bármikor megjelenhet, nem?
1: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
0: hogy
1: semmi
0: nincs meg a segítség.
1: Fingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
0: Tehát,
1: hogy nincs az porondon, hogy...
0: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod uralkodni,
1: igen,
0: sem fizikailag,
1: igen,
0: sem lelkileg, hát, sem így, gondolatban.
1: Igen, aha. Nincs olyan opció.
0: Iszonyat koncentráltság sem. Azért ez közben, nem?
1: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
3: Ezt honnan érzed, hogy elfáradt az idegrendszered? Vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
1: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átkész.
0: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
2: Pont, mint te adás után, hogy fekszel a kanapén.
0: Ahogy megülsz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzá.
3: A kobuda fellépés, akkor mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
0: sebezhető, vagy senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
3: Plusz, ugye hát nekem Balázsak együtt dolgozom,
0: ami
3: 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel.
0: Naponta.
3: Igen, minden nap. Így van.
0: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól,
1: ez,
0: nem?
1: Igen.
0: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció,
1: igen,
0: is.
1: Hát ebben. Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
3: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
0: Sajtunk
3: el.
2: Balatonszerep.
3: Borzasztó döntés lenne.
0: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
1: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot, a Duna arénában.
0: Gondoltad lenézel. Ha már arra jár, kicsit bekukkantasz?
1: Beugrok meg. megnézem, hogy mi a helyzet.
3: Megbántani a többieket.

0: ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
1: Igen.
0: Aha.
1: Igen, most igazából Biffinnel tervezek valamit.
2: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabad tüdővel tudod.
1: Hogy az egyik volt kollégám, mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és így beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanunk ilyen vállalkozást. Hogy
2: mondom, kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
0: Igen, felhozott szabad tüdővel. Balatoni keresén vagy bérelhető. Ott üldögezi napagyon egész drágaságom, jugorjon már Földvárra, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
2: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, egy személyes.
0: Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sranszos bárut megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
1: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz.
1: Köszönöm
0: nagyon szépen.
1: Szépen
0: köszönjük.
2: Megyek neked safety búvának 3 méterre.
1: Jó.
2: Jó, hogy foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
3: Mi már láttuk úszni vízben.
2: Én is abban születtem, tudod.
0: Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönjük
0: szépen. Töröcsi Zsófiával beszélgetünk, köszönjük szépen. 9 óra lesz, nem sokára jövünk mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella magyarókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online, mert a Front Row védelem.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
10: Autóüveg Pilkington!
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
13: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
3: Reklámot hallottak.
14: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
15: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horváth Szekker lemeztermékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvathszekker.hu.
16: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.lévaistudio.hu.
17: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
14: Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel. Majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. És 2 között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
18: A 87.9 Rádió 1-en.
14: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
18: A Rádió 1-en.
14: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon.

most is a Rádió Egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. szeged@radio1.hu. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

Jazz játszóknál Regán Lili, Medger Viktória, Jamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furby, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Tragikus méreteket öltött az asszály az Alföldön. Hosszabb nyitvatartással készül a nyárra a szegedi kormányablak. Közeleg a Dömötör Gála Szegeden. Már is érkezem a részletekkel, Sós Kata vagyok. Már most a tavasz vége körül nagy méreteket öltött az asszály a Délalföldön, Szeged térsége ebben különösen érintett. A gazdák már most komoly termésveszteséggel számolnak, de egy kiadós eső még javíthat a kalászosok sorsán. Tájékoztatta rádiónkat Szilágyi Bai Péter agrárszakjogász.
3: Tragikus állapotban van most a mezőgazdaságunk sajnos, és ez igaz a minden ágazatra, ahol egyébként nincs öntözés, de szenvednek a kalászosok, a kukoricák, a napraforgók. Úgy gondolom, hogyha egy-két héten belül nem érkezik jelentős mennyiségű csapadék, akkor a kapáskultúrák is veszélybe kerülnek. A buzáról annyit szeretnék csak elmondani, hogy május első dekádjában kezdenek kalászolni a búzák, ilyenkor virágzik a gabona, nyilván pollen koncentráció is meg fog emelkedni a fűféléknél, és hogyha nem lesz eső, akkor ez csak növekedni fog.
2: Meghosszabbított nyitvatartással várja az ügyfeleket Szegeden a Rákóczi téri kormányablak a nyári időszakban. A Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint május elejétől augusztus végéig, szerdánként és csütörtökönként este 8 óráig is nyitva tartanak. A cél, hogy a megnövekedett ügyfélforgalom mellett gyorsabb és kényelmesebb legyen az ügyintézés. Nyáron különösen nagy az igény például az európai egészségbiztosítási kártyára és az okmányügyek intézésére. Az esti nyitvatartás azoknak kedvez, akik munka után szeretnék elintézni hivatalos ügyeiket. 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat a Szegedi Nemzeti Színházban május végén. A díj különlegessége, hogy több kategóriában a közönség szavazata dönt a győztesekről. A voksolás május 22-ig tart. A színházi háttérben dolgozók elismeréséről maguk a társulati tagok döntenek titkos szavazással, míg az életműdíja személyéről a kuratórium határozott. Az életműdíj mellett többek között színészek, táncosok és alkotók is elismerést kaphatnak, írja a Szeged Ma. A civil kezdeményezésként indult Dömötör díjat 1998-ban alapították, majd 2006-tól hivatalosan is bekerült Szegedváros kitüntetései közé. Most pedig nézzünk rá az időjárásunkra. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. A délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték 20 és 26 fok között valószínű. Balesetmentes jó utat kívánok a hétfői közlekedésben. Legyen szép napjuk! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra után sokszor elmondtuk, hogy ma ugye nem itt vagyunk, de itt vagyunk, de itt vagyunk, de nem itt vagyunk. Viszont élőben már máshol vagyunk, de este Győrben vagyunk, a Széchenyi téren. Ez az adás ma nem best of, de nem is élő, hanem felvett. És ma este Győrben vagyunk, a Széchenyi téren. Este 5 órától jelen pillanatban Eszter még szunyókál, mi meg már motorozunk.
3: Reméljük.
4: De jó,
3: reméljük.
4: Lehet nekem.
2: Jó lehet még neked.
3: Jó lesz majd akkor.
4: Ja, de jó lesz majd nekem, igen.
2: Te most még alszol. Te most még alszol, mi már úton vagyunk, hogy odaérjünk ma este Győrbe, és rengeteg nyereményt, ajándékot, fú, mit viszünk, mindent viszünk.
3: Magunkat.
4: Magunkat.
2: Eszter is jön, 3 állomással, Júli jön, 2 állomással, sok 100 000 forintnyi készpénz, nyeremény, ajándékok, játékok, gyerekek. Úgyhogy lesz minden. Győr, Széchenyi tér, itt kezdünk ma este 5 órakor. Jó, 8-ig világos van, jó idő van. A hétfőket még idő erre szempontjából is
3: jó,
2: okay.
3: Lesz végig.
2: Jó lesz, meg
3: jó lesz.
2: Lehozzuk, nem lesz ezzel baj.
4: Így van, birthday Ferenc.
3: Köszönöm szépen. Ja, tényleg, ma van a...
2: Ma. Hatalmas ezen. Boldog születésnapot táblák, torták, tortából előbúgró Erika elenyákok, repülők, borkai zsoltok a Rábán nagyjaktal, hajóztatják a Ferit és húzzák egy kis gumimatraccal.
3: Hoztam lyukaszoknit, hogy ugye tudjak idomulni.
2: Mi hozzuk a kepit, úgyhogy lesz minden.
4: Lesz a kepibara.
2: Kepibara, kapibara, minden.
4: Na,
2: minden
4: mit fogok játszani most? Tessék? Akkor nem játszunk valamit?
2: Játszunk egy utolsót, így. Na?
4: Van kedvetek?
2: Hogyne?
4: Ez olyan, amikor a vakáció fel van írva, tudod, a táblára.
3: És már mindenki és akkor... csak kamuból bemegy van, egy kicsit.
2: Igen, utolsó reggelünk a héten, nem vagyunk többet a stúdióba itten. Igen.
4: És azt ígértek el, Balázs, hogy ezt egy Mary Fuck Kill-lel fogjuk lezárni.
2: De rég játszottuk! Ezt régen játszottuk.
4: Ezt ígérted nekem, Balázs, tegnap ezt mondtad.
2: Így van, szabályunk nagyon egyszerűek. Hallasz 3 nevet, és a 3 névnél ebből el kell döntened, hogy kivel szeretkeznél, kitölnél meg, és kivel élnéd le az életedet. Vagy azért, mert elviselhető, vagy azért, mert a legkevesebb gond van vele, vagy azért, mert a legsimulékonyabb, vagy mert a legkönnyebb lenne elviselni, de közben a legborzasztóbb ember, de mégis kijönnél vele. De mondanod kell egy kategóriát mindegyikre. 3 név után szeretkezel vele, leéled vele az életedet, vagy megölöd.
4: Igen.
2: Jó?
4: Jó. Jó. De legyen egy bemelegítő kör, ilyen tét nélkül.
2: Egy ilyen könnyebb bemelegítő kör.
4: Tudod, hogy oldódjunk. Igen.
3: Mondd a 3 nevet.
4: Jó, akkor én mondom először Ferinek, legyen az.
2: Menj,
3: de azt mondtad, bemelegítő kör.
4: Jó, bemelegítő kör. Jó, Feri, jó. Gyurcsány Ferenc, Zalatnai Sarolta és Vágó Piros.
2: Hoppácska!
3: Meg kell öljek egyet.
2: Igen.
4: Most kiderül, mennyi érzelem alatt még a Vágó Pirosottal kapcsolatban.
2: Igen.
3: Azt hittem, hogy az én Klárámat emeled be.
4: Itt tátogatom az éles...
3: Ja, az éles körre. Hát de akkor már ez is éles. Akkor Pirossal... Basszus!
4: Péka, jó, figyelj, most mindenki fog...
2: Kitölsz meg! Már nézzük, kitölsz meg!
3: Ferkó megy,
2: halott.
3: Köszönjük, Ferenc megy.
4: Sekélyes döntés volt ez, Feri.
3: Miért, tehát lefeküdnél vele inkább? Vagy melyiket választanád? Pirkával élnék.
2: Én sem gondolom, hogy ez a jó megoldás.
4: Mondom, és ezek után ilyen könnyen megszabadulni a Feritől, eszembe, hogy...
2: Oké, de jobb együtt élni a Vágó Piros, mint a Zalatnaival. Hát Zalatnaival túl tudom. Vagy egy estén, és a Piros az egy jó természet.
4: Ott ez a rengeteg jogdíj.
2: Piros kedves csaj, jó természet, aranyos csaj. Szerintem a Pirossal jobb együtt élni.
3: A rengeteg jogdíj.
4: Igen, jönnek be. Töltsél, csinálok a kezembe, és már plusz 300 000 forint.
3: Tudod.
4: De elénekelte.
3: Hát az előadói jogdíj, az csak akkor van, ha énekelsz.
2: Eszternek 3 név?
3: Hankó Balázs, Balázsi Gyula.
2: Erős a brigád.
4: Igen, de ez rendszerváltás előtt vagy után?
3: Nem, ez most. Ez most van, egyet tegyünk még hozzá.
2: Hát a maratott még egy kis kiutalandó, nem?
4: Egy
2: dokumentumfilm még te is kapasz.
4: Nem szeretem, hogy a sírnak szex után, úgyhogy ez nagyon nehéz.
3: Jó,
4: nehéz megszokni.
3: Akkor együtt élnél vele?
4: De ki a harmadik? Hankó Balázs, Balázsi Gyula,
3: és aki levelet ír arról, hogy neked rossz a stand-upod, és kikéri magának a Herék nevében, ő egy jogi,
4: a Heremen.
3: Természetes jogi személy, tehát a Heremen.
4: Hát Heremennek már a nevét csak kell megjegyezni, mert
2: ő megöltük.
4: Távozott egy másik világba, ahol számon kérik rajta a leveleket, amit eddig írt. Jó, és akkor Hankó Balázs és Balázsi Gyula.
2: Balázsi Gyula, aki ugye vissza, vagy fölajánlotta a vagyonát. A jó szó az inkább nem fölajánlotta, hanem visszaadott. De
4: jó,
2: hogy
4: jó, köszönjük akkor, szépen. Akkor a Hankó a kufircot vállalom be, mert lehet, hogy volt egy kis támogatás. Ugye?
2: Igen.
4: Az ugye,
2: és együtt élsz a Balázsival.
4: Figyelj, ha már kettőnk, van egy párkapcsolatban, és ő az, aki sír, akkor az egy jó dinamika. Az egy olyan dinamika, mert tudok építkezni. Szóval szerintem az egy új, plusz rengeteg sportautója van, és rengeteg pénze van, ugye, amiket egyesével fogok tudni. Amúgy láttam ilyen villát épít Budára, hogy abból nagyon jó gyermek otthon lenne.
3: Nem
4: csak
3: biztos,
4: mondom.
3: Kész lesz.
2: Azt már lehet, hogy
4: de nem abban, vagy én amúgy az összes ilyen nagy villából, meg gyermekotthont és pszichiátriát csinálnék, és az óriási lenne, gondoljátok meg végig.
2: Az szép, az nem? Szép.
4: A nagy Balázsi Gyula pszichiátriai intézet.
2: Igen. Jól van.
4: Na, Balázs?
2: Én kapok?
3: Igen.
4: Jó.
2: Na.
4: Kiszítom a fejemet, hogy olyan nevek jussanak eszembe, hogy igazán fájnak neked.
3: Nekem is az jutott.
2: Okay. Valami jó fájó neveket mondjál.
4: Valami nagyon fájdalmasokat, ne érzik csak. Igen? Érzik. Jó, akkor kezdjük el, onnan induljunk el, szerintem, hogy...
3: Szent Kriája Alexandra.
4: Úristen, de jó vagy. Jó, akkor legyen egy politikai.
2: Igen?
4: Szent Kriája Alexandra Kálmán Olga, és az utolsó pedig legyen Borbás Marcsi.
2: Úristen, de durva.
3: A kérdés?
2: Ez durva. Szent Kriája Alexandra halott. Tehát, hogy ez...
4: Na, ez az a helyzet, ahol a body positivity az így teljes mérdi beállt.
2: Nem kérdés. Szent Király halott. Na várj, csak mi a Borbás Marcsi és Kálmán Olga?
4: Igen.
2: Jézus Isten!
4: Szerintem Kálmán Olga nagyon virgonc amúgy.
2: Én azt gondolom, hogy akkor a Marcsi az jól főz.
3: Úgy van.
2: Jó kajákat csinál. Szerintem egy békés természet vidéken, akik tyúkjai vannak, én leélem vele az életet.
4: Tehát meg kell halni.
3: Ez már túl gyanús.
2: Viszont van egy nagyon nagy proszekók, nagyon nagy ivások, és egy nagyon nagy holtöltés szeretkezés. Dobrev Klárával.
3: Ja.
2: Dobrev Klárával, te jó Isten. Tehát Dobrev a szex.
4: Kálmán Olgáról volt szó.
2: Ja, Kálmán Olga?
3: Igen.
2: Ja, bocsánat, elszóltam magam, én Dobrev Klárával akarok szex.
4: Figyelj, ha Kálmán Olgát választom, aztán ott lesz a Dobrev Klára is.
2: Nem, a Marcsi, tehát az Alexandra halott, nyilván Marcsival leélem az életem, és akkor a Kálmán Olgá.
4: Én ezt látom magam, hogy a mezitlábot nézsz, hogy ez egy kis kágyás. Sok proszekó, nagy gondolatok, esténként egy villáminterjú.
2: És meg vagyok. Igen. Jó, oké. Akkor mondom én neked, jó?
4: Köszönöm.
2: Friderikus Sándor, a Kőhalmi és Kovács Kristóf.
4: Jó, ebből kettő már megvolt, ugye?
2: Na? Kovács Kristóf ugye az El Soder Klub, meg a producere. Sokat van a Dumaszi Jász körül, vagy volt, ő indított
4: ott el. Ott szokott.
2: Nem biztos, hogy mindenki tudja, de így azért be lehet is, meg jó. Lehet ismerni.
4: Ebből igazából már mindenki belefeküdtem, szóval
2: nem ezt nehézött. Már gondolatban sokszor megöltél, úgyhogy nagyon könnyű lesz.
4: Jó,
2: na,
4: okay,
2: ezt
4: jó.
2: Most keményet kaptál.
4: Kemény, igen. Figyelj!
2: Gondolkodik, húzza az ide. Nagyon, öld meg, akit meg nagyon, kell, tudod,
4: nagyon,
2: kit akarsz
4: nagyon
2: megölni.
4: Nagyon nehéz lehet szegény Kristófnak, hogy ilyen fiatalon távozott. De hogy
2: Kristóf halott vagy?
4: Nehéz a vágás, meg tudom, úgyhogy ezt így sajnos igen. Az ilyen.
2: Kristófot megölöd?
4: Igen, Kristóf off. Zoli, Zoli és Friderikus. Attól függ, hogy a hosszú, vagy tartalmas életet szeretnék.
3: Hát, most mindegy, egyenle.
2: Nem könnyű, nem könnyű.
4: Jó, én azt mondom, hogy akkor fú, ugye?
3: Na,
2: keményebb kaptál.
4: Jó, akkor legyen, én Friderikusnél szeretnék lenni, mert nyíregyháziak összetartoznak. Tehát én szeretnék lenni az asszony, aki meglepolázza Sándort.
2: Leéled a Fridivel.
4: Igen.
2: És egy éjszaka Kőhalmival.
4: Igen, és egy éjszaka Kőhalmival, de akkor ami belefér a pokám, mert... Ami belefér, tehát én azt mondom neked, hogy köszön a gatyót, mert itt aztán el lesz járva násztánc.
2: Jót kaptál.
4: Szegény Zoli. Jó,
2: nem volt könnyű, nem volt könnyű.
3: És egy olyanra mit mondasz, hogy Zsül Balázsém?
4: Én annyit mondani kell, egy
2: ne ülj meg, Léci! Halott vagyok. Úristen, megint meghaltam.
3: Mikor?
4: A múlt heti teljesítmény alapján, Feri, sajnos neked meg kell halnod. Tudod, ez van. És lehet, hogy egy hónap azért nem így döntöttem volna, de kivívtad magadnak.
2: Megölték Kenit.
3: Igen? A kedd a begyedben van.
4: Balázsnak lennék a felesége, szintén jogdíjokokból, és Zsüllek még egész éjszaka szeretkezni.
2: Buja éjszaka Gyulával.
3: Gyula, én érted, szívesen meghalok. Ha ez, akkor ennyi. Vidd.
2: Ennyi. Egy buja éjszaka Gyulával.
4: Szinte látom, hogy megpróbál rávenni, hogy másztak fel valami hegyre, hogy ott nézzük a csillagokat.
2: Nézzetek meg egy padot.
4: Nem, Zsüll, ezt most itt le tudjuk lenni itt a turista szállón, jó? Aztán utána mehetsz a dolgodra, de...
3: Itt várlak.
4: Ezt itt alul le tudjuk itt a vadrács mellett, itt megcsináljuk, aztán mehetünk mindenki a dolgára.
2: Jó, Feri, te kapsz akkor egyet. Jó, azt mondja, hogy kapott Zsóka, Liptai Klaudia.
3: Már nem ott tudok
4: tudjuk,
3: dönteni.
4: Ott tudjuk, hogy milyen érzések vannak.
2: És
4: ott tudjuk.
2: Legyen mondjuk a harmadik.
4: Tüdejkus Sándor.
3: Tudom, kitölök meg.
2: Várjál, hogy te vagy kapott Zsókánk, van egy Liptai Klaudia, és kapsz egy...
4: Egy vadászgörény.
2: Élő embert kell mondani.
3: Mi az, hogy
4: vadászgörény?
3: Hát, ha megölöd a vadászgörényt, és ott a...
4: Megölni a vadászgörényt.
3: Meg.
2: Akkor Liptaival elküldesz egy éjszakát. De akkor a Fodor Zsókával leéled az
3: nem
2: életet.
3: Nem a Fodor.
2: Ja, akkor a Fodor Zsókát kapod el.
3: Ez hülye. Te miről beszél?
4: A kapozsóka.
3: Kapozsóka. Nem Fodor.
2: Az a fiatalabb? Én végig az idősebbre gondoltam. Fodor Zsóka, Liptai Klaudia.
3: Vadászgörény, vagy...
2: Vadászgörény.
4: Jó.
2: Tessék.
4: Jó.
3: Hát akkor is megölöm a Fodor Zsókát.
2: Megölöd a Fodor Zsókát.
3: Elkapom a görényt és a Liptai. Nincs könnyű döntés.
2: Ez a Feri olyan hóbortos lett időskorára. Mit csinál? Együtt élek vadászgörénnyel. Gyerekek, 60 éves lesz lassan, megteheti. Egy kicsit megbolondult, egy kicsit őrült lett.
4: Hát jobban félek, hogy egyszer elmegy Feri, és egy vadászgörény fog cigizni a teraszon.
3: Egy hatalmas szex volt az este, haver.
2: Óriási szexet. Óriási szexetünk a Ferivel.
4: Amúgy nagyon laza az ízülete, nem? Tekergőzős. Emlékeztek arra a filmre, amikor a fickó két vadászgörénnyel zsebébe járkált? A hegylakó volt, hogy melyiknek volt az?
2: Az nincs meg nekem.
4: Mindig az, amikor verekedni kellett, hogy valamikor kiküldte egy két vadászgörényt a zsebébe, és azok így elszaladtak. Nem, ez, nem emlékeztek? Ez nincs.
2: És azok hozták, valamit hoztak.
4: Mindent hoztak. Na, de figyelj, nem lehet itt végig.
2: Menjünk nemzetközi vonalra, tessék, jó. Nemzetközi
4: jó.
2: Vonal.
4: Jó. Jó, oké. Akkor én mondok Balázsnak.
2: Igen.
4: Jó, rendben van, akkor legyen Kylie Minogue.
2: Igen.
3: Ursula von der Leyen.
2: Úgy
4: de jó. Ursula von der Leyen,
2: így van.
4: Jó, és az utolsó igen? Pedig Angela Merkel.
2: Angela Merkel. Hát figyeljetek.
3: Hát itt se ezért nem egy nagy kihívás.
2: Én az íze véget egy éjszakára elviszem a Merkelt. Könnyű Kylie-t választani. Kiámozni a Merkelt. Na, az kemény.
3: Az igen.
2: Megölöm Ursulát.
3: Oké. Okay.
2: Régóta bögyönben van.
3: És Kylie-val élsz együtt.
2: És Kylie, és Kylie, ez nekem
3: na,
2: az jó.
3: Ez nem volt nehéz.
2: És Kylie-t, Kylie-val megleélek egy életet, és kicsit kapok a jogdíjakból.
4: Én olyannak képzelem, hogy a Kylie-t, aki mindig úgy jár kell lakás, hogy nincs a cipő, de mindig így is, tudod, így a lábujjhegyén jár.
3: Hogy magasnak tűnjön.
4: Igen, igen, mint egy ilyen tündér.
2: Oké, okay, Feri, Matolcsi György, Matolcsi igen? Ádám.
3: Matolcsi Ádám.
2: És megkapod még. Még a Szájer Jóskát a végére tessék.
3: Óha!
2: Egyet ölsz, egyel élsz, egyel szexelsz.
4: Jóska lecsúszott
3: hát
4: az álszedet?
3: Hát állítólag tudom, hogy ki a jó benne a háromból, ugye, ugye az megvan.
2: Jóska?
3: Hát persze.
2: Jóska egy éjszaka.
3: Hát ott azért, figyelj, hát aki...
2: Sok buliba mennél el vele, sok na, helyre vinne.
3: Azért egy este,
4: de
3: előtt
4: azért
3: szívgyógyszer
4: kapjál be szerintem.
3: Ott kéne teljesíteni.
2: De várj, akkor a Matolcsi család marad egy estére? Azért?
3: Nem. Hát
2: ja, az a Jóska elvitte
3: Jóska,
2: az estét.
3: Jóska elvitte az estét, ugye, mert az biztos, hogy tapasztalásban is igen izgalmas igen? Lenne, hogy mi mennénk keresztül egy este alatt, azzal
2: ki,
3: meg vagyunk.
2: Meg?
3: Hát akkor az idősebbet már mégiscsak, nem?
2: Ott... Időset kipipálod, és a fiatallal
3: élsz. És a fiatallal élsz.
2: Bírod a meleget? Szereted Dubájt?
3: Imádom.
2: Befért a Lambóba.
4: Tényleg, hogy a Lambóba befért?
2: Igen, egy Lambóba befért.
3: Nem, de csak vesz nekem valami nagyobbat.
4: Jó, jó. Na, jó. Figyelj. Oké. Okay. Jó, mi van ebbe? Van ebbe egy kör?
2: Egy utolsó kör, tessék, utolsó figyelek. Kör.
4: Jó, oké, okay, rendben. A Hanson fiúk.
2: Hanson fiúk. Báp. Igen, bárkit mondasz, megölöm őket.
3: De várjál, ez egy, az összesen. Az összes
4: egy banda.
2: Kinyírhatok egy családot.
4: Hanson guys, igen, igen.
3: Igen.
4: Jó, a második az legyen.
3: Csak fiú zenekarokat mondj.
2: Igen, csak fiú zenekarokat mondj.
4: Igen, az nem jó, oké.
2: Hanson, Mbap, ugye ez volt a számuk, ez a Mbap.
4: Kérdezik, hogy néznek ki most amúgy.
2: Megöregedtek egy kicsit.
4: Jó, oké. A másik Berényi Miklós játszó férfi karakter.
2: Szőke Zoltán.
4: Szőke Zoltán.
2: Igen.
4: A harmadik pedig az édesapád.
2: Az édesapámat megölöm, de akkor nem születek meg.
4: Na, majd csak jókat tudok mondani.
2: Azt mondja, jó, Hanson fiúkat megölöm. De várjál, akkor várjál. Ú, ez így nem jó. Ez nem jó, mert az apámmal szexelek.
4: Na jó, figyelj, akkor ezt hagyom, hogy ezt most, hagyom ezt most elmúlni.
2: Vagy az apámmal élek.
4: Egy 12-es karikájú műsor. Jó, akkor ki, egy kicsit ezt most rossz útra tereltem.
2: Nincs, bocsánat. Nekem ez tetszik.
4: Ez tetszik?
2: Persze, semmi baj nincs vele. Hát akkor inkább szexelek a Szőke Zolival egyet.
3: Igen.
2: A Hanson fiúkat már csak tisztességből is megolom. És apámmal még aztán néhány évet lehúzom. Úgyis nagyokat beszélgetünk, ez hiányzott az elmúlt 30 évből. Újra megismerjük egymást, és azt mondom, hogy téged választottalak. Veled leélem ezt a pár évet, és öröklöm a házát.
4: Jó. Van?
2: Nem tudom.
3: Hát nem beszéltek harminc éve.
2: Csak meg lehet kapargatni ezt a végrendeletet.
4: Na jó, még engem bántsatok egyet, ezt a hadszoljon.
2: Oké, utolsó. Na tessék, itt kapjál. Azt mondja, hogy várjál. Valami jót akarok neked adni. Nicole Kidman.
4: Oké.
3: Esztergályos Cecília.
4: Oké.
2: És az utolsó legyen valami, de azért legyen valami olyan is legyen, valami keményebbet kapjon még a végére. Nézze ki szemecskét, hogy gondolkodik, elnéz a távolba.
3: Ha már valamelyiket már kinyírta.
2: Igen?
1: Monique.
3: Látod, megugrik a sötétből halkan.
2: Vidd a Nicole-t, a Nicola léjjél.
4: Nicola, szerintem az van, ilyen passzív-agresszívnak tűnik a Nicole. Tudod, aki mosolyva van, olyan unna dolgokat.
2: Igen, ő kemény. Ő kemény. Okay. Megölöd?
4: Én őt megölném. Szia, Nicole.
2: Igen?
4: Ugye utána marad Monique, és ki volt a másik?
3: Esztergályos
2: Cecília.
4: Természetesen Monique-vel mennék, mert ez a Stolbuci féle receptúra, ezzel lehet dolgozni, és hát akkor az együttérés az Esztergályos Cecília, és minden...
2: Egyébként egy nagyon cuki nő.
4: Nagyon cuki nő, és olyan energikus.
2: Én még mindig.
4: Igen.
2: Jó, meg gyerekek, vagyunk. Jó, meg gyerekek. Jövünk mindjárt 9:30, nem sokára jövünk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfilet traubiszóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
7: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 grammos csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
10: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
11: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
12: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Több mint 20 szuper előadó. Jegyek június 15-ig, kedvezményesen a globefest.hu-n.
13: Azta! Ilyen még nem volt! Szenzációs Fisher rögzítés technikai buszos bemutatóval várunk a Rappai Csavaráruház előtt május 14-én, csütörtökön 9-től 15 óráig. Megismerheted a legkorszerűbb Fisher megoldásokat, gyakorlati tippeket kapsz és szuper nyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavaráruház, Szeged, Bakay Nándor utca 52. Rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Yamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furby, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Ez a Rádió 1, a Szegedi Helyi Rádió, ahol Balázsékkal ébredhet

0: információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
0: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
3: Szakmai napot rendeznek Szegeden a dúlák szerepéről. Már lehet szavazni az év fájára. Tűz volt egy szegedi társasházban. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Közös szakmai napot szervez május 15-én az STE, a Korábban érkeztem alapítvány és az Aranykapu műhely Szegeden. A rendezvény célja, hogy hiteles információkat és közösségi támogatást nyújtson a családoknak a szülés körüli időszakban, írja a Dél Magyar. Az eseményen orvosok, pszichológusok és dúlák tartanak előadásokat, a többik között a vajúdás támogatásáról és a családközpontú ellátásról. A program részeként kerekasztal beszélgetéseken vitatják meg a szakemberek az együttműködés lehetőségeit és a szülőszobai jelenlét kérdéseit. A részvétel regisztrációhoz kötött, az érdeklődők előzetesen jelentkezhetnek a programra. Már lehet szavazni az év fájára. Idén 17 jelölés érkezett, közülük kerültek ki a döntősök. A voksokat június végéig várják az évfája.hu oldalon, mondta rádiónknak Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója. Konyhai tűz miatt kellett kiüríteni vasárnap egy szegedi társasházat. A 4 emeletes épület egyik lakásának konyhájában csaptak fel a lángok. A helyszínre a hivatásos tűzoltók és a katasztrófa védelmi szolgálat is kiérkezett. Az egységek gyors beavatkozással, egy vízsugárral rövid idő alatt megfékezték a tüzet. A lakásban egy idős nő tartózkodott, akit a mentők elláttak, majd kórházba vittek. A sűrű füst miatt azonban biztonsági okokból kiürítették az egész házat. A rendőrség pedig lezárta az érintett útszakaszt, közölte a katasztrófa védelem. Május 23-án rendezik meg a 33. Kiskun utcai futóversenyt Kiskunfélegyháza belvárosában. A Petőfi Emlékfutam központja a Hősök parkja lesz, ahonnan több futótávon indulnak a résztvevők. A program célja, hogy a sport és a közösségi élmény együtt idézze meg a város híres szülöttének szellemiségét, írja a Félegyházi közlöny. A rendezvényen családi futamok, váltófutás és gyalogos távok is szerepelnek, így minden korosztály számára kínál lehetőséget a mozgás. Az előnevezés május 17-ig érhető el. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Egyre több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra. A délnyugati déli szél megélénkül. A hőmérséklet reggel 8 és 16 fok között alakul, a csúcsérték 20 és 26 fok között valószínű. Balesetmentes jó utat kívánok a hétfői közlekedésben. Legyen szép napjuk, a Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Na itt vagyunk, és gyorsan mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye a bezártság próbáról beszélgettünk még jókorán, 7 óra után, hogy összezárnak űrhajósokat és szimulálják, hogy mennyiig tudnak együtt lenni, és mi hogy bírnánk. Azt 8 vagy 9 hónapot kell nekik lehúzni. Ez egy Mars szimuláció, már arra az űrutazásra készülnek, és összezárnak űrhajósokat. Rájöttünk, hogy hát nem lehet jó. Az izoláció azért nincs jó hatással az emberi szervezetre, erről beszélgettünk. És ugye Törőcsik Zsófia is a vendégünk volt, aki szabadtüdős merülős, hát világrekorder.
2: Ámulva, már mindenben.
1: Mindenben az, gyerekek. Mindenben.
2: Ügyes
1: az.
2: Kislány.
1: Ámulva bámulva hallgattuk az ő történeteit a víz alól.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Mi történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként? Fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre. Hogy kell elképzelni?
3: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfúj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
1: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés,
3: igen,
1: folyamatos.
3: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
1: Tehát van egy ilyen pont.
3: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
1: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
3: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Ez mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken. De a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
1: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen, méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
3: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
2: De várj, lent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
3: Igen, úgy, és annyira állítják a kötelet. Tudod, így
1: ott eléred az alját.
3: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
1: Ott van egy búvár, nem? Ott
3: nincs,
1: nincsen.
3: Nincs,
1: senki nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
4: Mantaráját,
3: de
4: azt
3: ciki.
1: Én azt hittem, azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren egy
3: kis. Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni,
4: együtt
3: mert neki dekózni, meg
1: neki,
3: kell állni.
1: Neki folyamatosan dekompressziója
3: van. Nem tud
1: neked
3: levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
1: az, az nullán, nullán az kitágul, igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
3: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
1: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
3: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
1: rángásszerű görcsök?
3: Igen, igen. Itt
1: a nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjei?
3: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélő ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
1: Aha.
3: És ennek a jele a kontrakció. Először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogén narkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
1: Miközben jöttél fölfelé?
3: Nem, már a lefele.
1: De még rutinos, rutinból csináltad a mozdulatot, de már halucináltál.
3: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
1: Ki hogy bírná, mit szóltok hozzá? 100 nap.
4: Vannak súlyzók, ahogy látom, van nasolnivaló, van
1: mindenük
4: internet.
1: Van.
2: Nincs internet.
1: Az internetben nem vagyok biztos, azt hiszem az internetről el vagy vágva.
4: Tabletjeik, mit néznek rá?
1: Tabletem naplóbejegyzéseket küldenek, illetve értekeznek a külvilággal, és ott különböző feladatokat, kutatási feladatokat is lemodelleznek, és azt végrehajtják, de nem kapnak telefont, és nincs internet.
2: Hát az első egy hetet valahogy lehúzod, mert tényleg napi edzés van, oké.
1: Okay, rájössz, hogy egyik csaj se vihető.
2: Akkor egy nap.
4: Akkor jönnek a fiúk.
1: Feri akkor, még az első héten nagyon söndörög a fürdőszoba környékén, majd rájön, hogy a szabályzatban benne van, hogy nem hajthatsz rá.
2: Eszter, megmoshatom által.
1: Igen.
4: Eszter akkor már halott.
1: Eszter akkor már kifürödte a melegvíz mennyiség 80%-át. Én érkezem egy hajhálóban és egy piperel papucsban, hogy menjek egy cica mosdásra, de Eszter már kifülészte és kifülészte a melegvizet.
2: Egy darabig kíváncsi vagy a többiekre.
1: Ezekre az arcokra?
2: Egy napig.
4: Én a Balázs lefürdött hajából épp egy barátot csinálok magamnak kézmos technikával.
1: Jó, de akkor mi vagyunk hárman, meg a stáb.
4: Egy ilyen csuhébaba lesz a barátom.
1: Játszol a kis kukoricababámmal. Tehát nincsenek ott akkor tehetséges.
4: Lelágot lábú ütleleidből.
1: Igen.
4: És a hajban csinálnék egy ilyen voodoo babát, és bezárkoznék fel a kabinomba.
1: Nem, a lelágott lábúj körmében, mert marokkó játékot játszott, tehát húzd ki a nagy lábúj körmében, úgy a több körül való, hogy nem mozduljon meg. Mit csinálsz? Marokkózom a levágott lábúj körmében. Tehát így vagyunk négyen? Ott van még Viki, ott van Laci, ott van Anna, ott van Zsül.
2: Hát legyünk már legalább hatan.
1: Hatan vagyunk. Jó, tehát a crew az...
2: Akkor ugye... legyen a stáb, jó. Akkor
1: az oké, hogy a stáb, az egész, mindenki ott van.
2: Akkor 8 ember.
1: 8-an benn vagyunk, 100 napot kell bent lenni, jó. A hely nagyon pici, össze vagyunk zárva.
4: Jó, tessék? Lacival először is elfoglaljuk a legjobb helységet.
1: Igen, ahol én már bent fekszem egy fél napja.
4: Igen,
1: mire odaértek, már konstatáljátok, hogy ez a genyó már behéderelt ide, meg kiszúrt a legjobb helyet, természetesen ott fekszik a Balázs.
4: Igen, úgyhogy ezért összehozzuk, hogy akkor ezt egy lakóközösségi alakítjuk. Maradtak a többiek Ferivel és a doboz cigivel, aki most gondolja ki, hogy hogy tudnál az egy doboz cigit elosztani 100 napra.
2: Az biztos, hogy ti nem kaptok. Tehát az lesz, mint a Maldívon, hogy hozzám jöttök a végén, hogy jaj, csak egy szállal. Most megmondom, hogy nincs, érted?
4: Jó, Lacival nincs, a felmosóronyból csinálunk cigit. Különböző, 3D nyomtatóval nyomtatjuk a cigarettákat.
1: Lennének társas játékaink? Lennének hát közös óráink?
2: Mennyiség ezt valójában? Aki sikítva körbe rohan, hogy hoztam társas játékot, az a Juli lenne.
1: Juli hozná a társas Juli játékot.
2: Biztos lehetsz benne, hogy ő szórakoztatóba menne.
4: Szóval Juli végeznénk a kísérleteket.
1: Igen.
4: Juli, figyelj, nem akarod megpróbálni, hogy az egyik kezedben tartod a nagy feszültségű kábelt, a másikkal pedig belenyúlsz egy konnektort. Na, csak ezt most muszáj megnéznünk, ez milyen?
1: Kiszavazhatjuk egymást? Kirakhatjuk, aki esetleg nem annyira társaságbarát, aki antiszociálissá válik, aki nem vegyül, aki láthatóan rosszul érzi magát, vagy ez a brigád, ez együtt marad 100 napig, innen nincs kiút. Nincs
4: igen,
1: kiút.
4: De meg lehet büntetni, szerintem. Tehát lehet csinálni, csináltak egy elszaporáló közeget, ahova bezárjátok mondjuk.
1: Figyeljetek, tudjátok, mi lenne? Én látom ezt. Ez nagyjából 2 napig, 3 napig ilyen heffán dolog lenne. 8.-10. napban Lackó megérkezne, fölrúgná a reggelit át a szettet, már láthatná, hogy nagyon be van fordulva. Én szerintem előbb-utóbb rátalálnánk valahol az Annára egy sarokban nagyon sírva. Te azon megborulnál, tehát szerintem ez egy pár napig lenne izgalmas, szerintem
4: Anna
1: borzasztó.
4: Most mondom, Anna imádná, Anna azt érezni, hogy na, ez egy olyan helyzet,
1: ahol
4: most,
1: érzi.
4: Igen, most jól fog érezni magát, szerintem Juli nem venné észre, igen. Hogy eltelt 100 nap, tehát hogy valami más ilyen párhuzamos projektben lenne, éppen írná még a könyvét, vagy valami.
1: Én mondom, szerintem reálisan ez külvilág nélkül nagyjából egy 10 nap, maximum tudnék adni. De egyébként azt
2: én
1: gondolom,
2: inkább azt gondolom, hogy 5. napnál vége lenne.
1: Egy neonfényes, ilyen fura hideg hangulatú kabinban szerintem 5 és 10 nap között én ide
4: szerintem
1: tenném.
4: Anna végigcsinálna, és a végén felvenné mindenjünknek a fizetését.
1: Anna akkor se jön neki a lejárra az idő.
4: Szerintem nem az lenne.
1: De itt azon ugye azért nagyon nehéz, mert vagy csapategység és megnyertek mindent, vagy kiestek, de akkor mindenki kiesik. Ki az erősebb táborra, menjünk, vagy a maradnunk? Szerintem ebből is lenne egy nagyon nagy feszkó.
2: Hát először egy ember áll át a menjünk táborba. Őt megölnénk, hogy ne tudjon menni.
1: Egyébként a kizgik alatt lehet, hogy mit dob az agyad, és hogy mennyire vagy ment. mentálisan erős. Azért 100 nap gyerekek bezárva az nem kevés.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Jól van, gyerekek, elbúcsúzunk, elköszönünk. Naphallgatója már nem volt, hiszen nem kaptunk SMS-eket. Mondtuk, hogy felvett az adás, és ma akkor várunk mindenki Győrben, holnaptól pedig a délutáni adásokat ismételjük. Ami egy kicsit más nyilván, mint amikor itt vagyunk a stúdióban, sok játék, kevesebb téma, hát ez még 4 napig, és utána jövétől majd minden visszáll a régi kerékvágásba, de most Győrben vagyunk, ugye ma este 5 órától.
2: Gyertek ki ma Győrbe, és akkor holnap reggel az tök izgi lesz visszahallgatni, hogy milyen volt az estétek.
1: Könnyed, játékok, sok nyeremény, sok ajándék. Igen, ez egy ilyen laza.
4: Forrőlelések,
1: Esztertől
2: is. Szolid vágyak.
1: Bujavágyak, Feritől. A születésnapjára, így van.
4: Bujós vágyak.
2: Jaj, ha egyet lehetne kérni. Na mindegy is, tehát Győrben, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen, ezek lesznek.
4: Debrecen kérnéd, ha kérhetnél bármit?
2: Nem, én Nyíregyházat.
4: De bármit kérhetnél születésnapot, de mit lenne az?
2: Kicsit hadd lehessek én is nyíregyházi.
4: Ben tudok segíteni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Rákuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8?

0: Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
2: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandulaital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 millió 999 ezer forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
9: Reklám.
11: Szia!
12: Hello!
11: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
12: Bonjour!
11: Hola!
13: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
11: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Ez a Rádió 1, a Szeged

Közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World Is Mine Radio Show.

0: igazi mai slágerek. Minden, ami a Napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

egy órás live mixel, Juhász Geri mellett majd Jamina zenél, majd 5 órától pedig érkeznek Balázsék rengeteg-rengeteg játékkal, nyereményekkel és nagy röhögésekkel természetesen. Addig viszont eltöltjük együtt a munkanapot, és velem is lehet játszani, amikor a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztárjai zenélnek a műsoromban, azonnal telefonálni kell a 20-as 311-111-re, mert a 10. telefonálót bejuttatom a szülinapunkra. És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: igazi mai sláger megy. Na hát ez a hétfő pont úgy indult, mint egy céges Teams meeting. Mindenki jelen van, de senki nem akar megszólalni, főleg ebben az időben. A mostanában ide kapcsolódóknak gyorsan egy kis segítség. Még nem adtam ebben az órában dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, de amikor érkezik egy zene Accent-től. Amikor elindítom Sam Feld, Cyril, a Swish Disco dalát, ők mindannyian érkeznek ugye május 24-én pünkös vasárnap a szülinapunkra, akkor gyorsan kell telefonálni 10-én, mert páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. De már egyébként ezen a héten is találkozhatunk a délutáni roadshow állomásain, majd Győrben. Erről mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
3: Reklámot hallottak.
10: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágermű.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Lassan itt vagyunk a célegyenesben. Jövő hét vasárnap, május 24-én pünkös vasárnap Rádió Egy születésnapi fesztivál. Eszméletlen buli várható, zenél nálunk Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent, megjelenik az összes Rádió Egyes DJ, Cookie, a Diszkósít, a World Is My Radio Show teljes csapata. Infókért kattint a weboldalunkra a radio1.hu-ra és a hivatalos Facebook eseményre, de most remélem mindenki ezerrel hívta a telefonszámunkat, a 20-as 311-111-et, mert nemrég zenélt az egyik világsztárunk. Halló!
1: Szia, Balázs vagyok!
0: Balázs! Melyik dalt kellett észrevenni, és kitől?
1: A Tóth Abigéltől, az Accent és a Sugar Daddy volt.

0: Őket meghívjuk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, hogy adják elő. A legnagyobb Rádió 1 falok pedig mind ott lesznek, akik zsigerből vágják a Rádió 1 szlogenjét, ugye?
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy!
0: Balázs, te vagy a nyertes!
1: Alaz! De jó, köszi!
0: Te vagy a 10. telefonáló, és úgy hallom, régóta pályázol erre.
1: Barátnőm, igen, de én most próbáltam elő.
0: A barátnődnek nem sikerült, és megnyered te?
1: Igen, és most közösen ezt rámondom, próbáljuk meg.
0: És te így lealáztad őt?
1: Ezt nem merem mondani, de te kimondtad.
0: Hát akkor mutassuk meg neki, hogy mit szedtél össze, ott van melletted, ugye?
1: Így van.
0: Ezt nem sikerült neki, és neked igen.
2: Hallgatom. Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Á,

0: Ás van, sok felé esik, bent pedig megy a túlélés kávéről kávéra, ugye drága Rádió egyesek. Na hát, itt vagyunk háttérzajnak, prémium verzióban, mert hogy nem csak szuper jó zenék, játék is van a munka mellé, jövő hét vasárnap Rádió egy születésnapi fesztivál ugye a Budapest Parkban, azonnal mutatunk is erről sok-sok információt, és az érkező világsztárjaink közül egy ismét páros belépőt hoz majd valakinek, bármikor indíthatom a következő zenei órában ezt a Szemfeld-dalt. Szemfeld, Post Malone, amikor megszólal, hívni kell gyorsan 10-ként a jegyekért. Én Györke Attila vagyok, és az újabb zenei órát Camrad-dal indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
3: A külvilág zajos. Az otthon csendje az internet nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
9: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfile Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

A Rádió Egyen csak igazi mai slágerbe, Györke Attila a stúdióban, hello mindenkinek. A mai időjárás olyan, mintha a május és a november szomszédok lennének, és a november átcsöngetett egy kis sóért.

fergeteges hangulattal. Addig viszont dolgozzunk együtt, és amikor zenél a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, kapjon mindenki a telefonja után majd, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer jövő hét vasárnapra a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Zenélek tovább érkezik Sam Feld a folytatásban. Brutál jó zenés, sikeres DJ, imádják az emberek. De Sam Feld nem csak a zenéhez ért, a technológiához is. Ő volt, aki megalapította a Fengage nevű platformot, amely segít az influencereknek és a művészeknek abban, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek ki a rajongókkal, megkerülve a közösségi média algoritmusokat. Na hát ezt a céget aztán sikeresen értékesítette is Sam Feld, aki május 24-én vasárnap szintén eljön Budapestre a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.
1: What's up? I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: változatosan.
1: Ez volt a kedvenc rádióm! Az egész család szereti, a feleségem is, a sógornőjeim is, mindegyiket szereti.
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Már csak 13 nap, jövő hét vasárnap, itt a Rádió Egy születésnapi fesztiválja, világsztárokkal, a Rádió Egy DJ-vel, Kukival, a diszkós ittel, a World Is Mine Radio Show összes lemezlovasával, és hát a világsztárjainkkal nyerni is lehet, ugye jön Samfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent, szinte minden órában páros belépőt érnek a dalaik a születésnapunkra. Halló!
1: Szia, Kinga vagyok! Szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Fú, de halk vagy, mit csinálsz, dolgozol?
1: Éppen autóban ülök, úgyhogy tartok Nyíregyháza.
0: Nyíregyháza felé mész, és csak így halkan.
1: Igen, most épp megálltam tankolás után vagyok, úgyhogy...
0: Jól van, oké. Melyik dalt fedezted fel a műsorban?
1: Samfeldnek a dalát.
0: És mi a dal címe?
1: Post Malone.
0: Nézzük meg, hogy ez volt-e az. Pontosan, ahogy mondtam, hölgyeim és uraim, Samfeld itt lesz, és egy órás DJ szettel ünnepel majd a születésnapunkon. Gyere Kinga, gyere te is bulizni, kérem a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te hívtál fel tizedikként.
1: Nagyon szépen köszönöm, most furán néznek
0: itt a mezzink után, hogy hát figyelj, nézzék is meg maguknak a nyertest, hogy így kell csinálni, felhívni a Rádió Egyet jókor, jó időben, de ügyes vagy.
1: Nagyon szuper, akkor most már van programom.
0: Van, mert hogy ez a tiéd.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok mindenkinek, aki majd még telefonál a következő órákban, mert én is már nagyon sokat gyára próbálom, és több játékban, és ez a legelső, hogy sikerült így tizediknek telefonálnom, és valamit így nyernem, úgyhogy köszönöm.
0: Örülök, hogy ekkora az öröm. Hát drága Rádió Egyesek, tudom, hogy nem egyszerű minket elérni ilyenkor. Sokan írják SMS-en, Viberen, hogy nehéz ez a játék, de ígérem, hogy hozok még dalt a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának világsztárjaitól, úgyhogy játszunk ezután is, itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iberek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
10: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
11: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
10: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
12: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
15: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
16: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
15: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
16: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.
18: 47 000. 47 000. 47 000. Igen, jól hallotta. A Barcsik ékszerüzletekben most hozott vagy tört aranyát 47 ezer forint per grammáron számítják be aranyékszer vásárlás esetén. Vagy, ha nincs aranyad, kérd a 20% kedvezményt. Barcsik ékszerüzletek. Szuper áron mindenkinek.
19: Májusi első aranyat ér, de sajnos szúnyogokat is hoz. Az Omnivet Plus állatorvosi rendelőben pácienseink kedvencei részére mindent megtalálnak a kullancsok, bolhák és a szívférgességet terjesztő szúnyogok elleni védekezéshez. Hipoallergén eledelek kisállatoknak, vitaminok haszonállatoknak. Keresse fel rendelőnket. Kiskunfél Egyháza, Szentesi út 25.
14: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a rádió.

Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, a szegedi

0: Egy-egy Rádió 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel 5 vagy 7 üléses változatban 7 év vagy 150

0: 50 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A csirke szárnya legjobb a grillen.
2: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
1: Mondom, hogy a szárnya jó.
3: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
4: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
5: Mit csináljak? Minden évben lepattogzik a fáról a lazúr.
4: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
5: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
4: Új Lazurán Aqua PU Extra, ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
6: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
7: Lehetünk az új bankod? A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
8: Reklám.
9: Hamarosan Forráskút felé fordul a világ. Május 16-án ismét Forrást ér fesz színpadon a Nox és Daniel Fi. Csapj le a jegyekre mindössze 8000 forintért a Borostyán étteremben, a Kemencés piacon vagy a Rock egy oldalán. 14 éven aluliaknak a belépés ingyenes. Május 16-a Főtéri Park, Forráskút.
10: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu.
11: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
12: Marcika iskolás lett.
13: Apa Trinát rozsdastoppal fest.
12: Marci középiskolában Annába szeret.
13: A Trinát rozsdastopp még a felületen.
12: Marci leérettségizett.
13: A Trinát rozsdastopp még mindig fed.
14: Alapozás nélkül elbánik a rozsdával, akár 15 évre. Vásárold meg a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3.
15: Ilyen még nem volt! Szenzációs Fischer rögzítés technikai buszos bemutatóval várunk a Rappai Csavaráruház előtt május 14-én, csütörtökön 9-től 15 óráig. Megismerheted a legkorszerűbb Fischer megoldásokat, gyakorlati tippeket kapsz és szuper nyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavaráruház, Szeged, Bakay Nándor utca 52, rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell!
16: Jövőre veled ugyanitt. Más megbérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-2027-es évadára május 11 és június 12 között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
17: Valamennyi munkatársammal, több mint 40 oktatóval és számos gépjárművel azért dolgozunk, hogy neked minél előbb meglegyen a jogosítványod. Pataki Gergő vagyok, a Csillagautós és Motoros Iskola ügyvezetője és oktatója. Szeretem a minőséget, és ezt várom el a kollégáimtól is. Iratkozz be hozzánk online, és biztosítalak, hogy a jogosítvány megszerzése élmény lesz számodra is. csillagautosiskola.hu.
18: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezése. C37bau.hu.
19: Extra élmények Mórahalmon.

0: Cseppetfürdő.morahalom.hu.
1: Szia!
2: Hello!
1: Az Intim flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
2: Bonjour!
3: Hola!
4: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
1: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
4: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
7: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az Agora már most nagyon készül a nyári tábori időszakra Szegeden. 60-nál is több tábor várja az óvis, kisiskolás és középiskolás korosztályt. A táborok június 22-én indulnak, hamarosan pedig a szegedi vakáció programfüzetben is böngészhetőek lesznek. Több mint 7 millió forint gyűlt össze a 8. alkalommal megrendezett jótékonysági motoros felvonuláson Szegeden. A programon mintegy 700-800 motoros vett részt, a látogatók száma az ezret is meghaladta. Makón június 12-ig lehet javaslatot tenni arra, hogy kikapja idén a díszpolgári címet. A Városháza felhívása szerint bárki ajánlhat személyt vagy közösséget, de a döntést végül a képviselőtestület hozza meg. 20 és 26 fok között alakulnak a legmagasabb délutáni értékek a folytatásban, már jöhet egy kis eső.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
5: Rádió
8: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szép hétfő délután mindenkinek a mikrofonnál már Molnár Balázs. Az igazi mai slágerek pedig szólnak továbbra is. Igaz, most már velem egészen délután kettőig ez a déli mix, egybe gyúrjuk a nagy kedvenceket. Accent Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, én ezzel kívánok mindenkinek nagyon jó munkát.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Balázsék ma elindítják a délutáni rócsót, az országjárás délután 5 és 8 között, sőt már a live mix is a helyszínekről szól délután 4-től. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen a célállomás, mától fogva 5 napon keresztül. A Rádió egyen pedig most létától jön az újdonságával, ez a Blood Run.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két héten belül vagyunk, jelentem. A Rádió 1 születésnapi fesztiválját illetően, amely május 24-én pünkös vasárnap jön az igazi mai slágerekkel, a Rádió 1 DJ-kkel, Cyrillel, Sam Felttel és a Switch Discoval. Nem kérdés, hogy jó buli lesz, nem is akármilyen. Tessék hát készülődni. Joel Corey és a Be Alright, ez pedig most a menet a folytatásban.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, egy óra eltelt, mindjárt jön a folytatás, indítunk egy újabbat Magyarország leghosszabb zené órájából, a munkatárs pedig Molnár Balázs lesz, szép napot mindenkinek, Lui és Get Lucky szól mindjárt. Viber és a telefonszám pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsalúzia, Nyuke 2000 Kft. Ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
4: Vedd fel a tempót, vár az Oil Kút hálózat. Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal.
5: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
6: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a szegedi plazmapontokon. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
7: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-ától 28-ig. Több mint 20 szuperelőadó. Jegyek június 15-ig, kedvezményesen a globefest.hu-n.
8: Profi földműveléshez profi alkatrészek. Gázpárdó és szárnyas lazító csúcsok, oldalkapák, boronafogak, hosszú távra gyártva. Szécsi laprugó és kovácsoló. Keressen bennünket!
9: Azta! Ilyen még nem volt! Szenzációs Fischer rögzítés technikai buszos bemutatóval várunk a Rappai Csaba áruház előtt május 14-én, csütörtökön 9-től 15 óráig. Megismerheted a legkorszerűbb Fischer megoldásokat, gyakorlati tippeket kapsz és szuper nyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csaba áruház, Szeged, Bakay Nándor utca 52. Rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell.
10: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
11: 47 ezer. Igen, jól hallotta. A Barcsi ékszerüzletekben most hozott vagy tört aranyát 47 ezer forint per grammáron számítják be aranyékszer vásárlás esetén. Vagy, ha nincs aranyad, kérd a 20% kedvezményt. Barcsi ékszerüzletek. Szuper áron mindenkinek.
12: Képzeld el, milyen egy igazán emlékezetes rendezvény. Van erre egy tökéletes helyszínünk. Esküvő, születésnap, céges rendezvény, a Pusztaszeri Magyar Birtokon minden alkalom történetté válik. Természetközeli elegancia, stílusos környezet, mi pedig a szervezéstől a megvalósításig mindent kézben tartunk, akár 150 főig. Magyar Birtok.
13: Magyar Birtok. Kövesd a szarvast.
12: facebook.com/magyarbirtok. Keresd bennünket 0670 489 38 47.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi, mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egyre több magyar nagyváros csatlakozik Gajdos László a leendő élő környezetért felelős miniszter mozgalmához, amelynek célja az élővilág védelme a városi környezetben is. A kezdeményezés lényege, hogy május folyamán a lehető legkisebb területen végezzék el a fűnyírást közterületeken, segítve ezzel a beporzó rovarok munkáját. Szegeden ez a szemléletmód már korábban megjelent, hiszen a helyi környezetgazdálkodási cég már tavaly javaslatot tett a zöld területek ilyen típusú kezelésére. A terv értelmében mind a 19 önkormányzati képviselő körzetében kijelöltek olyan részeket, ahol vadvirágos mélylegelőket hoztatnak létre. Ezek a speciális területek összesen mintegy 1,8 hektár tesznek ki a város különböző pontjain. A program nem csak a biológiai sokszínűség megőrzését szolgálja, hanem hozzájárul a városi mikroklíma javításához is a tavaszi időszakban. A Rádió 1-en pedig most David Guettái a terep, One Republic-kal kiegészülve persze, és ez az Iron 108.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 21. alkalommal ad otthon Szeged a rangos táblaképfestészeti biennálénak, amely ünnepélyes megnyitóját május 16-án szombaton délután 2-kor tartják majd a Rők épületében. Az idei művészeti seregszemlére kiemelkedő volt az érdeklődés, hiszen összesen mintegy 900 pályamű érkezett a felhívásra. A szakmai zsűri alapos mérlegelés után végül 130 alkotást választott ki, amelyeket a tárlat ideje alatt a nagy közönség is megtekinthet majd. Az esemény keretében nem csak a műveket mutatják be, hanem a legkiválóbbakat el is ismerik, így a megnyitó ünnepségen 5 különböző szakmai díjat osztanak ki a kiválasztott alkotók között. Ez a Biennálé egyébként évtizedek óta a kortárs magyar festészet egyik legfontosabb vidéki bemutatkozási lehetősége, amely idén is reprezentatív válogatást kínál a legújabb művészeti törekvésekből. Az érdeklődők a szegedi kiállító helyszínen a modern táblakép festészet legfrissebb és legizgalmasabb

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy jönnek már is a programtippek szektor. A Nagy Színház szokásos vasárnapi programja, ahol egyébként ma a My Fair Lady is látható, a Kis Színházban pedig a Teljesen Idegenek. A Mamma Mia egy fantasztikus musical a Pikk Arénában várja ma az érdeklődőket. Aki pedig Billie Eilish koncertet szeretne látni Szegeden, az irány a belvárosi mozi, mert hogy Billie Eilish koncertet vetítenek majd nagy kivetítőn, ugye, tökéletes hangzásban, és minden, ami ilyenkor szükséges. A Rádió Egyen a folytatásban is igazi mai slágerek, így én búcsúzom, de holnap újra jövök a Viszonthallásra. Molnár Balázs.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
9: Teherautó, pótkocsi, utánfutó? Ha laprugó kell, mi itt vagyunk. Szécsi Laprugó. Eltörött a laprugó? Megoldjuk. Gyors javítás, profi megoldás. Szécsilaprugó.hu.
10: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30

0: 8-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
1: Újra nyitva vagyunk! Vas színes fémfelvásárlás Kiskunmajsán, a Majsomi Kft. Telephelyén az Ipari Parkban. Vas 75 forint per kilogramm, vas lemez 62 forint per kilogramm, vörös réz 3200 forint per kilogramm, sárga réz 1800 forint per kilogramm, kábel 1050 forint per kilogramm. Nagyobb mennyiség esetén konténert biztosítunk. Nyitva hétfőtől péntekig 8-tól 3-ig, szombaton 8-tól délig. Telefon 20 55 77 174.
0: Psst, figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

Radio 1. On Radio 1. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, a Szegedi

0: 91.1 Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Stílusváltás a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A dance dalok egyik legkeresettebb, legjobb énekhangja Bebe Rexha a folytatásban, akinek a mentális egészségével volt baj régen, bipoláris zavarral él, és kötelességének tartja, hogy erről beszéljen. A riportokban is, a közösségi felületein is nem győzi hangsúlyozni, egyáltalán nem szégyen segítséget kérni, ha baj van. Bebe Rexha a dokiknak hála mostanában nagyon jól érzi magát, kiadót váltott, rengeteg a fellépése, ez a dala pedig egyre több slágerlistán number one. Hölgyeim és uraim, ez a New Religion!

0: azaz pontosan 1 óra és 38 perc múlva indul a Rádió 1 Roadshow live mixel és Balázsékkal. Délután 4 órakor startolunk el Győrben, a Széchenyi téren, 4-től 5-ig live mix Juhász Gerivel és Jaminával, 5-től pedig érkeznek Balázsék, addig viszont én vagyok a munkatárs, és mivel nem játszottam még ebben az órában dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának bármelyik világsztárjától, így még jegyet sem lehetett nyerni a buliba, de ami késik, az nem múlik. A szülinapunkról a részletek most!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
8: Irány az Adria, Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
11: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.
12: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

házjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Yamina, Lossi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Furbeat, Antonio, Jauri és a Disco Ship DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Hallgassa minden nap Molnár Balást a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pünkös vasárnap, ez jövő hét vasárnap, élőben tombolunk majd ezekre a zenékre. Rádió 1 születésnapi fesztivál a DJ-inkkel, a világsztárjainkkal, Szemfelt, a Swiss Disco, Cyril, Accent is eljön velünk ünnepelni, meg azok a mázlisták is ott lehetnek, akik észreveszik a világsztárjaink dalait. Háló, háló!
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Isti.
0: Isti, honnan hívtál?
1: Ácstól.
0: Ácson, melyik világsztárunk zenéje volt hallható a Rádió 1-en, és melyik volt ez a dal?
1: Swiss Disco React.
0: A Swiss Disco Angliából utazik el hozzánk ünnepelni, és egy órás DJ szettel érkeznek a srácok, és lássuk, hogy te is ott leszel-e, Isti, kérem a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy!
0: Te lettél a 10. telefonáló!
1: Köszönöm szépen!
0: Te vagy, aki megcsípte ebben az órában a páros belépőket. Nagyon ügyes vagy!
1: Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönöm szépen! Hú, szuper!
0: És nincs megállás. Folytatódik a játék a következő zenei órában is. Cyril remixét kell észrevenni, amit Ed Sheeran Camera című dalához készített. Na, ha ezt leadom,

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
7: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
9: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
8: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
9: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
8: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
10: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
12: 87.9, 88.2 és 9.

0: 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Honó háromszögek és laprugók, amik bírják a strapát. Szécsi laprugó. Mert a tartósság számít. Szécsilaprugó.hu.
3: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsalúzia. Nyuke 2000 Kft. Ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
4: Baszta! Ilyen még nem volt! Szenzációs Fischer rögzítés technikai buszos bemutatóval várunk a Rappai Csavaráruház előtt május 14-én, csütörtökön 9-től 15 óráig. Megismerheted a legkorszerűbb Fischer megoldásokat, gyakorlati tippeket kapsz és szuper nyereményekkel is várunk. Mi ott leszünk, és te? Rappai Csavaráruház, Szeged, Bakay Nándor utca 52. Rappai.hu. Minden, ami a szereléshez kell.
5: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged. Képzeld el, milyen egy igazán emlékezetes rendezvény. Van erre egy tökéletes helyszínünk. Esküvő, születésnap, céges rendezvény a pusztaszeri magyar birtokon minden alkalom történetté válik. Természetközeli elegancia, stílusos környezet, mi pedig a szervezéstől a megvalósításig mindent kézben tartunk, akár 150 főig. Magyar birtok. Magyar birtok. Kövesd a szarvast. facebook.com/magyarbirtok. Keresd bennünket 0670-489-3847.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: 47 000. Igen, jól hallotta. A Barcsi ékszerüzletekben most hozott vagy tört aranyát 47 ezer forint per grammáron számítják be aranyékszer vásárlás esetén. Vagy, ha nincs aranyad, kérd a 20% kedvezményt. Barcsi ékszerüzletek. Szuper áron mindenkinek.
9: Májusi első aranyat ér, de sajnos szúnyogokat is hoz. Az Omnivet Plus állatorvosi rendelőben pácienseink kedvencei részére mindent megtalálnak a kullancsok, bolhák és a szívférgességet terjesztő szúnyogok elleni védekezéshez. Hipoallergén eledelek kisállatoknak, vitaminok haszonállatoknak. Keresse fel rendelőnket. Kiskunfél Egyháza, Szentesi út 25.
0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Már nincs egy óra, és indul a Rádió 1 délutáni roadshow-ja, a mai állomás Győr. A Széchenyi téren várunk majd mindenkit 4-től live mixel és Balázsékkal. Ugye 4 órától Juhász Geri és Jamina a helyszínen. Jaminak ráadásul ismerős nagyon a terep, onnan robbant be a magyar DJ szakmába. 5 órától pedig érkeznek Balázsék is. Nagyon sok játékuk lesz, rengeteg nyeremény és a szokásos jó hangulat. Még egyszer, tehát Győr, Széchenyi tér 4-től. Addig viszont enyém az éter, és hozom az igazi mai slágereket. Valamikor játszok majd egy dalt is a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világ sztárjától, úgyhogy amikor az megszólal, 10-ként kell hívni a 20-as 310.

0: legyen, csak igazi ma is láger megy. Várunk mindenkit 4-től Győrben a Széchenyi téren. Indul a Rádió 1 Roadshow, 4-től 5-ig Live Mix Juhász Gerivel és Jaminával, 5-től pedig érkeznek Balázsék. A további állomások egyébként Kedd, Sopron, Szerda, Szombathely, Csütörtök, Dunaújváros, péntek Debrecen. A pontos helyszíneket mindenki megtalálja a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Jövő hét vasárnap pedig a fővárosba várunk mindenkit, a Budapest Parkba. Rádió 1 születésnapi fesztivál május 24-én pünkös vasárnap, amiről részletek most jönnek az információk között. Az egyik világsztárunk dala pedig még ebben az órában is páros belépőt hoz majd valakinek, a 10. telefonálónak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök! Nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint, az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. Jövőre veled ugyanitt. Más megbérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-2027-es évadára május 11 és június 12 között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
11: Valamennyi munkatársammal, több mint 40 oktatóval és számos gépjárművel azért dolgozunk, hogy neked minél előbb meglegyen a jogosítványod. Pataki Gergő vagyok, a Csillagautós és Motoros Iskola ügyvezetője és oktatója. Szeretem a minőséget, és ezt várom a kollégáimtól is. Iratkozz be hozzánk online, és biztosítalak, hogy a jogosítvány megszerzése élmény lesz számodra is. csillagautosiskola.hu.
12: Marcika iskolás lett.
13: Apa Trinát rozsdastoppal fest.
12: Marci középiskolában Annába szeret.
13: A Trinát rozsdastopp még a felületen.
12: Marci leérettségizett.
13: A Trinát rozsdastopp még mindig fed. Alapozás nélkül elbánik a rozsdával, akár 15 évre. Vásárold meg a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3.
14: A Tempó Taxinál céges csomagot is kérhetsz. Utólagos számlázás, kedvezményes flotta szerződés vállalatokkal. Tempó Taxi, 4.90-4.90, a szegediek kedvenc taxija.
15: Extra élmények Mórahalmon. Az

0: Fürdő.mórahalom.hu.
1: Újra nyitva vagyunk! Vas színes fémfelvásárlás Kiskunmajsán, a Majsomi Kft. Telephelyén, az Ipari Parkban. Vas 75 forint per kilogramm, vas lemez 62 forint per kilogramm, vörös réz 3200 forint per kilogramm, sárga réz 1800 forint per kilogramm, kábel 1050 forint per kilogramm. Nagyobb mennyiség esetén konténert biztosítunk. Nyitva hétfőtől péntekig 8-tól 3-ig, szombaton 8-tól délig. Telefon 20 55 77 174.
2: Május első aranyat ér, de sajnos szúnyogokat is hoz. Az Omnivet Plus állatorvosi rendelőben pácienseink kedvencei részére mindent megtalálnak a kullancsok, bolhák és a szívférgességet terjesztő szúnyogok elleni védekezéshez. Hipoallergén eledelek kisállatoknak, vitaminok haszonállatoknak. Keresse fel rendelőnket. Kiskunfélegyháza, Szentesi út 25.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó zenék.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forró drótunk 20-as 311-111 és mind a 10 vonalunk csörög. Érthető, hiszen a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja zenélt nemrég. Május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban együtt bulizhatunk Cyrillel, Sam Felttel, Swish Discoval, Accenttel. Na de kinek az eléje szólt nemrég? Rádió 1, tessék!
1: Szia, Rita vagyok, ha játékra szeretnék jelentkezni.
0: Rita! Na mondjad, mondjad, melyik dalra kellett jelentkezni?
1: Hát, Cyril, Ed Sheeran, Kamera. I don't need a camera to
0: capture this moment. Cyril készítette Ed Sheeran Kamera című dalához a hivatalos remixet. Jön Cyril május 24-én pünkös vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára egy órás DJ szettel. Tőled pedig már csak a Rádió 1 szlogenjét szeretném hallani.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: De lettél a 10. telefonáló! Megvan!
1: Aztán, de örülök neki, egész nap próbálkoztam, és pont dolgozok, és most tök jó.
0: Jövő hét vasárnap. Nem dolgozni fogsz, nem tudom, hogy mit csinálsz, hogy mi a munkád, de te bulizni fogsz.
1: Jaj, de jó. Jaj, de örülök neki.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Fú, nagyon örülök neki. Hú, de jó kis kikapcsolódás, ezt még sose voltam, és már nagyon várom.
0: Most lesz az első?
1: Igen.
0: Jaj, de jó! Ezt mindig szeretem, amikor valaki először jön. Nagyon jól fogod magad érezni.
1: Hát, én is bízom benne.
0: Hölgyeim és uraim!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

játszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forint

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 grammos koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Irány az Adria, Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett.
8: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internor nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
12: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
13: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
14: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
15: Autóüveg Pilkington.
3: Reklámot hallottak.
16: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
17: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuperelőadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
18: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
19: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnokalapozások, utak és bejárók betonozása. C37bau.hu.
20: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmi.

0: Szer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
1: Hamarosan Forráskút felé fordul a világ. Május 16-án ismét forrást ér fel színpadon a Nox és Daniel Fee. Csapj le a jegyekre mindössze 8000 forintért a Borostyán étteremben, a Kemencés piacon vagy a Rock egy oldalán. 14 éven aluliaknak a belépés ingyenes. Május 16-a Főtéri Park, Forráskút.
2: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a szegedi plazmapontokon. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió egyen.
7: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Konyhai tűz miatt kellett kiüríteni vasárnap egy szegedi társasházat. A 4 emeletes épület egyik lakásának konyhájában csaptak fel a lángok. A helyszíre a hivatásos tűzoltók és a katasztrófa védelmi szolgálat is kiérkezett. Az egységek gyors beavatkozással, egy vízsugárral rövid idő alatt megfékezték a tüzet. Közös szakmai napot szervez május 15-én az STE, a Korábban érkeztem alapítvány és az Aranykapu műhely Szegeden. A rendezvény célja, hogy hiteles információkat és közösségi támogatást nyújtson a családoknak a szülés körüli időszakban. 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat a Szegedi Nemzeti Színházban május végén. A díj különlegessége, hogy több kategóriában a közönség szavazata dönt a győztesekről. 20 és 26 fok között alakulnak a legmagasabb délutáni értékek a folytatásban. Már jöhet egy kis eső.
5: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
5: Rádió 1!
8: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Jamina, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai slágerekkel.

0: Oké. Okay.
1: Egy egyszerű
0: jel, hogy kell ezt megcsinálni?
1: Megmutatom, mi az, ami nem jó, mert Geri az esküvőnkön egy így próbálta megmutatni az Y-t, hogy...
0: Jó, rettenetesen részeg voltam.
1: Igen, mutatom, mi a normális.
0: Nagyon

0: lépőt. Jó, Jami? Mi pedig menjünk tovább.
1: Oké, szuper, figyelem, figyelem.
0: És
1: mehetünk is tovább. Na, szuper, akkor robogunk tovább még hozzá James Hype és a Ferrari-val. Egészen pörgünk, figyeljetek itt a Győrből, a Lightmix-ben.

0: így az első helyszínen Győrben is, Jamina a lemezjátszók mögött. Hello Jami, mi újság odafent?
1: Hello, sziasztok! Hello Győr, még egyszer köszönöm a meghívást, ide hozzátok, elképesztő kicsit hazajönni. Nagyon jó időnk van, nagyon féltem tőle, de elképesztő jó idő van tényleg, és nagyon gyülekezünk itt a Széchenyi téren.
0: Így van, úgyhogy gyertek, gyertek, várunk mindenkit a helyszínen, és hát egy fiatal párt hadd mutassa be nektek, mert olyan helyesek vagytok, tényleg egy nagyon, nagyon tündéri kis család, két kicsi gyerkőccel már a legelső pillanatotól itt voltatok. Sziasztok, hogy hívnak titeket?
2: Sziasztok, Ricsi vagyok, ő a kislányom Alina, kisfiam Armand és a feleségem Annabella.
0: Nagyon gyönyörűek vagytok, a kicsik bírják a bulit egyébként, de azt láttam, hogy nagyon élték az első pillanatokban, pláne nagyon-nagyon táncoltak.
3: Igen, igen, nagyon szeretik a zenét, szoktuk hallgatni otthon a Rádió 1-et, úgyhogy már...
0: De helyesek vagytok, a Rádió 1 születésnapra kicsit azt látom a tekinteteken, hogy nagyon szeretnétek jönni.
2: Igen, köszönjük.
0: Oké, akkor egy szlogent szeretnék kérni.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: De jók vagytok, és akkor várunk titeket szeretettel. Négy belépőtök van a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, jó? Köszönjük, hogy itt vagytok, és érezzétek nagyon-nagyon jól magatokat. Aztán itt vannak még ketten mellettem. Szia, titeket hogy hívnak?
4: Szia, Judit vagyok.
0: Judit, téged pedig?
5: Dani.
0: Judit és Dani. Egy labdát szorongatsz a kezedben, amit Jamina dobott be a tömegbe.
4: Szeretném, ha aláírná.
0: Jamina, egy aláírás mehet?
1: Persze, hogy szeretem labdára?
0: Szerzünk egy tollat. Belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiválra.
4: Simán.
0: Kérem a Rádió 1 szlogen.
4: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor nektek is van négy belépőtök a szülinapi fesztiválra, jó? Május 24, jövő vasárnap, Budapest Park. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Ez egy nagyon nagy buli lesz a Rádió 1 összes DJ-vel és világsztárokkal, Cyrillel, Szemfeltel, a Swish Discóval, valamint Accenttel, és egy csomó belépőt szeretnénk még nektek kiosztani. Ma is meg a turné összes további állomásán. Jami, tiéd a show!
1: Na végre, mehetünk akkor tovább ezek szerint. Igen, és ha már Győr, rengeteg

0: Balázsék előtt élőben a Rádió egy összes frekvenciáján. Mi formapolunk Balázséknak, akik 5 órától itt lesznek a Széchenyi téren, és egészen 8-ig várnak titeket. Gigantikus show lesz, rengeteg meglepetéssel, rengeteg ajándékkal. Én viszont egy más műsorvezető gyorsan hadd mutassak be nektek, Hárcsai István itt mellettem, ő a helyi erő, a helyi műsorvezető Győrben. Hello István, örülök, hogy találkozunk.
1: Hello Győr, szia Geri, szia Jamina. Hát ahogy Jaminát elnézem, csak a negyedek kellene az ő energiájának nekem, és akkor otthon már egy 2 gyereke semmi gondom nem lenne. Úgyhogy légy szív, valahogy majd adjál ebből, jó?
0: Imádj.

0: Győrben mit érzékeltek helyben?
1: Igazából nálunk ugye külön rádió és stúdió van, és déltől kettőig van az én sávom, és ugye nekünk külön rádiós telefonszámunk is van, és rengeteget csörög a telefon, mindenki oda akar menni, mindenki nyerni akar, és amikor az én sávom van, akkor folyamatosan veszem a telefont, és küldöm el Pestre őket, hogy a másik telefont hívjátok, ott lehet nyerni, nálam sajnos nem.
0: Akkor nálatok is ugyanaz az őrület van, mint nálunk. Itt a helyszínen, főleg itt az első sorokban, kezek

0: Azért szépen gyülekeznek már az emberek, vagyunk itt páran, úgyhogy kérek óriási zsikoltásokat!
1: Háromra figyeljetek, ki lesz a leghangosabb? Egy, két, há, és...
0: Nagyon alakult, de éppen leértem, úgyhogy nem hallottam jól, úgyhogy léci, még egyet kérek, jó? Van abban még a torokban, jó? Nézzük innen, jó? Legyen egy, kettő, három, gyerünk!
1: Hú, István, innen fentől, ott a jobb oldal, ott a fiatal hölgy, már Rádió 1-es nyakbalógóval, pusztítóan jó volt.
0: Arra gondoltam. Várjál, hol láttad?
1: Közvetlenül előtted a kis hölgy, balra előtted.
0: Mondd a neved, Réci.
2: Szia, Adri vagyok.
0: Szia, Adri. Na, tudsz nekem mondani egy Rádió 1 szlogent?
2: Rádió 1, csak ma is sláger megy.
1: Van ott még egy szó, ami nagyon-nagyon hiányzott.
2: Igazi mai sláger.
1: Hú, majdnem kiesett, nagyon megkönnyebbültünk. Hány belépőt szeretnétek a születésnapi fesztiválra?
2: Kettő.
1: Kettő már is a tiétek, gratulálunk. És ott van még egy fiatal hölgy is, már most ott veled pontosan szemben. Ők is nagyon hangosak voltak.
0: Szia, mondd a neved.
3: Kovács Bianca.
0: Bianca, na tőled is hadd halljam a Rádió 1 szlogent, de jól, oké?
3: Okay?
1: Rádió 1
3: csak igazi
0: mai
3: sláger, mert...
0: Éjjel,
1: Bianca!
0: Tökéletes, óriási tartsot neki.
1: Nektek is van. Hány belépőt szeretnétek, drága Bianca?
4: Az összeset.
0: Kettő megy oda is.
1: Két belépő nektek is van, és adom még jó néhányat ma este, a este 8-ig felől biztosak lehetek. Jami, menjünk tovább!
4: Azt hittem, már nem is hagytok zenélni.

0: Én csak néztem.
1: Most remélem csak beletrafáltál, vagy erről meséltem már neked, hogy kis labdahajtásból óriási jó voltam. Még a családom se értette, hogy hogyan, de nagyon nagyot tudtam dobni, de most itt vannak a család

0: fejezni. Hölgyek, urak, a Jamina a labdákat fog dobálni, aki elkapja, az pedig belépőket nyer a Rádió egy születésnapi fesztiválra. Tényleg kezeket a magasba, ki szeretne ott lenni, mert a labdákat el kellene kapni. Jamina, nem lesz nehéz találni egy embert, mert nagyjából mindenkinek fent van a keze. Megpróbáljuk? Tényleg, aki elkapja a labdát,
1: igen, de most vagy megmutatom, nyer, hogy mekkorát tudtam dobni, vagy itt nagyon kedvesek leszünk, és ide dobom előre.
0: Mert ugye most ahová gondolod.
1: Ha az én showm, akkor ne kéne mutatnom, hogy oda hátra.
0: Az lenne a legkellemetlenebb, ha neki nyomnád ide. A lefalnak is leesne ide.
1: Abba is belegondoltam, hogy nagyon alacsonyak itt a lámpák.
0: Na figyeljetek! Jön az első labda a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, kap belépőt, aki elkapja. Ja, mint a kifárad a lemezjátszók mögül. Figyeljetek, figyeljetek!
1: Akkor csak ilyen lazán.
0: Ahogy érzed? Az elsőt kapásból elkapta valaki. Őt majd kérjük, hogy fáradjatok ide, kérlek, a színpadok elé, jó? Oké, figyeljetek, jön a másik, gyerünk! Ki kapta el, ki kapta el?
1: Van még?
0: Nálatok is megvan, titeket is várunk ide a színpad elé. Figyeljetek, jön az utolsó!
1: Viszont most megmutatom akkor, hogy tudok dobni.
0: Atya úristen, mindenki kapaszkodjon, figyeljetek!
1: Ott hátul, figyeljetek! Ott a másik utcában.
0: Totán is figyeljen mindenki! És kapásból elkapja valaki, Jamika! Okay. Nagyon komoly! Mi

0: Én itt vagytok Győrbe, nagyon örülök neki, és az, hogy egy kicsit hazajöttem, és hazajöhettem Balázsékkal, és a rádió egynek is nagyon hálás vagyok.
1: Jani, köszönöm. Fantasztikus voltál, nagyon köszönjük egy nagy tapsot Jaminának! Szerintem megérdemli az
0: egyetlen... Gyere egy közös fotóra! Hello Győr!
1: Az egy...

0: meg, Balázsi!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: magába minél több virsit a Mastergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
1: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Mit olvassunk ma?
4: A láthatatlan kincset.
5: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
11: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
13: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
11: Társadalmi célú reklám hangzott el.
14: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
11: Reklám.
15: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek merkbaukereskedelem.hu/pesdüly. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
16: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
17: Hamarosan Forráskút felé fordul a világ. Május 16-án ismét Forrástérfest színpadon a Nox és Dániel Fi. Csapj le a jegyekre mindössze 8000 forintért a Borostyán étteremben, a Kemencés piacon vagy a Rock egy oldalán. 14 éven aluliaknak a belépés ingyenes. Május 16-a Főtéri Park, Forráskút.
18: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.

0: most igazán megéri plazmaadóvá válni a szegedi plazmapontokon. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásod 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
1: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
5: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az Agora már most nagyon készül a nyári tábori időszakra Szegeden. 60-nál is több tábor várja az óvis, kisiskolás és középiskolás korosztályt. A táborok június 22-én indulnak, hamarosan pedig a Szegedi Vakáció programfüzetben is böngészhetőek lesznek. Több mint 7 millió forint gyűlt össze a 8. alkalommal megrendezett jótékonysági motoros felvonuláson Szegeden. A programon mintegy 700-800 motoros vett részt, a látogatók száma az ezret is meghaladta. Makón június 12-ig lehet javaslatot tenni arra, hogy kikapja idén a díszpolgári címet. A Városháza felhívása szerint bárki ajánlhat személyt vagy közösséget, de a döntést végül a képviselőtestület hozza meg. 20 és 26 fok között alakulnak a legmagasabb délutáni értékek a folytatásban, már jöhet egy kis eső.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! A rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, hello drága győriek, hello Eszter, szia Eszter, Eszter még nem szól.
2: Hello, hello.
1: Hello Feri, te szólsz.
2: Hát határeset.
1: Határeset, hello,
2: igen.
1: Hello.
2: Igen.
1: Hát ne törődj vele Eszter, majd lesz egy mikrofonod, ami szól.
2: Nem azért van, nem szeretnek itt, nem azért van.
1: Igen, gyanús ez gyerekek, gyanús, Eszter már most nem szól. Ennyi. Kezébe vett a mikrofon, jaj, be kell kapcsolni.
3: Köszönöm szépen. Ja, jó. Hát. Ne volt kapcsolva. Igen? Hát megkérdeztem. Ennyi, nem tudsz te semmit.
1: Gyerekek. Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok, csókoltatunk mindenkit. Mikor voltunk itt? Két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, igen. Amikor az Eszter bemutatkozott. Már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
3: Ez volt az első sok terápiám.
1: Igen.
3: Része. Igen.
2: Itt és hogy szeretted akkor is, mi?
1: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
3: Kérdezettem, megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
1: Tácsi-tácsi, nagyon szereti, úgyhogy lehet tácsizni. Jó, ha kértek tőle fotót, csak tácsi-tácsiba vagyunk.
4: Forró ölelések.
1: Gyerekek, nem már mondták valami szakadó eső, meg hideg front, meg mi van már meg?
2: Általában itt mindig a fordítva működik a dolog. Két éve azt mondták, hogy ragyogó napsütés lesz, akkor áztunk szarrá a városba befelé.
1: Tényleg.
2: Most azt mondták, hogy rossz idő lesz. Mit hoztunk nektek, Győr? Ez az.
1: Ez a beszéd.
2: Ez jó időt is.
1: Ez a beszéd. Na, hát mi egyébként már reggel óta úton vagyunk, szóval, hogy nem álmasztál itt adásra.
3: Van benne kilométer?
1: Van bennünk már kilométer, hát el kell, hogy mondjam, hogy tegnap este csatlakoztam Ferencékhez, akik három napja már róják az ausztriai hegyeket. Hát gyerekek, ilyen részek társaságban régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz.
3: De ültek
1: a hotel előtt, tessék?
3: Hol van az indulópont?
1: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
2: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó igen. Mindenben, ezért motorozni tudtunk, és megérkeztünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy 6 férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
1: Igen. És megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy girosszal.
2: Intéztük neki vacsorát. Hát, érted?
3: És ezért el kell menni Ausztriába.
1: Este 10 körül ültek valami dobozokon.
3: Ezt Nyíregyháza megintéztem volna neked feléből.
2: De ott eredeti török girosz volt.
3: Az döner, tesó.
2: A minden akkor döner. És a legjobb, innen pusziuk Zolit a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy ládasört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert anélkül nem indulunk el. Úgyhogy 10-re mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk, nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már kétszer tusolt.
1: Kétszer tusolt, kétszer józanodott ki, és harmadszúra is részeg volt, mire én találkoztam vele. Tehát ez volt, de az ital káros. Jó?
2: Tehát jó, azért tehát ezt nagyon hozzá, okos legyél.
1: Mindenkinek, hogy okos legyen. Szóval, hogy mi már ma egész nap Ausztriából átjövő motorozni. Laci majd érkezik valahol, ami szerkesztünk, még a dugóban áll az M1-esen.
3: Lacit lekapták az M1-esen.
1: Lacit lekapcsolták az M1-esen.
3: Lekapcsolták az M1-esen. Megállt egy kamion a külső sávban.
1: Igen? És ez Laci vesztét okozta.
3: Ez mindennyiunknak a vesztét okozta egy kicsit, de én hamarabb indultam.
2: Azt hittem, hogy te áttörted a kamion falat.
3: Nem, de kicsit ideges voltam, mert van a terelés, és akkor gondoltam, hogy majd átterel, amikor le kell térni az autópályáról, hogy Győr felé azért le tudjál térni, de nem.
2: No.
3: Nem, menjél csak, amerre látsz. Úgyhogy, de végül itt vagyok, Laci.
2: Hol jöttél vissza, Soprondál?
3: Körülbelül. Laci most Tatabányában, ha jól hallom.
1: Jó, hát azért Lacit ismerre tudod, 4-5-kor megriadt, hogy roadshow van és el kéne indulni. Tehát ő azért nem az ideges típus, aki 2-kor már Győr felé haladó táblával van, de nem baj, idején Lackó is, úgyhogy...
3: De macskát megetette indulás.
1: Megetette? Igen? Elköszöntek is macskájától, úgyhogy...
2: Ebből látjátok, hogy egyre nyugodtabb a brigádunk. Látod, nincs az a nagy kapkodás. Eddig se volt, de most már azt végképp.
3: Jó, most akkor egy pillanatra álljunk meg és időzzünk el a Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
1: Hoppácska!
2: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
3: Nem akartad, de abuzáltam miatt egy éven
2: igen,
3: keresztül.
2: Igen, de amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagy lelkű,
3: odaadó,
2: azaz, odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, És hát én ezt múlt héten kaptam.
1: De most meg... hova mentél? Levetkőző félvesztel
3: erre? Olyan az egész, mint a tágaségen andalog, nem? Hogy ezt levet fogják dobni.
1: Levetkőző félvesztel? Ja, följöttél ide?
2: Hát,
1: ja.
2: Hogy lássák.
1: És azt az inget!
3: Meg apa,
1: és... azt az inget!
2: És én kértem egy macskás inget. Na most három dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
1: Abroszt?
2: Egy nagyon méretű abroszt, azt nem
3: figyelj,
2: kértem.
3: Figyelj, ebbe lehet nyúlni. Egy... nem, ki tudja nősze még.
2: Kettő. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közelmész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
3: Sejmes?
2: Nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
1: Igen. Megráz, felhígeráz.
3: A mai műsor az elektrostatika szponzorált.
1: Spontán gyulladás lesz.
3: Miért? Most mi egy kis, ez kis szikra? Hát az kell neked.
2: Hát van ebből olyan, ami sejemből van, és nem csinál ilyet, csak az drága.
1: Igen. Nagyon
3: nem
1: szép.
3: Én láttam téged enni, Feri, nem veszek neked sejem inget.
2: Ez is igaz, mert csak leenném. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
3: Csinos vagy, Ferenc.
1: Nagyon, nagyon szép.
3: Biztonságú vagy helyezve, békának nincs miért aggódnia.
2: Hát így ember senki nem nincs, aki rád. Belém szeretne.
3: Így van. Viszont a meleg motoros túrához nagyon megy.
2: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
3: Ez azt összebújhattatok volna a fiúkkal.
2: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. A. Úgy meg nem akartam ide jönni. De
3: kicsit
2: nagyon köszönöm.
3: Ez itt kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
2: Ne kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
3: Hát jó.
1: Igen, kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt egy majdnem hátsó defektel, úgyhogy ő gumiügyben van. Már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémájakat.
3: Gumi problémája. Viszont tudod, hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
1: Oh. Kedvenc influencered városában? Bizony. Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a...
3: Az utódja.
1: Az utódja. Igen?
3: Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester? Oh.
1: Valószínű, hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egymás valamilyen múzeum hátsó falára.
3: Nagyon ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem, már évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
2: Van spiritus, így van. Benne,
1: van benne.
2: Oda teszi magát.
1: Igen. Ott ugye az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a nyolcason, ugye? Talán ez volt, így úszott föl a polgi, igen. Hogy így megérkezett valahogy a nyolcason, míg a két nagy fenevadott küzdött egymással, ő fölúszott a nyolcason, és végül megválasztották.
3: Ha ennek egyszer vége, ezt tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy kommunikációs, igen. Online coachingot. Ugye minden, zseni.
1: Ő zseni.
2: Örültök neki egyébként?
1: Igen, szeretjük? Igen, tényleg?
2: Ott már ketten
1: tapsoltak. Szorványos volt a taps azért. Szorványos volt a
2: taps. Igen,
3: hát nem csak győriek vannak itt.
1: Igen. Szúnyog Csődön itt az első sorban? Te vagy maga Szúnyog
2: Csődön? Te vagy az.
1: Tényleg?
3: Igen, egy nagy hazudozó, úgy nézél rá, egy nagy hazudozó.
1: Ugye van, mondjad?
3: Azt mondta, hogy eljön majd az előadáson, hogy Dunaszerda helyre, aztán nem volt a sehol se. Aha, hát ő képvisel téged, de ő nem te vagy.
1: Igen. Ugye vannak állandó hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog Csődörő is mindig aláírja, és beolvassuk. Tehát van egy ilyen...
3: De úgy néz ki, mint egy Szúnyog Csődörő.
1: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
2: Föl vagyják fukszolva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
4: Eredeti.
2: Ja, persze.
1: Igen.
2: Nagyon jó téged látni.
4: Köszönöm.
2: Mit hoztál nekem?
4: Is. Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
1: Hú, ez hosszú,
2: erre
1: ez
2: nekünk nincs időnk.
3: Hányan
4: nem vagyunk sokan. Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdáról, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
1: Na.
4: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
1: Aha. Te ezt most ne bontsuk ki, hogy ez mondtam, hogy miféle fura tréfa áldozata lett a fater.
4: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
3: Jó. Kisfiamnak vezették névek,
4: ezt szólt a papán. Ő is hozott Ferinek egy extra ajándékot.
2: És a Karcsi papa jávázik?
5: Nézd meg!
2: Csallóközi flugos futam jávával. Nagyon jó.
1: Erős az egész család, aha. Jó. Szúnyog Csődör. Igen, mit akarsz még mondani? Oda nézzél, Ferenc, elkezdjük begyűjteni, hát akkor
4: esik. Elolvasod, Feri.
2: Rádió 1-es dizájnolt bor. Feri, boldog születésnapot kíván, Szúnyog Csődör, Juhos és Karcsi papa, köszönöm szépen. Négyen rajta vagyunk, Rádió 1-es logó, és egyébként egy kiváló olasz Riesling. Nagyon jó. Tudod, ebből van olyan, amiben 6-os karton.
1: Igen.
2: Nagyon kedves, hogy édes Istenem.
3: És egy doboz kofola, hogy fel tud ütni vele.
2: Nem lehettek ilyen jók, gyerekek. Tessék,
3: ez a fel tudod húzni, akármilyen a bor.
2: Ezt meg kihagyjátok, rettenetes. Kolbászok. Igen, kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász, ja, megehetitek.
1: Azért az egész hűtőszekrény, ne adod, a minden nem tudunk elvinni.
2: Még egy?
1: Nem kamion.
2: Hova az Istenbe tesszük, de tündér vagy.
1: Egy budipapírt dobjál már ide nekünk, létszi meg.
2: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól, köszönjük szépen. Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott te meg fele akkorát. De jó, jó.
3: Az egy haspóló, Feri, most mit
1: vagyok? Igen, légy szíved föl, Feri.
6: Különben majdnem egy időben születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnapom.
2: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
6: Valamivel több, mint a ti.
2: Hogy is, ezt már nem számoljuk.
6: Azért utazok én veteránba.
2: Yes, majd egyszer én is. Nagyon köszönjük.
3: De most amúgy a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjál róla, mert ez a te...
2: Tényleg?
3: Így van, ez a te motoros közösséged.
2: Én szabadítottam rá.
3: Így van, ők a babettások, srácok.
1: Igen, erős motoros közösség.
2: Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönjük. Na hát akkor beszéljük az apropóról egy kicsit, vagy majd később? Hát majd egy kicsit később még azért. Mai napnak azért nagy apropója van, te Ferenc.
2: A kitelepülés.
1: Hát a kitelepülés, így van, hogy te mindig erre időzíted, azért nagy rohadék vagy, rájöttem. Úgy csakkozik a születésnapjával, hogy mindig akkor menjünk kitelepülni. Begyűjti a pálinkákat, a borokat, a kolbászokat, ünnepelteti magát, egy hős, jól Március csinálja. Mindig mondja, hogy nem megyünk május elején.
2: Akkor mondom, már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
1: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne esős. Ne, menjünk május elején. Értem, hát csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy busszal kell majd azaz szállítani az ajándékokat.
2: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
1: Igen?
2: Igen. Hogy az Istené nem tudsz otthon lenni egyszer a születésnapodon.
1: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a születésnapodon.
2: Én mondtam, hogy én megvagyok, nem hiányzik semmi. Igen.
3: Az a helyzet, hogy én beszéltem Békával, és ő is megvan.
2: De tudom, igen. Tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
3: De nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
2: De jó.
3: Hello, cápák.
2: Nagy tapsot neki.
1: Ezt én is meg tudom csinálni. Ilyen kettőkor.
3: Gyere, Balázs, megfoglak.
1: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de erre egyszer képes vagyok.
3: Jó, azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt a, amit most rajtatok csillog. Mi annak a neve? Glitter.
1: Glitter.
3: Ti egy napja foglalkozom ezzel. Egy napja.
1: Egy napja ragaszgatott,
3: egy
1: tényleg?
3: Egy napja, de is hoztam még egy adaggal.
1: Úgyhogy meddig ott fogtok állni?
2: Csináljuk,
3: jó? Jól van, köszönöm.
1: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, egy pillanatról nézem, hogy gólyalábakon
3: vagytok. És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat?
2: Persze.
1: Igen. Ha ki bevállal egy combnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebben a formában.
3: És ott lesztek jövő, pénteken jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
1: Te Adás. Ezeket így vágod, hogy mi történik?
3: Ez van, beszippantott a lányomat a csír. Úgyhogy opa!
2: Leesett, igen,
1: annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, összekaparjuk valahogy. De mi a lányod, ezt csinálja ezt konkrétan?
3: Csinálja. Konkrétan ezt igen? Csinálja. Konkrétan így van.
1: De hogy ezt a sportot?
2: Figyelj.
1: Nincs biztosításotok, csak szólok. Jó? Csak óvatosan. Nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod? Hogy miért ezt csinálja?
3: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen mafiája ennek.
1: Ja, és így szervezik az embereket, hogy most látod, igen.
3: Ott kódrottunk az utcán, psz,
1: leszólítottak, tényleg?
3: Már egy piramisnak a tetején volt.
2: Nem leszólítottak, lefújták.
3: Hát konkrétan. És nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt. Meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négy állomásos ilyen bajnokságturné. Gyertek, Gyöngyös Eger, jó hely ez, gyere.
1: Ja, és mire már? Igen, mondtál volna, addigra már beszervezték.
3: Azon beszervezte magad.
1: Olyanok, mint a mormonok.
3: Ilyen gyöngykirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnebihatokat szopogatsz, hogy ne kapj idegvérzést.
2: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csillogni.
3: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
1: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
3: Ahogy kíváncsi lenni, mit szólnának, hogy varadnék magamnak egyet, és így megpróbáljuk elvegyülni.
1: Csírni. Ezt nem láttátok? Ott van a csírni, de lányok között.
3: Óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
1: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat? Hát azért...
3: Ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval.
1: Igen.
3: Nem úgy van az.
1: Igen. Hova dobtam? Földobtam valahol. Húha. Azért kapjátok is el.
3: És ezt a Ferivel meg lehet csinálni?
1: Meg. Lehet egy születésnapi dobást intézni neki? Egy koponya alapival utána gyorsan megkezeljük az öreget.
3: Bizony, és ott izmos fiúk is vannak, csak mondom nektek.
1: Ezt érdekes, azt nem figyeltem annyira, de én abszolút igen.
3: Lehet. Remélem, hogy azt jöttetek, mert lesz vízslievő bajnokság, csak mondom nektek.
1: Ja, ha már hoppá, játékok egyébként. Ha már játékok, ugye nagyon-nagyon sok játékunk van, majd soroljuk egyenként, itt a Master Good játéktól kezdve a Diego-s játékig mindennel tele vagyunk, majd ha még elolvasom, akkor pontosabban is el tudom mondani.
2: Akkor se fogod tudni, de majd csütörtökre tudni fogja.
1: Csütörtökre megtanuljuk, ugye itt különböző játékok, nyeremények, 100.000 forintnyi KP, tárgynyeremények, tehát egy csomó mindennel készültünk. Rekordot döntünk egyébként, mert az van, hogy most már 3 órás roadshow-ra 4 játékkal jövünk. Eddig ez ilyen nem volt. Tehát hogy tulajdonképpen arról szól a roadshow, hogy játék, 4 játék a 3 óra alatt.
3: Játékhatárok nélkül.
1: Ez lesz, tele vagyunk nyereményekkel.
2: 20 perce beszélünk, és még nem volt játék.
1: Egyébként így van.
2: Tök rendesek vagyunk.
1: Igen, és csak azért van, mert még nincs Laci a szerkesztőnk, hogy eldöntjük melyik az első játék.
3: De ki az, aki nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
1: Jó, igen, ki az, aki nyerni jött? Ki az, aki nem akar nyerni ma semmit?
3: Ki az, aki már nyert?
1: Ki az, aki már nyert, igen? Ki az, aki miattunk van itt? Jó? Ki az, aki utál minket, de eljött? Ki az, aki nem tudja, hogy hol van? Nagyon jó, na elbízom ebben. Jó, ők kapnak majd egy ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen. Szóval gyerekek, nyeremények, hát ezt átolvassuk majd. Hát egy, a Master Good, Diego, Weber Grill és a Héra játékaink lesznek. Na?
3: Van Weber nagyúr, ott ül a sarokban, nézd
1: oda? Igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Master Good egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
2: Nagyon jó kis hotdogokat adnak szerintem.
1: Így van. Amíg a készlet tart, ez egy másfél-két óra.
3: De van átfedés? Tehát van olyan, amikor a Weber grillen sütik a hotdogot?
1: Az már a vége, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat, igen, az már a vége.
3: Kössük el az egyiket.
2: Ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt, jó?
3: Azon gondolkodtam, hogy mi elmentek holnap motorozni, ugye?
1: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
3: És mindenki egy Master Good-os truckkal követnélek benneteket.
1: Én azt nagyon szeretném.
3: És közben a Family Frostot játszánk. Dédédédéd.
1: És így takarítanál el mindenkit az útból. Mennél előttünk, hogy motorozzunk mögött.
3: Hespicsába!
1: Nem fékezzél senki kedvéért, és így letarolnál minden.
2: Egyébként ott csak egy simléder lenne
3: rajta. Van bennem annyi harag, hogy ezt meg tudjam csinálni.
2: Benned van, és ahogy pihenő van, megállsz, kicsapod az ajtaját, és gyertek zabálni.
1: Holnap az a tervünk, hogy jeges északi szélben a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
2: Ez nem kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész.
1: Persze.
2: Azzal megyünk.
1: Ezzel nem szórakozunk. Szórakozunk abszolút.
2: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már igen? Látom, de van egy fiatal ember, aki meg érthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen. Hát persze, hát szerinted
1: fiatal
2: ki...
1: Fiatal ember, az barokkos túlzás azért.
2: Jó, most mit mondjak? Én már olyan öreg vagyok, mint az ország.
1: Én megzavartám, a gyerekekre néztem.
2: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
7: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek...
2: Ne hülyéskedj, hol
1: ki?
7: Én egy kis településen vagyok, most a Magyaróvár mellett.
1: Azt a mindenségét, neki hogy kiszúrtad?
2: Tudod, hogy ki ő?
1: Na?
2: Azt... Te vagy?
1: Az a polgi, akivel beszéltünk.
3: Ez Babot?
1: Babot.
2: Akkor nem érdekes.
1: Aki ugye Maldív-szigeteki utazást ajánlott a tanároknak, ha jelentkeznek Babotra.
7: Nem, én nem a Baboti vagyok, én Károlyházán vagyok.
3: De hogy Babot közel van, nem megyünk át Babotra?
7: Ez ott van Mosonmagyaróvár mellett, ahogy megyünk a határ felé. A régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
1: Most mekkora?
2: Te a Károlyházi polgi vagy.
7: Igen, a Károlyházi polgármester vagyok, 550 fős a település. Mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel.
1: Mindenki rokona mindenkinek.
7: Mindenki rokona mindenkivel.
3: És akkor ez a közös zakótok?
1: Apa, anya, mindig testvérek.
7: Nem, és akkor hát szeretek így öltözködni.
2: Aha. Nagyon jó, nagyon. És nektek miért nincs annyi pénzetek, mint Babótnak?
7: Hát sajnos nekünk nincs annyi. Tényleg, hát 550 fős település, nekünk a költségvetésünk azért nagyon csekély.
3: Figyelj, abból csak 10-nek kéne egy OnlyFans account.
1: És meg is vagyunk.
3: És ugyanott vagytok költségvetésben.
1: A Babóti polgármester már ott vagyunk, hogy fesztivált rendez, érted? Fesztivált, és olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, meg a strandfesztivál megirigyelhetnénk.
7: Igen.
1: Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a Babóti polgármesterrel.
7: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem Babótról jöttem.
1: Aha.
3: De nem jártok össze egy Babótiakkal?
7: Nem, ő távol van tőlünk. Ez mi kis jelent? Csoportunk.
1: Igen, értékrendileg.
3: Mi kérdez, hogy...
1: Tiszás, rohadt tiszás.
3: Tudnám mondani egy pártot esetleg,
1: amely... Igen, miért más
7: kormányon
1: vagyunk.
7: Nem, nincs semmiféle pártfüggőség, független vagyok, és úgy is indulom.
1: Hajdú Péter is ezt mondta, én független vagyok, jött az eredményváróról, független vagyok, előtte költözött be felcsútra, független vagyok.
7: Nem.
1: Ezzel óvatosan.
7: Tényleg.
1: Ja, te tényleg?
7: Én tényleg az vagyok, komolyan.
1: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
7: Nem. Szeretem. Nem? Szeretem ezt csinálni. Már a második ciklusomat töltöm.
1: Na!
7: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
1: Ja, hogy kampányolni jöttél finoman. Igen. És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelednek az önkormányzati választások.
2: Még 2 év ráérsz, nem?
7: Igen. Hát 29-ben lesz majd, addig még van idő.
1: Aha.
7: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy szeretettel várok, mondom, hogy szeretettel várok majd benneteket.
1: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél kampányolni egy kicsit. Igen.
2: El kell ültetni a magot időben.
3: Olyan turbulens ez a világ. Hát, oda kell figyelni. Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Az egy csak van.
1: Vannak ilyen harci, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedő, Zoli az alkoholista.
7: Vannak közmunkások azért nálunk is. Hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
1: A Misi.
7: Azért,
3: mindenhol van egy Misi.
1: 500-an vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban van.
7: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel kettőkor is kimegy füvet nyírni.
1: Igen.
7: És utána meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
2: Hogy jöjjön zárva van is.
1: Igen, annyi, hogy zárva van a vendéglátóipari, csak nem Misi betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor Misi megy a kocsmába.
7: Hát, nem, Misi ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon, nagyon kreatív a srác.
1: Jó, látjuk, Misi a Jolly Joker a faluban. Tehát hát ő a mindenes. Szóljatok Misinek, Misi megoldja.
3: A polgármesternek hangzik elsőre. Igen, szerintem ez érkezik ez a pozíció.
7: Nem, az alpolgármesterünk azért egy hölgy. A Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.
3: De Misi jobban bírja a piát, jó. A Zsuzsa, úgyhogy...
1: Hát csókoltatjuk az egész falutat az 500-as viszonyban.
7: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Nagyon szívesen.
2: Kedves egészségedre.
1: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 20-29-re. Jól vagy, gyerekek, melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó?
3: Attól függ,
2: én a Laci nélkül nem játszom semmit.
1: Nem, Lackot megvárjuk természetesen. Várjál, Barbira közben ráfírtatok. Tessék?
3: Ráfírtatok.
1: Masterwood.
3: Vegyétek elő a szeruzátólat, mert ma új igéket fogunk tanulni.
2: Ráfírtatok.
3: Az egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
1: Megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Masterwoodos játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Masterwoodos játékkal fogjuk beröffenteni.
2: Óriási játék lesz.
3: A virslijelés? Az most az jön?
2: Igen, ez egyébként a virslijelő bajnokságunk.
3: Ó, de nézzél, csak ott jönnek előre, nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
1: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasis verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott Figyelj. Idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni. Ugye az 5 percet azt hiszem, hogy kicsit lejjebb hoztuk. Mindenfajta kézi segítség megengedett. Az a lényeg, hogy gyorsan kell minél nagyobb mennyiséget elfogyasztani. Én azért bírnék egy ilyen flamós csajt, aki leülne, és így egy ilyen
3: azt komoly... tudjuk, hogy te szereted az ilyen.
1: Igen, egy ilyen komolyan flamózásra agyonverni a pasikat.
2: Csak nyeli.
1: Csak eszi, csak
3: mindegy, eszi. Mindegy, fiú, egy lány, de beles legyen, jó? Tehát, hogy... Írja az ilyesmi.
1: Persze, igen, hogy itt zútáljam egy kicsit, ebből élek ez a karrierem.
3: Elindult el egy úton, de tényleg róla ezt.
1: Tudjátok, mindig szeretem bántani a pufikat, jelentkezzenek játékra. Nem, de tényleg jó lenne. Egy csaj, aki nem. Ki az a csajok közül, aki éhes? Akiban még úgy nem evett, aki jól tud enni. Ott egy barna napszöveges. Aha, hát sokan
3: ugye
1: azért.
3: Ugye nagyon meglepőek, mert nagyon sokszor a kis vékonykák, azok bírek a legjobban.
1: Igen, a kis kákabelűek, azok. Na, majd megnézzük őket is, jó? És itt van nekünk azonnal készpénz nyereményünk. Ó, Lackó is befutott közben. Van készpénz nyereményünk, ugye? 100.000 forint.
3: Idegesnek néz ki Lackó?
1: Nem, Laci soha nem ideges. Laci teljesen nyugodt.
2: Hát belülről forrong egy kicsit.
1: De ne, gyereke, innen nem lehet elkésni. Hát most nézd meg, itt hova rohanjunk.
2: Holnap, ha 8-ra jössz, az is jó, Laci. Hát de érted.
1: Gyerekek, azért ember legyen a talpán, aki az M1-esen átverekedi magát. Tehát hogy tegnap azért az ugye, 2030-ig azért oda pirítottak a fiúk. Tehát még élvezzük egy ideig.
3: De alagút lesz alatta? Vagy mi
1: készül?
3: Alagút lesz alatta?
1: Én nem tudom, mit csinálnak ennyi ideig, mert hogy a 150 kilométerből 60 van egyáltalán felásva, de állítólag 3-3 sávot építenek 2030-ig.
2: Mert ha több lenne felásva, akkor meg az lenne a bajunk, érted? Most ezt 60-at megcsinálnak, aztán csinálják az újabb 60-at.
3: 41 kilométer van lezárva, nem? Tehát 45?
1: Legyen így, gyerekek, legyen így, jól van.
3: Fantasztikus.
1: Viszont szóltak nekem, hogy félkor még hírek van, úgyhogy el kell mennünk, jó? Egy picit, egészen 6-ig, 6 után már nincsen csak reklám. Úgyhogy pici szünet, pici muzsika, pici hírek, pici közszolgálat, és aztán jövünk vissza.
3: Aztán jön a virslinyelés!
1: Így van, szabálytok, őrjek! Így van, Masterwood játékunkba bele is vágunk, jó? Úgyhogy itt vagyunk mindjárt, 50-60 pontosan, de fura ezt mondani. 50-60 pontosan, jövünk vissza mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
11: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
12: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
16: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
17: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
18: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: veszteség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Minden nap 6-tól 10-ig, kivéve ha délután vagyunk, ugye? Akkor, tehát akkor, hát akkor 5-től 8-ig. De mindenhol vagyunk egyébként, mindenhol támadunk, hol délelőtt vagyunk, hol délután vagyunk.
2: Tényleg hallgattátok a reggeli adást? Jól sikerült végül?
1: Okay, igen. Volt. Nem kamusztunk, elmondtuk, hogy ott vagyunk, de nem vagyunk, de vagyunk, de nem vagyunk. Nem hazudtunk.
2: Aki ismeri Balázs, tudja, hogy nagyon nehéz felvenni vele egy műsort előre. Igen, szóval igen. Ez több napi munka volt, csak mondom, azt lehet érezni benne szerintem. Igen. Különböző mélységek és magasságok.
1: Úgy csináltunk, mintha lennénk reggel, aztán kiderült, hogy nem vagyunk, de aztán elmondtuk, hogy nem vagyunk. Mi nem verjük át a hallgatóinkat. Tehát mi elmondjuk őszintén, hogy most itt ülünk, de igazából nem vagyunk itt, mert hogy egy felvett adás volt. De nem akartunk best-of-ot adni, de azért tényleg milyen rendesek vagyunk, hogy még csinálunk egy felvettet.
2: A munkahősei.
1: Így van, abszolút, abszolút sztahanovisták vagyunk. Na gyerekek,
3: itt vagyok,
1: hol
3: mi van?
1: Hol vagy? Te egy mi vagy, te szép
2: fingest? Nem látom, hogy hol vagy a füst? Hol vagy?
3: Egy gyönyörű nővel voltam.
1: Azért. Tényleg?
3: Igen.
1: Igen.
3: Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát ott is
3: szevasz,
1: van baj.
3: Mi a neved?
4: Hauk János.
3: János. Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást.
4: Volt a rendező a szépségversenyen.
1: Én? Szépségversenyen
3: az a Fási Ádám volt.
2: És te vagy a nyertes?
3: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
1: Ez jó sztori lesz, figyelj.
3: Tehát 16 éve.
4: Körülbelül.
3: És te mit csináltál ott?
4: A lányomban voltam ott.
3: És hol a lányod?
4: Az dolgozik.
3: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
4: Harmadik.
3: Ő a harmadik
1: lett.
2: Akkor neki nem kéne dolgoznia. Jó, mondom.
3: Igen, vásból is megélni.
2: Hát, mi az, hogy szépnek is kell, dolgozni is kell? Azért ez együtt nem működik.
3: Van közös fényképünk is. János, büszke vagyok rád. Köszönöm. Sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor.
1: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat, tudjuk.
3: Biztos a szépségversenyekről.
1: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
2: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
1: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskával.
3: Na de várjál már!
1: Százacskával gyorsan.
3: Hát akkor várjatok, mert igen? Én belelettem ebbe keverve, ha én... Ha most az volt, hogy én rendeztem a Fási
1: tessék visszaadni a hivatalnak.
3: Hát akkor a 100 emből legalább valami.
1: Valamit adjál vissza a támogatásból.
3: Ne adjál vissza, nekem adjanak
1: előbb. Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
2: Viszont én már látom, hogy kinek van a legjobb helye a kitelepülésen. Oda nézzel szembe?
1: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
3: ott fönn az ablakot. Csokolom.
1: Kedi csokolom. Ugrani tetszik? Ne tessék ugrani, nem ér annyi.
3: Jól tetszik lenni?
1: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
3: Nem zavarunk? Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
1: Önkéntes lakásfoglaló? Saját tulajdon az ingatlan? Nem?
2: Átmehetünk délután?
1: Én ide ellen megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd, rohadt betyárok. Mi ez a hangoskodás itt? De cuki, én onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
2: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás. Páholy. Nem tetszett választani.
1: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta...
2: Akkor ez egy közös szobánk van, mert az enyémből is áll.
1: Ugye? Építsünk egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
2: Így van.
1: Óriási.
3: Na, NB1, hello!
1: Ja, bocsánat, elnéd, ne haragudjatok, na. Egész más, mint az NB3, bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr. Hát most kérek elnézést.
3: Mit mondasz Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
2: Hogy hajrá, Spari!
5: Szégyeld magad.
1: Hol van a Győr?
3: Szégyeld magad.
1: Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
5: Igen.
1: És hogy állnak?
5: Igen. Hát jól.
1: Jól?
5: Jól.
1: Első. Hát bajnokok lesznek. Bajnokok lesznek. Ebbe?
3: Bajnok csapat. De. Bajnok csapat.
1: Szerencséjük volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk, esre kellene össze-vissza. De nem várjátok, állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem, ezt nekik a mocskos Fradi.
5: Nem, még nem.
2: Második, azt nem.
1: Sányadik a Fradi?
3: Figyelj csak, ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
1: Hallod, estére ég a hotel. A szobám, kukluxrános csávók várnak majd maszkban, hogy keresztre feszítsenek.
3: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumph, a BMW-t égessétek.
1: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye, nem mondja. Álljatok be a parkolóba. Jönnek
2: az ultrák. Hülye vagyok a focihoz, úgyhogy engem csak szeressetek.
1: Én is tök hülye vagyok. Annyit tudok.
2: Motorom sincsen, mert okos is vagyok.
1: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
3: De miért nem jó az Mbappé?
1: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok. Nem jön a Győrhöz, mert azért a Győr jobb, mint a Madrid. De próbálom magam. Ennyit tudok a fociról, és Mbappét elküldik a Madridból. Na, ez a foci az
2: alapozállásom. Nagy mentés volt ez, Balázs.
1: Szépen mentek, nem?
2: Ez igen.
1: Fiam, múltkor láttam a Győr focizni, te ezek jól játszanak, basszus. De szar, úristen.
2: Azért kimész majd dekázgatni a pályára, remélem, hogy a srácokkal.
1: De tényleg mennyire szemtele, hogy a hotel szobából látod a meccset. Hát azért az elég gizda. Na, Master Good játékunk, Ferenc.
3: Ez az, van. Master Good játékunk van.
1: Bizonyán.
3: Játékosokkal egyetemben képzeljétek el. Ott játsszuk?
1: Ott játsszuk, igen.
3: Valaki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
1: Megyek veled, megyünk, tesó, elolvastam, megyünk, támogatlak. Megyünk. Most nem hagylak egyedül.
3: Elolvas,
1: bankvezet, bankvezet virágtalan.
2: Az emberek közé, emberek. Hálájátok meg ezt, fogdossátok össze Balázs.
3: De csak a fenekét.
2: Teljes testes ölelésekre van szükség.
3: Hello, csajok. Hát nézd meg, így látod, így kívánj. Három gyönyörű, okos, ügyes, szépen nyelő nőnk van.
1: Igen.
3: Hát a vízlevést
2: te semmit nem tudtál az elmúlt 15 év rádiózásából.
3: Ez fontos.
1: Születésnapja van, ma megteheti.
2: Igen. Nem tudom.
1: Fanni. Szia, Fanni.
6: Sziasztok. Sziasztok.
1: Hello, Fanni. Jó sok virsli van előtted. Mennyire vagy éhes, Fanni?
6: Hát annyira nem. Annyira nem. Próbálkozom.
3: Igen. Kényszerítettek?
6: Nem, amúgy nem.
1: Igen? Igen, igen.
3: Lilla azt mondja, engem igen, de ki kényszerít?
6: Kényszerített rá, kézen.
3: Ja, hogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
2: Egy idegen rá készített a vízlevésre?
6: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De
3: jó,
1: jó,
3: de menjél.
1: De most már itt vagy. Szia, Riki, csáó, Riki.
7: Szia, én meg önként jelentkeztem.
1: Igen, te vagy az ingyenevő. Te nem tudod, mi a játék volt, te éhes vagy, te enni akarsz. Jó. Oké. Okay.
3: Hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá. Van 50 darab vízli fejenként. Kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab. Most mondom, 30, hogy 30
1: levették
3: darab.
1: 30-ra.
3: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci. Ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Ezt a hülyét.
2: De összesen van 30 egy fejenként?
1: Nem, fejenként.
3: Fejenként van 30. Fejenként.
2: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30 vízli.
1: Tessék.
7: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk. Ha...
1: Onnan? Hát mit csinál, onnan mit csinálja? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
2: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
1: Nem. De persze, hát ez... Eszterre kezd egy úgy
3: elosztjuk.
2: Ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt fogja mogni.
1: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy évre maradjon a tízi.
2: Ez csak a tömegelés miatt nagyon fontos.
3: Igen. Szóval... Már nyomhattok szósz, nagyon ügyesen, lehet készülni. Vizet annyit isztok, amennyit van, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet elfogyaszt, az nyer.
1: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani. Jó, miközben azért megfogunk benneteket interjúolni. Ez a klasszik, mocskosul, gusztustalanul evőverseny. Tehát lehet kézzel, lábbal, nagylábújjal. Az a lényeg, hogy minél több virslit kell eltüntetni. Ez a legegyszerűbb, ilyen nagyon egyszerű, ilyen közgázos játék, virsli evőverseny. Holt primitív. De nagyon,
3: de nagyon, ezért találtuk ki.
1: De nagyon
3: ugye?
1: Szeretjük.
2: De nagyon fontos stratégiát választani, hogy most mit szeretnétek, hogy egyszerre sokat megenni, tehát összefogsz egy csokor virslit.
3: Lilla, te hogy támadsz
2: meg,
3: majd?
2: Pedig egymás után. Jó
1: kérdés.
3: Egyesével támadsz, vagy kettesével, vagy négyesével?
7: Én egyesével. Nyugodtan.
3: Nyugodtan.
1: Lillából a rutin beszélé látom. Ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka. Megoldja. Rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
6: Én is ugyanígy. A 3 percet azt végig kell vinni.
1: 3 percet? Nem hosszú.
3: Úgy, de tudatos. 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is nyersz, Fanni.
1: De minek a mérleg, Feri?
3: Azért, mert a végén lemérjük.
1: Ja, hogy nem... értem, hogy nem leszáboljuk, hanem lemérjük a súlyra. És akinek a legkönnyebb.
2: Úgy mérjétek, hogy az embereket állítsátok rá.
3: Óriási ötlet
2: akiben
3: volt.
2: Akiben több a virsli, az nyert.
1: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó,
3: jó hát vagy szerzünk 3...
1: Menjünk, esünk neki, nem?
3: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
1: 3 számolót?
3: Igen, nem? Aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyadik
1: virsli. De hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
3: Jó,
1: legyen
3: ez
1: a mérleg,
3: is igaz.
1: Legyen a mérleg.
3: Oké, na.
1: Aki leggusztustalanul leszi, az tőlem kap külön egy ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul leszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
3: Most Balázs jó? Éreztek, lányok, Balázs. Igen.
1: Mehetünk?
3: Hogyan? Hogyan?
7: Igen.
1: Hát tűnek túl lelkesek, nem tűnek túl lelkesek a lányok. Na, gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
3: Úristen, már nagyon jól csinált a Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes virslit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj. Ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert surranó pályán bárki bejöhet.
1: Nem néztek evőversenyt a lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul, gusztustanul kell csinálni.
3: Tolod befele, gyerünk Lilla, nagyon mi van, jó. Elég?
1: Ennyi voltál? Megettél 2? Tényleg? Ne csináld meg. Hogy vagy, Niki?
7: Nagyon meleg.
1: Nagyon meleg? Ez mi most hogy jön ide?
2: Jó, Feri, akkor te fújjad, Feri.
3: Egy előfújás.
2: Segít. Jó, így van.
3: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
2: De hogyha egy virsli van a szádba, kettőt meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
1: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
3: Csajok, még 2 perc van hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 virslit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. 6 szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
1: Lilla turistáskodni jött.
3: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem akarja.
2: Hány akar? Száz?
1: Elhányod magad? Figyelj, a plusz hányásért plusz ajándékár. Gyere, aki elhányja magát, az nagyon szeretjük. Hányod hányás, nagyon szeretjük. Itt az acskó, én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
3: Jó, kicsit. Aki a bal kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
1: Itt vagyok, okay? Zacskót, hoztam zacskót, jó?
3: Pedig nézd meg.
1: Pasik kellene ide. Igen, ja, holnap pasikkal csináljuk, ezt komolyan mondom.
2: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudj.
1: Nem a játék miatt.
3: Kezdjük előről.
2: Nem a játék miatt.
1: Nem a játék miatt van.
2: Se könnyek, se izzadás, se öklendezés.
3: Fanni, az milyen technológia, hogy kiszeded a virslit?
6: Meleg, azért hűtöm.
3: Ja, meleg és hűtöm.
1: Én azt hittem, hogy olyan hangokat fogunk hallani.
2: Mint amikor reggel Balázs fogat most.
1: Igen. Figyelj, hoztam neked nyelvtisztító kefét, csak mondom ezt közben.
2: Már egyszer felajánlottad egy céges
3: bulinakot. Azt a hatásba próbáljuk már ki.
1: Nem, kézzed el, hogy elküldték, mondták, hogy a fogmosás úgy, amit én elmondtam, hogy a nyelvedet és öklen az egészségtelen, ezért küldtek nyelvtisztító kefét, ilyen lehúzót, csak szólok, majd adjam
2: oda neked. De ez az, amivel télen kell a havat letakarítani?
1: Ez körülbelül olyan, igen, az van. Úgyhogy
3: már csak 45 másodperc, csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
1: Annyi, hogy Niki előtt több lett a virsli, nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a virsli.
3: Lilla kezd fölúszni egyébként, nagyon jó jössz, nagyon jó, látom, nálad is fogy a virsli. Csókolom.
1: Jó a verseny?
6: Nagyon.
1: Ugye? Köszönjük szépen. Köszönjük.
3: Mennyit gondolkoztunk rajta, drága?
1: Nagyon elmész játék. Hoppá! Megérkeztek.
3: Kinek szurkoltok?
1: A combnektörésnek. Mind a 3
3: lány. Jaj, de rendesek, mind a 3 csajnak.
2: Én a virslinek szurkolok.
1: Hát figyelj,
3: egy
1: az van.
3: Egy kis pusztustalanságot a végére.
1: Te kellene én ide, Eszter, te kellene én ide.
2: Azt mondok, hogy ezt nem is értem. Ilyen.
3: 5, 4, 3, 2, 1, és itt a
1: vége. Adjatok nekem mérleget, hogy kell ez, hogy működik ez a cucc?
3: Nem kell.
1: Nem kell? Megmondod
3: nem
1: így?
3: Kell.
1: Szemre megmondod?
2: Mik a számok?
1: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
3: Doktor úr, már fordulok is.
1: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol. Érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk, Ákos?
3: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
1: Nagyon jó.
3: Igen, 19-21.
1: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
7: Remekül.
1: Voltál már jobban, azt látom rajta.
7: Voltam, igen.
1: Ugye?
7: Ez a kalóriadeficit.
1: Kalóriadeficit.
3: Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érte. Se cukor, se semmi.
1: Vigyázzunk rátuk.
3: 19, Fanni!
1: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan gyár, tovább érsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
2: 21 virslit belélegeztél?
1: Igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert nem tűnt túl gyorsan.
2: De most 21-et evett,
3: nem, de úgyis 11-et, 19 virslije maradt, ja. Tehát 11-et evett meg, a többiek pedig 8-at, 8-at.
2: Most megvárjuk, amíg befejezitek.
3: Igen, most izzondok, hogy menj tovább.
1: Amíg meg nem eszitek az egészet.
2: Addig senki nem áll fel.
1: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 000 forint.
2: És egy gyomortükrözés.
1: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas. Este egy
3: mi hatalmas lesz a 100 000-ből?
7: Fú, nem tudom, nemrég költöztem, úgyhogy lesz helye a pénznek.
1: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
7: Ide Győrbe, vissza Pest.
1: Ide Győrbe, Pestről?
7: Ide. De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
1: Nem tartott sokáig a pesti karrier, akkor kifőjöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
7: Igen, igen,
1: hát az ember.
3: Mi nem tetszett Budapestben?
7: Hát egy Buda. Családi állapotváltozás miatt jöttem vissza.
3: Ja, családi állapot. Gratulálunk. Gratulálunk.
1: Ilyen fiatal válik is. Hát megy az élet, zajlik.
2: Nagyon helyes.
3: Majd, de legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
1: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
3: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
1: Köszi, csajok, puszi.
2: Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
3: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
1: Hát de, most dobáld be nyugodtan.
2: De alapból lehet enni. Ott van amúgy is a virsli. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a kocsi.
3: Nagyon köszönjük. Köszönjük. Szuperek voltatok.
2: Balázs, azért rámarkolsz 3-ra?
1: Már fogom a sajátomat. Nem, itt vagyok. Jövök vissza közben. De már

0: 1000 forintot.
1: Így van.
0: Jó, hát most nagyon nagy feladatuk elé nem állíthatjuk őket, mert akkor azt mondják, hogy nagyon kemények a játékok, nem? Nem szabad
1: nem
0: ezt azért nagyon túlzásba vinni.
1: Érezzük. Azt akarjuk, hogy szenvedjenek, de ne érezzék keménynek.
0: Így
1: szóval
0: van.
1: Például, aki legközelebb jelentkezik egy ilyen virslievő versenyre, akkor ez rendesen. Tehát...
0: Holnap pasikat választunk, gyerekek. Ez most nem igaz, de holnap ugye ide férfiak kellenek. Tehát ide az van, hogy ide azt kell, hogy megfogja, belegyúl, megfog tizet és megeszi. Ide férfiak kellenek, jó? Úgyhogy jövünk, mindjárt muzsikálunk is egyet, híreket hallgatunk, mert ez egy ilyen kötelező elem, és aztán mindjárt folytatjuk. 5 perc, a pontosan 6 óra, jövünk mindjárt.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasár.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Margut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Szevasz, tavasz, hello front row, viszlát, bolhák és kullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a front row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a front row védelem.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.

0: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
1: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
2: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
3: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
4: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
3: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
4: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
3: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
5: Ajándékuzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
8: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
10: Reklámot hallottak.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
10: Reklám. Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
12: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pesdüly. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
13: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuperelőadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
12: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pesdőj. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
10: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben. Reklámot hallottak.
11: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
14: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Konyhai tűz miatt kellett kiüríteni vasárnap egy szegedi társasházat. A 4 emeletes épület egyik lakásának konyhájában csaptak fel a lángok. A helyszíre a hivatásos tűzoltók és a katasztrófa védelmi szolgálat is kiérkezett. Az egységek gyors beavatkozással, egy vízsugárral rövid idő alatt megfékezték a tüzet. Közös szakmai napot szervez május 15-én az STE, a Korábban érkeztem alapítvány és az Aranykapu műhely Szegeden. A rendezvény célja, hogy hiteles információkat és közösségi támogatást nyújtson a családoknak a szülés körüli időszakban. 26. alkalommal adják át a Dömötör díjakat a Szegedi Nemzeti Színházban május végén. A díj különlegessége, hogy több kategóriában a közönség szavazata dönt a győztesekről. 20 és 26 fok között alakulnak a legmagasabb délutáni értékek a folytatásban, már jöhet egy kis eső.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: És itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
1: Nem lesz fotó.
0: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőversenyt csinálni az első sorban.
1: Nekem?
0: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
1: Hello?
2: Van.
0: Ott van akarás, azt látom. Te minden segít neki.
1: Mit akarsz? Nagy, azt mondta a Balázs, hogy van akarás.
2: Van már minden.
0: Egy fotó? De nézd!
1: Megvan már minden.
2: Egy porralatot hozzá valakinek, hogy gyulladunk.
3: Csinálhatunk még egy képet, Balázs.
0: Tessék?
3: Csinálhatunk még egy képet.
0: Na ne csináld. Gyere! Igen, minden.
1: Már csináltál vele?
3: Egyet, de a barátnőm nem.
0: Szegény. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy azt a
4: mindenségnek. Az Etú Hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
0: Igen.
3: Dolgoznék még mindig Győrbe.
0: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
3: Mosomagyaróvár.
0: Mosomagyaróváról. Hát mi is, az nem jó?
4: Óvár.
0: Az nem oké? Óvári vagy?
3: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
0: Micsoda, így dolgoznál Győrbe? Aha. Ja, hogy akkor este szabad lenni, arra gondolsz, hogy aha, picit rámerős a rázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
1: Konkrét céljai vannak.
0: Most minek lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova szó? Nincs időben, meghalunk nem sokára.
4: Én ezt a módszert felismerem, navos.
1: Nyomulós.
0: Igen,
1: ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezz meg, hogy
0: ennyi.
1: Mi? Ugye? Az gyerünk.
0: Mit csinálsz este? Igen, te is.
1: Igen, mehetünk, de nem.
0: Megyünk, ne húzzuk az időt. Meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé, nem?
3: Tudod, motorozol, meg minden, ki tudja.
0: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, hát rendes vagy, motorozol, ki
4: meg
0: tudja.
4: Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
0: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol a tóváról, mit csinálsz?
3: Pincér vagyok.
0: Azt a mindenit, igen?
1: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
3: Ja.
0: Aha. Egy hős, aki itt maradt.
1: Igen.
0: Aki nem ment el Ausztriába. Gyerekek, ma bárkivel találkoztunk Ausztriába, csak magyar volt. De tényleg.
4: Ezek most már jöjjenek haza akkor.
0: Hát most már.
4: Most már nincs
0: más világ van.
1: Most már jó.
4: Most már haza kell jönni.
0: Most már más világ van, ugye? Igen. Na jó van. Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen nap van ma? Hát ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűrű kis ünneplése.
1: Júj, de szép torta!
0: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapodon.
1: Nagyon köszönöm, hogy megjegyeztem.
0: Boldog születésnapod, Feri!
1: Nagyon köszönöm! Nagyon szép aranymotor van a tortámon. Milyen ízű?
0: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
1: Happy birthday!
0: Mikor jön? Fújd el, Feri, fújd el!
1: Nem lehet, hülye vagy.
0: Ja, ezt nem lehet elfújni.
1: Most
0: na, a refrén, gyerekek!
1: Az, hogy...
0: Happy birthday!
1: Kiégett az ingem!
0: Happy birthday, Feri!
1: Ez az.
0: Mostantól kezdve...
1: Bácsinak szólíthatsz.
0: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
4: Harap bele, Feri!
0: Így van.
4: Gyerünk az oldalába.
0: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat, jó?
4: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
1: Ne kerüljük!
0: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
1: A következő 65.
0: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságot lehet Ferinek. Mit kívánnál? Hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közéget. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
1: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
0: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
4: Erősebb fogzománcot.
0: Kevesebb szuvas fogad.
1: Nagyon bár, jó, amit... jó inkontinencia
0: megérted. Mi egy jó kívánságot lehet, mostantól ezzel mindenki mond egy
3: nem
0: jó kívánságot.
3: Nem gondolkoztam ezen.
0: Ez a kívánságot Ferinek.
1: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj. Na?
4: Így van.
0: Hát itt állsz az első sorban, lehet egy kívánságot. Azt kívánsz, amit akarsz, bármit is. Ez a kívánságot. Tessék?
5: Sok 100 000 kilométer, balesetmentes kilométer.
0: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet? Ezt elhiszed, ilyen kívánság?
1: Várjál már, ő a polgi haverja.
0: Ja, balesetmentes közlekedést kívánunk, itt a szárnak egy gyerekek.
1: Na jó, te is kívánhatsz.
6: Ugyanezt akartam mondani.
1: Hagyjad már, persze.
0: Gyerekek, sok ita, sok szex, sok orgazmus.
1: Ilyeneket.
0: Boldog nyugdíjas évek majd egy öregek házában. Bármit lehet.
4: Feri, felteszem a kérdést. Most már ennyi évvel a hátad mögött, hogy sok orgazmus, vagy egy nagyon nagy orgazmus?
1: Nehezed kérdés. Lehet,
0: nem
1: hogy...
0: könnyű.
1: Várjál csak, nem könnyű.
4: De nagyon jól gondolt meg.
1: Tulajdonképpen én már egynek örülök.
0: Legyél őszinte, egy nagy.
4: Lehet választatnál most, nagyon sok kicsit.
1: Várjál, a sok
4: egy... Egy óriás.
1: De várjál, sok az egy napon belül.
4: Nem, ez egy olyan, amire utána még évekig emlékezni fogsz, hogy
0: jó, de várjál, de egy nagy után is soha több. Nem. Feri, sok kicsi. Sok kicsi. Oda lősz, hova tudsz.
1: Férfi, aki a sok kicsi, emelje a kezét.
0: Sok kicsi.
1: Ki az egy nagy.
0: Na.
1: De nincs több utána.
0: Hallgassunk még jó kívánságot. Ki az, aki tud valamit? Ki az, aki tud kívánni valamit a Ferinek? Tessék, itt a napszövege. Egy, de csak egy, nem is kell semmit mondani, csak hogy hívnak, mi a kívánság?
7: Máté vagyok, és egy Michelin csillagot.
0: Michelin csillagot!
1: De drága vagy!
4: Figyelj!
0: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
1: Bizonyám! Az tudod, még kurva sokba kerül. Hát nem is kerül.
4: Figyelj, arany már nem valami össze fog jönni.
0: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek valami kívánsága?
4: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
0: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezik.
1: Ő nagyon jót fog mondani.
0: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
8: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
0: Azt a mindenkit, aki találtad ezt. Dúshajat csokáig,
1: füled érjen bokáig.
0: Jó, várjál, ott még egy barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságot? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen? Te kis túlvezérel, gyere.
1: Na
0: ide.
1: Gyere.
0: Ott, picit.
1: Nézd, igen, a barátnője súgja. Miért nem mondod te?
0: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
9: Jó, ki... én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
0: A Balázs kedvenc zöld, amitől fostam egy hétig, ez
1: igen,
0: az?
1: Igen, szerintem tényleg? Igen.
0: Hát haver, nagyon ezt megcsinálom neked, vagy. A trojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
1: Na mondjad, de kicsim, szépen. De mit kívánsz nekem?
0: Mi a kívánság?
10: Inged a tesszene piszkolja.
0: Jaj, de
1: nagyon
0: vagy.
1: Kedves vagy, hát igen. Ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl május 11-én.
0: Milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
1: Az jó, meg, az jó sikerül, gyerek, szívesen vállalom.
0: Na jól van, gyereke, oké. Jó, tessék mindenkinek meggondolni egy kívánságot, jó? Amikor elé tesszük a mikrofont, ma arról szól, hogy lehet kívánni Ferinek. Jó, csak egy mondatot, ennyit várunk. Most viszont ott még egy hölgy, tessék, jelentkezik, Ferenc.
11: Én is.
0: Mit kívánsz, Márk?
1: Igen, kollega
0: Márk?
1: Is.
0: Márk?
11: Még jobb inget.
1: Szemét, köszönöm.
4: Szélesávú internetet.
0: Ott még egy utolsó, egy hölgy fél. Nagyon jövök, kigondolta. Drága. Nagyon kigondolta. Ha most nem mondasz jót,
1: ha most akkor nem tudom, mi lesz.
0: A pokorra kerül mindannyian.
1: De jó a séró.
0: Igen? Hello. Mi a kívánság?
12: Sziasztok. Ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
0: Gyerekek, komolyan mondom.
1: És rejtett üzenettel érted, meg van csinálva.
0: Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, figyelj. És azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek, hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
1: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
0: Morogtál álmomban.
4: Lelkezés közben furcsán jött ki.
0: Na jól van, gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
1: Akkor gyerünk.
0: Hírajátékunkhoz. Üljen nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, érezd, dapozzál. Figyelj, intézzük,
4: amúgy most
0: nem
4: pont azt a 15 perc D-vitamint szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
0: Azért, napozgassál, intézzük.
4: Hány faktoros napvidőt kellett volna felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
0: Igen.
4: Elmondanám nektek, hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
1: Így van, tehát, és lehet jót kívánni.
4: És nem sokára kezdődik a Rákóczi Feri szépségverseny.
0: Rákóczi Feri hasonlás verseny, azt azért tartjuk, hogy Győrben, ha valaki úgy érzi, hogy hasonlít a Rákóczi Ferihez, ez egész héten megy ez a verseny, a leginkább Ferihez hasonlító embert megválasztjuk, és nyer egy ajándékcsomagot, ehhez egyetlen kritériuma, hogy hasonlítani kell Ferihez. Innen nagyon jól néz, azt kell, hogy mondjam.
4: Ugye?
0: Itt vagyunk.
4: De látod a pólóm, azért ez a kutya.
0: Igen, nagyon jó. Na!
1: Hú, ide érkeztünk, kérlek szépen, most én is gumikesztyűt húzok, csak Csics kolléganő egy kicsit ilyen gumihúzás van, nem ügyes.
4: Belecsicskáztad a kolléganő?
0: Nem, Csicska kolléganő.
1: Nem Csicska. Ugyanis nekünk kell ugye összekenni először a vásznakat.
0: Ja, akkor vágok itt hülyén, arrébb megyek akkor. Jó, szóval hogy össze kell kennünk a vásznat, a játék pedig az lesz, hogy a játékosoknak az lesz a feladata, hogy a nagyon összekent vásznat, ami alatt egyébként lemosható festék van, megtisztítsák egy perc alatt, és aki szebben megtisztítja a saját maga, hát tulajdonképpen mi ez, kis vásznát, az nyer. Feri, fúj rá ketchupot, tejszíhabot, oda néz az öreg, hogy szennyezi a tejszíhabbal a vásznat.
1: Ügyes vagyok.
0: Lehet rá ketchupot mindent tenni.
1: Tartsd a szád.
0: Jó?
1: Add ide, tartsd a szád. Ez
4: jaj,
1: az.
4: Jaj, Feri, de lehet, hogy laktózos, hagyjad már.
0: Vigyázz, Feri, ez a gyerek kérdés mostanában óvatos. Tudod, légy óvatos a gyerekekkel. Érzékeny téma mostanában.
1: Én normálisan kezelem őket.
4: Rákóczi Feri, tejszél volt, fújt egy
0: egész. Feri, inzultált a kis gyerekek egy
1: győrre. Ne mondjátok már, hogy az a legnagyobb buli. Ugye, hogy a legnagyobb buli, szifonból.
4: Igen, de nem idegenektől, Feri, tudod, ez nagyon fontos.
1: Én nem vagyok idegen, én a barátjuk vagyok.
4: Igen, ők is ezt szokták mondani.
1: Vigyázz, jön a málna szörp.
0: Oda néz, málna szörpöt is locsol rá, Feri. nagyon éled ezt, lehet
4: szerintem
0: vandálkodni. Hogyha
4: igazi kihívásod, akkor egy kis füvet is törje bele, Feri, jó? Mert...
1: Adja majonézt is, jó.
0: Oké, és akkor ezeket a vásztakat kell majd megtisztítani. Feri, nyom még egy kis majonézt rá, nagyon jó.
1: Pontosan ugyanolyan mennyiséget nyomta mind a két vászonra. Hello, lányok, te vagy az Eszter.
13: Ja, én vagyok az Eszter.
1: Izgulsz?
13: Hát egy kicsit.
1: A pénz miatt mi?
13: Nem, azért, mert a barátnőm itt néz, és azért.
0: Elküldjük.
1: Fordulj már
4: elé. Azért túlzó, hogy a tömegtől nem fél, csak a barátnőjét.
1: Fordulj
0: el. Léci, küldjetek haza a barátnőmet, mert nagyon idegesít, hogy itt van.
4: Nem láthatsz így.
0: Igen. Szia, Kriszti.
14: Szia, sziasztok.
0: Te is izgulsz?
14: Én is izgulok, de ugye Eszter miatt jöttem. Szia, Eszter!
4: Szevasz!
1: Mi van?
0: Na jó, jaj, hazamegyek.
1: Itt állunk melletted, érted, ide lejövünk, és akkor az Eszter, aki
4: én kérek elnézést, az van, tudod.
1: Na, én ezt nem csinálom.
0: Példa, várjál, de azt mondja, példakép az Eszter, tényleg? Miért? Várjál, miért?
14: Intelligens és humoros.
0: Ismered őt személyesen? Intelligens és humoros, tényleg?
1: Igen, és ez a kettő nekünk sose jött össze.
4: Olyan magas, ezt is mondjad, és olyan magas.
0: Igen.
1: Szép, azt is mondta.
4: És a nyertesünk!
0: Voltál előadásán is?
14: Nem voltam még soha.
0: Még nem voltál. Szeretnél elmenni?
14: Igen.
0: Jó, akkor vegyél jegyet, és akkor szerzünk neked
4: jegyet.
0: Hol leszel legközelebb, Eszter? Hol leszel legközelebb?
1: Debrecen.
4: Holnap Sopronban, ha ez
0: de nem úgy, te hülye, hol nézsz föl?
4: Úr, se fogalmam sincs. Nem tudom.
0: Na ez az. Hát ez az. Csak viszik, nem tudja.
4: Majd jövő hét, nem tudom. Pesten leszek, vasárnap talán.
0: Pesten, jól van. Kriszti, intézünk akkor egyet. Na, csajok, szóljatok a kezdhetjük.
1: Na most egyik őtök szivacsa, a másik ótok ízével, törlőkendővel?
4: Kriszti, senki se bánthatja.
1: Jó.
0: Kriszti, ez nem jó senki. Kriszti, hogy állsz a házi munkával?
14: Jól állok, én minden nap házi munkázok.
0: Minden nap házi munkázol?
4: Ezt hagyd abba!
0: Igen?
1: Igen.
0: Bár itt a párod, gyere egy kicsit, ez tényleg így van, vagy kamuzing?
15: Ez teljes mértékben így van, én full ellátásban vagyok.
0: Komolyan?
1: Főzés?
0: Takarít minden?
15: Tiszta sor.
0: Komolyan? Jól házasodtál, vagy jól választottál?
1: És házasok... szexeltek is? Köszönöm. Olyan nincs.
15: Házasok nem dálva egyet.
1: Ne, az, hogy minden...
0: Van, tényleg?
15: Hébe-hóba.
0: Azt mondja, hébe-hóba. De azért valami gyanús volt itt. Ha ennyit takarít, ennyit mos, akkor itt valami hiányzik.
4: Bármit megteszed, csak ne kell jött.
0: Inkább elmosogatok, csak ne kell vele lefeküdni. Eszter, nagyon jó. Te, Eszter, hogy állsz a házi munkával?
13: Hát én nálam is csinálom, és a barátom lakásában is csinálom, úgyhogy...
1: Ja, még nem laktok együtt. És akkor te átjársz cukink, fölmosol, meg kitakarítasz. Hú, de tündér jó, vagy.
4: Ezután
1: nagyon
4: el kell beszélgetnünk, lányok.
0: Elmúlik majd a szerelem, ez megváltozik.
4: Ez nagyon rossz útvonal, amit
0: ez még az eleje. Ez még nagyon az eleje. Változnak az érzelmek, majd ez változik.
1: Mióta vagytok együtt?
13: Hát 2 éve lassan.
0: 2 éve átjársz hozzá takarítani? Hát most már kérjél is valamit.
13: Hát amikor
0: azért.
13: Ott vagyok nála, akkor takarítok.
1: Tényleg? Ilyen undorító legény lakása van?
13: Nem, csak engem zavar, tudod, a
1: pizzás doboz szétdobál, a másik, zaros alsógatja,
0: a másik
1: persze.
0: Női bugyi.
13: Nem, csak a morzsa a talpam alatt, és akkor takarítok nála is.
4: Az panír amúgy, csak mondd rá neked.
0: Panír, a talpam alatt zavarja a morzsa, meg a panír.
4: Az talpanír.
0: Na jól van, csajok, oké, egy perc alatt kell letakarítani, jó? Indítjuk az órát, 3, 2, 1, essetek neki, elindult az óra, és nézzük meg, hogy ez a kis mosható festék, azt a mindenit, figyeljél ide, figyeljél.
1: Gyerekek, hát
0: nem, hogy túlvezérelt az asszonyka, úgy takarít, hogy én megértem, hogy mindent ő csinál otthon. Oda néz, hát oda néz.
1: Hát de várjál, mi meg
0: hát
1: is szárítjon.
0: Kész.
1: Hát gyerekem.
0: Hát csókolom, ha meg vagyunk. Holnapra írjátok át a játékot, ez röviden mit gondoltuk.
1: Mondanám a címet, hogy
4: jó,
1: hova kell jönni.
4: Jó, és most meg kell enni 30 virslit.
1: Szerintem vállalja.
4: Ez a B-vár.
0: Ajándéknak 30 virsli, igen. Megvagyunk, kész, gyerekek. Hát ez csókolom. Kriszti, gyere már hozzánk is takarítani, meg Ferihez is nézzél már be egy kicsit. Ez is.
1: Én még fizetnék is érte.
0: Zseniális, hogy gyere
4: ide. Csak akkor gyere, ha minden oltásod megvan, mert...
0: Hogy megy ez ilyen jól, Kriszti?
14: Szerintem volt egy... technika, hogy a szivacs jó megszüveget vízzel, és akkor csak simán törlöm is.
0: Azt a mindeni gyerekek!
1: Ez bámulatos, figyelj, olyan sebességgel, hogy ablaktörlő lapátnak is elmehetsz egy autó elejére. Jobbra-balra, nagyon keményen nyomtad. Jó?
0: Viszont figyeljetek, az, hogy a festék lemosható, megtörölhető, ez real. Ez kicsit ilyen termékbemutató is, de működik. Tehát ez nézd meg. Gyönyörű lett. Tehát ez gyerekek. Jó, fizetett zsebbe egy kicsit, most mit csinálják, megkértek, hogy mondjam el. Utaltak egy nagyon kis összeget. Jó, egy kicsit muszáj helyre mellé állni. Na jó, akkor ez azt jelenti, hogy Kriszti nyert.
1: Így van, 100 000
0: forintot. Kriszti! Gratulálunk, ügyes vagy. Mi lesz a gyereménye?
14: Elköltöm Pesten a hétvégén.
0: Nagyon elköltöm helyes. Pesten a hétvégén.
1: De a csávódnak nem veszel belőle semmit.
14: Nem, mert anyukámmal megyek.
1: Hú, anyalánya, de jó.
0: Anyáddal jársz bulizni.
14: Nem csak bulizunk.
4: Vásárolni mennek.
0: Ja, vásárolni. Elmentek vásárolni.
1: És ez jó. Milyen jó látod, hogy nem viszed a hapsidat, aki ezt rohadtul undá. Ugye?
0: Igen.
1: Tök jó. Ez nagyon jó. Igazad nagyon
0: van.
1: Jó.
0: Jól van.
1: Eszter, egy ajándékcsomag azért van a Hérától, mert nagyon rendesek, nagyon tündérek. Ezt most még eddig nem tudták, hogy adnak egy ajándékcsomagot, ahogy látom, de valamit megcsinálunk, összerakunk neked.
0: Egy Teddy hengert,
1: egy fekete vödröt, meg egy jó rádió egyes. Úgyhogy gratulálunk, köszönjük szépen. Óriási voltál, Kriszti. Kriszti,
0: ügyes vagy. Tartsd meg a pasidat, meg ő is téged, mert ügyesek vagytok. Jól van.
1: Jó, és a teret takarítsd már össze, légy szíves, mert tényleg nem lehet így itt hagyni.
0: Jól van.
1: Köszönjük.
0: Meg vagyunk, gyerekek. Tessék? Csináljunk egy képet, mindjárt visszajövök, csak még adásban vagyok. Kelj fel és járj. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van, te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól
1: mi
0: van, oké.
1: Okay. Mi ez, mondja?
16: Pálinka.
1: Körte pálinka. És ezt
0: Feri, én is ittam belőle.
1: Te fontad.
0: Hallod?
1: Be.
0: Vigyázz, mert nem látok azóta, csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
1: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
16: Akkor jó.
0: Egyébként nagyon finom.
16: Ezt kívánom, színapodra.
0: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, én ittam el egyet.
1: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellé ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
4: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
0: Kocincsál már egyet, Feri, jó, tényleg ne legyél puha. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg
1: boldog,
0: rendben van.
1: Boldog, boldog, boldog.
0: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de teljesen
1: jó. És te vagy a Márk? Nagyon jó. Névre szóló pohara van, de csak egy felest adjál, mert nagyon sokat fogunk ma még beszélni, és így se érthető minden esetben. Hülye
0: ha
1: herpes,
0: vagy! Ha herpeszed van, az tőlem van, Feri.
1: Köszönöm szépen. Márk, boldog születésnapot nekem, egészségedre.
4: Hoppá! Amíg Feri megissza, elmesélem neked, Balázs.
0: Igen.
4: Fogod szeretnek.
1: Isteni.
4: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
0: Igen.
1: Nem, tényleg jó pálinka.
4: A nyestel küzdők. Facebook csoportját találtam
0: a
4: meg.
0: A nyestel küzdők Facebook csoportja?
4: A nyestel küzdők.
0: És az micsoda? Ott mi
4: ez
0: történik?
4: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy hát megpocsékolják őket.
0: Az antennákat?
4: Azt a picit.
0: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulról, megrágják. Igen, de azt
4: csinálják, hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak kint a Facebook csoportban, de mennek is a kis fenekük.
1: De várjál már!
4: Megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
0: Hogy szeretkezzenek az antennával.
1: Egy antennát nem lehet megpocsékolni.
0: De várjál, nem magas az inger küszöb azért a nyesteknél.
4: És ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek.
0: Igen?
4: Például tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt, most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorháztető alá, és begyűrkötte a motor.
0: Persze, és cilinderbe volt, és elszívott egy szivar. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, olyan csoportokat olvas.
4: Mutatom a képeket arról, hogy egy szálkolbászt vesznek ki, és konkrétan az, hogy talált valahol a nyest egy szálkolbászt, és bedugta a motorba.
0: Ugye, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorháztetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
4: Fullos, de nem,
1: de
4: ez szál,
1: betette valaki.
4: Egy full szál kolbász.
0: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
1: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagy legyen.
4: Igen.
1: Éjszaka mitől csillog?
0: Ezt nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
4: A holdfény.
0: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
4: Mennyi volt nem... az összintelligencia szintjátás?
0: Hát, nem volt egy okos ház, ahol laktam. Tehát, hogy... És én voltam a legokosabb, várjál. És azt mondja, megcsillan az üveg. Egyébként ezért nem gondolkoztam, hogy sötét van a garázsban.
4: De várjál, de ezek az emberek kérdés. Sokkal durvább dolgok mentek benne. Képzeljétek el, hogy van az a pici ilyen antenna, és azt kezdték körbeépíteni mindenféle cuccokkal, hogy ne akarjon...
1: Hogy ne csúnyázza meg?
4: Ne csúnyázza
1: de a fiú nyest, vagy a lány nyest?
4: De a fenekükkel, tehát hogy az van beledő, tehát hogy meg akarja illatoltatni.
1: De csak az antennát, az egyéb részét a kocsinak nem.
4: És oda is toiglizik rá.
0: Fogja az antennát, oda dugja a fenekétől kap egy szagmintát az antenna, és akkor megpocsék, hogy megpulykázza az antennát.
4: Hát így valami a kellekez az inger, hogy hozzáér az a kis rövid dologhoz, és utána rögtön oda.
1: Az antenna az ráz?
4: Nem ráz.
0: Nem, ez nem egy kicsi, hogy azt szeretem az Eszterbe, hogy a lehető leglehetetlenebb csoportokba jut el. Tehát
4: de ez egy nagyon fontos információ. Tehát erre most figyeljünk oda, jó, mert a nyestek készülnek valamire.
0: A nyestel élek, küzdjünk a nyestelen Facebook csoport, 600 követővel, Eszter nagyon durván bejut a csoportba, beágyazódik, és feltesz a nyestel kapcsolatos kérdéseket, hogy ti mit csináltok a nyest ellen?
4: De figyelj, de ezek behordanak dolgokat, meg megrágnak dolgokat, meg utána meg majd... Most röhögsz ezen, Feri, röhögsz ezen, aztán majd egyszer nem jössz dolgozni.
1: És akkor üveget tegyünk a kocsi elé, azt vagy mi a csoport mit javasol? Mert én hallottam már például hajat, emberi hajat.
0: emberi ruhát szoktak, ruhadarabot, mert érzi a szagot.
1: Nem mer oda menni.
0: Illetve egyébként az, hogy ha szabadon megállsz a kocsival, nekem is tele van most az autó megint lábnyomokkal, nem tudom, hogy macska mi volt, hogy alulról ezeket a részkábeleket, ami az autóban van, ezeket megrágja, mert valamiért szereti. Tehát hogy tényleg rámegy az autóra. Nem tudom, még valamilyen kábeleket elvisz, megrágja. Hát mondjuk az a fékkábel, ez nem annyira szerencsés. De hogy, és ezért szokták mondani, hogy rakják ki egy üveget, mert attól fél. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem, de hogy megrágja a kábel.
1: Azt a csoport ajánlja?
4: Előző alkoholista volt, és fél az üvegektől.
0: Igen. Traumatikus élménye van a fél literes pánikás üvegektől, ezért
4: nem én voltam.
0: Nem én csináltam.
4: De azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzöl, amik hát ugye alapból szagosak.
0: Hát jó. Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsiában, és ha hátranyul, 4 napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ez ugyanúgy, ahogy én, 6 napos banánokat fogyasztok a közlekedési dugóban.
4: De nincs is nyest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
0: Igen.
4: Na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
1: Mindent a nyeste körül.
4: Én leszek a nyestek trütkója.
0: Benn van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd
4: mondom,
0: meg.
4: Hát. Nyest ellen csoport, az a neve.
0: Elképesztő, milyen csoportok beeszi be magát.
4: Igen, nyest ellen küzdők csoport, csak mondom nektek.
1: De ők mit tanácsolnak, hogy mi a tuti?
0: Le kell lőni az összes
1: asszonyja. Valami jót mondjál.
4: Szuper dolgok vannak. Egyrészt van olyan, aki fogott, és a kocsi a tetejére felépített egy nyest csapdát. Tehát rendesen, hogy felrakott egy ilyen, tudjátok, azt a bezáródós ketrecet, amit felrakott ilyen kajákat, meg minden.
1: Mit teszik a nyest? Mire megy?
4: A nyest, ezek szerint minden, hát a kolbász dugdos be a kocsitba.
1: Akkor mondjuk minden, igen.
0: Most tényleg elhiszük, hogy bedugott egy kolbászt? Azért, mert valami hülye beírta a csoportba, hogy nekem a kocsimba kolbász dugott. Hát azért ne higgyünk el mindent, amit ezekben fog.
1: De nekem mondott, van az irányba.
4: Például így körbeépítette a saját antennáját, hogy ne tudja megpocsékolni a nyest.
0: Aha, hát azért ez is jó hülye. Körbe rakta a kocsiját mindennel, csak hogy az antennát ne bántsa. Fával, pálcikákkal, mindennel körbeépítette a kocsiját. Nem normális. Nem normális. Na jól van, gyerekek. Van még 2 darab játékunk, és tartanunk el most megint egy szünetet, meg egy pici muzsika, meg egy pici reklám, ilyen kötelező dolgok, de aztán jövünk vissza, és Diegós játékunk is van majd. Ott szőnyegbe kell valakit hajtogatni, annak ki kell csavarodni a szőnyegből. Szóval, hogy vannak itt még.
4: Belefogunk valakit csavarni a szőnyegbe?
0: Belecsavarunk valakit a szőnyegbe, 2 embert, és onnan ki kell majd szabadulni. Jó, ha valaki nagyon jelentkezne, akkor a hostess lányainkat támadja meg. Pici reklám, pici muzsika, és már is itt vagyunk.
17: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
19: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős 4-es a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
20: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
21: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
22: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt Autó 4. évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
23: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
24: A csirkeszárny a legjobb a grillen.
25: Dehogy is!
24: A csirkemellnél nincs jobb.
25: Mondom, hogy a szárnya jó.
26: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
5: One. Reklámot hallottak.
26: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Good.

0: Ség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 6-tól 10-ig így van, illetve 5 órától 8 óráig. Hello, drága győriek! Egyelőre az időjárásra nincs panasz, szikrázó napsütés, jó idő. Holnap Sopronban a 12 fokban, ezt már nem mondhatjuk el magunkról. Jól vagy? Minden oké? Okay? Ezzel egy könnyed ugrással felugrott ide mellém a műfűre.
2: Öcsi,
1: és ennek a műfűnek csináltad? Egyébként jelentősége lesz nem sokára. Megérkezett.
3: Úgy gondoltam, hogy úgyse figyellek sokan, és akkor... Csak én elegánsban.
1: Nincs jobb, mint amikor az ember felmászik ide a szüvegsőből. Nem tudtam, hogy jól látok, mászik föl az üvegtől.
3: Arra
1: nem kell lépcsőzni. A lépcsők a gyengék fegyvere.
3: Nagyon kevés fényképezőgép van itt, ugye?
2: Hát senki nem rögzítette.
1: Figyelj, ahogy másztál, az hátulról egy kifejezetten előnyös
3: fotó. Majd ahogy kiteszitek... Nem is gondoltam, de mi? Ki volt a picsú?
2: Ha kiteszitek az Instára, jelöljétek meg az Eszter.
3: Jézusom!
1: Igen, tessék minket megjelölni a képeket, hagyosszuk tovább, hogy mászik az Eszter.
3: Most egy új bugyiszett, tehát nincs mit szégyellnem.
1: Jó, hát ezt meg kellett mutatni. Ezt meg kellett mutatni.
3: Így van.
1: Na, egy pillanatra néz itt, balra ki van az elsősorban, Feri, oda nézzél itt, tehát baseball sapkába, gyerekek.
2: Hát
1: ez
2: gyerekek.
1: Egy mondat erejéig, ami drága Gáborunk, szavaz Gábor!
2: Hello, Gábor!
1: Hello!
2: Madárcsi
1: Csergő?
4: Madárcsi Csergő, szép délutánt kívánok mindenki.
1: Szevasz, Gáborunk, újra eljöttél?
4: Így van.
1: Édesem.
2: Az ünnepi égszínkék szemét vette föl. Ez, Gábor, tényleg tudod, hogy, tudom, hogy veled lehet erről őszintén beszélni. Összeszarom magam olyan ijesztő. Ez direkt?
4: Igen, még nem érkezett meg az új. A hétre válom.
3: De hogy ez valahonnan Csernobil környékéről jött? Vagy?
1: Igen.
4: Nem, majd az új fog onnan jönni.
1: Igen, hát Gábor már nem nagyon kell senkinek bemutatni, ugye ő az, aki hosszú éveken keresztül jött velünk a roadshowra, aztán ugye elmesélte, hogy elvesztette a szemelátását, aztán a másik szemére is teljesen megfogult, de jött, és egyszer elbúcsúzott tőlünk, hogy ő nem jön többet, mert ő most már nem lát. Ahhoz képest gyerekek, nem tudjuk, hogy de megoldja, de jön, és minden roadshow itt van, ő már a mi utazó kabala a figuránk, aki az első sorban, az első állomáson mindig feltűnik.
4: Ahogy szoktam mondani, megyek bele vakon a vakvilágba.
1: Igen, beleszaladsz vakon a vakvilágba. Már van, kedves Gábor, már van, ahogy kell.
4: Hát ugyan mivel. Nem hagyjuk cserben.
2: De jobb lett? Hogy érzed?
4: Hát ebben a két napban még nem.
1: Ebben a két napban. Adjunk időt nekik azért
4: nem,
1: egy kicsit.
4: Nyilván, aki tudja, azt tudja, hogy ehhez legalább egy 3-4 év kell, hogy látható hatás.
3: Szóval 3-4 hét.
4: Év.
1: 3-4 év, igen.
4: Hát igen, mert ugye nem úgy van, hogy megyek a mozdonyboltba és veszek 100 darab mozdonyt, tehát...
1: Jó gyerekek, de hosszú idő után a Mávis elmutatja, hogy végre szakértők ezekben van, nem?
4: Ez tehát, így
1: hogy
4: van.
1: Azért mondjuk meg őszintén, a Vitézinél kevés jobb ember van, aki ezt, ha van esély ezt rendbe rakni, akkor ő talán rendbe fogja.
3: Nem is tudom,
2: én a Gábort én mellé tenném azért.
1: Gábor és Vitézi, az egy erős páros.
4: Ferinek egy kívánság,
1: igen? Na, figyelünk.
2: Ez az mi?
4: Újvárosban, Debrecenben mennyi vonattal?
1: Ez a jó kívánság neked születésnapja.
4: Illetve, ha szabad még átadnom, Eszternek készültem egy ajándékkal.
3: Micsoda!
2: Nekem, állj! Nekem van születésnapom, Gábor, ne csesszél már föl, és az Eszternek.
4: Eszternek, hát neked hozott sok mindenki.
1: De aranyos, ez egyébként
3: tök szükség. Úristen, remélem nem egy nagy betét.
1: Figyelj, várj, próbálj kitalálni, egy nagyon nagy betéthez hasonlít, kék színű, van valami kék fólia rajta.
4: Nem is snowboard.
1: És nem is snowboard, és úgy néz ki, mint valami nagy tábla, vagy valami rendszámtábla, vagy nem tudom, hogy mi az, de ilyen táblához hasonló valami.
3: Bezzeg, amikor ott kavírnyáltam, ott megsimogattak, akkor nem adtál semmit, akkor hogy van ez?
4: Hát azért adásban mégiscsak
3: jobban veszik.
1: Persze!
4: Nem reklámtartalom vagy olyasmi, tehát nem azért.
2: Azt még mondd el, hogy állomásról loptad, vagy rendelted?
4: Kiesett az egyik buszból.
3: Szóval annyira szeretném, hogyha Braille-en lennék felfestve rá.
1: Igen, Braille-ra vagy
3: főrössék. Figyelj, kifaragtatom magam, Gábor, neked mit szólsz, hogy tudjad érezni, miről van szó.
2: Bonski, nézd meg.
3: Ki se kell bontanom, mert átsüt rajta a Nyíregyháza.
1: De mi van rajta?
3: Nyíregyháza.
1: Leszerettél egy Nyíregyháza táblát? Zseniális vagy, Gábor. Az utolsót vitted el, mert már az összeset leszették Nyíregyházára, te hoztad az utolsót. Nagyon jó vagy. De várj, és ez mávos, nem? Tehát ez vonatos.
4: Nem, ez még régi, ez nagyjából
3: a Szabolcs Volános.
4: Ez nagyjából egy ilyen 20-20 pár éves tábla.
1: És honnan szerezted?
3: Velem egy korabeli születés.
4: Hát ez még ugye a... Eszternek úgy mondom, hát ez még a Szabolcs Volán korszakából maradt.
3: Szabolcs Volán, ott képzeljétek, nagyon bunkók voltak a sofőrök, de azért szerettük őket.
1: Rohadjon meg az összes Szabolcs Voláni sofőr, aki akkor ott dolgozott.
3: Egyszer felszálltam a kutyámmal egy Szabolcs Volán járatra, és azt mondta, hogy a kutyának külön jegyet kell venni.
4: Ez
3: mondom,
4: így van?
3: Jegy még nekem sincsen, nem vagy a kutyának.
1: Úgy nehéz lesz. Szórakozol neki, hogy levertél neki kettőt, csicskalángos, aztán nézi, segbe rúgtad, azt ment vezetni.
3: Nem, még gyerek voltam, úgyhogy csak simán elsírtam magam.
2: És használt?
3: Hát utána sétáltunk a kutyával. Lesétáltok oda egy feszültséget, ne aggódjál.
1: Gábor, én úgy szeretek, egyébként mindenkinek van egy Szabolcs-Volány Nyíregyháza tábla a fiókjába. Persze, ez teljesen természetes, hogy csak eljössz és hozol egy ilyen táblát. Mint a világ legtermészetesebb dolga lenne.
4: Otthonra leakasztottam a falról, és úgy gondoltam, hogy hozom.
1: Gondoltad, hogy hozzá az eszter.
2: Mennyi idő alatt értél ide?
4: Hát 9 óra 10-kor indultam otthonra, és 3 órakor szálltam le itt a...
2: Bazar! Hát mit akarsz, az ország másik végébe jöttél el? Hát...
4: Nem késtünk egy percet se.
3: Mit intéztünk neked, Gábor?
4: Na mit?
3: Hát, hogy ide értél.
4: Jaj,
2: de aludni van hol? Maradsz?
4: Természetesen. Hát most az első 3 napon itt alszok Győrbe. Itt lesz a központ. És akkor innen megyek le holnap Sopronba este vissza. Szerdán Szombathely vissza. És akkor csütörtökön Dunajváros, ott alszok, és akkor pénteken Dunajvárosból először hazamegyek, és akkor új Debrecen.
1: Hát ez egészen megható.
3: Figyelj már, hogy nem csináltatjuk meg neki a következő kitelepülésen magunkat, hogy meg tudjon tapogatni, hogy nézzünk ki?
2: Hát
3: egy ilyen fából, tudod?
1: Igen, hogy amíg nem vagyunk, addig tudja.
3: Akkor nem vagyunk, akkor tudja így tapogatni.
1: Igen.
4: Nem, jobb az, ha úgy képzelek el titeket, ahogy én gondolom.
1: Hát igen, azt sose felejtem.
4: Nem, az, hogy igazából a Ferire meg a Balázsra nagyjából emlékszek. És amikor elvesztettem a jobb szemmel és látásomat, akkor még Eszter nem volt úgy képben.
3: Azt hittem, hogy miattam vesztetted el.
1: Igen, megláttam.
2: Egyszer rád nézett, azt megvakultam.
3: Egyszer rád néztem, azt láttam, és végén.
1: Megláttam az Eszter, megvakultam, végleg elvesztettem a látásomat.
4: Nem, az egy szülinapi kis üsti volt.
1: Hiba volt kétszer inni ugyanabból.
4: Nem, az volt a baj, hogy beletöltöttem a másikba.
1: Igen, de hát ugye Gáborot tudni kell, hogy ő az, aki elhozta Jánosnak a szemét búcsójándéknak. Mondta, hogy János, az utolsó napot, hadd adjak át neked valamit sok szeretettel. Gondoltam, csoki torta, ugye ezt mindig elmeséljük. Fogta és így lerakta a pultra az egyik szemét, és mondta, hogy sok szerencsét, János, nagyon köszönjük szépen a munkásságodat. És ott volt egy szem lerakva a pultra.
2: Azon gondolkodtam, hogy egyedi szemet lehet csináltat.
4: Hát ez egyedi.
2: És azt nem lehet, hogy mi állunk rajta. Érted? Négyen.
3: Megdobnál költségvetést, hogyha esetleg a Feri lenne a szemed?
2: Nem, hát most kézzel kinyitja a szemét, és szembenéz vele a Balázsék.
1: Vagy mindig fordulna, tudod, pislog egyet, eltűzte, megjelenek, én megint pislog egyet, megjelenik az Eszter, jön a Juli, és...
2: És ha mind a kettőnél ugyanaz, akkor nyertél.
1: Igen, és ha bedugja a 220-ba, villog éjszaka, tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük-tük, és stroboszkóp.
4: Hát van az a reklámszerződés, amiért megcsináltatom.
1: Zseniális vagy.
3: Ez én emberem.
1: De ez Gábor, abszolút. Igen, nagyon jó, köszönjük szépen.
3: Nagyon helyes, Gábor.
1: Aztán mi lesz a táblával, Eszterkem? Hova rakod majd egy Nyíregyháza táblát?
3: A rendszámtáblát leszedjük, és akkor a helyére fog felkerülni.
1: Szabolcsolám?
3: Ez biztos, hogy egy olyan helyre jött, mert érezne a tapintáson, sok szenvedést látott.
2: Ablakba simán kiteheted, ha mész haza.
3: Jó.
2: És akkor
3: jó.
2: Beszállnak az emberek, jaj, de jó nyíregyházi járat, fuva.
3: Senki nem száll be olyan, rá van írva Nyíregyháza. Tehát ez nem működik sajnos.
1: Vagy beszállsz, de tudod, hogy az utolsó. Honnan már nem szállsz ki, tudod. Megböknek.
3: De csodálkozó, hogy engedték neked ezt elhozni. Nem akartak semmit cserébe, nem volt. Mit tettél ezért,
1: Milyen
3: Gábor?
1: Gyűjteményed van még, Gábor? Még mik vannak begyűjtve, őszintén? Mivel rövidítetted meg a mávot így? Ha más nem bosszúból, miket gyűjtöttél még?
4: Ne, hát ezek úgy kerültek.
1: Igen, csak úgy jöttek, mentek ezek a szabolcsi
4: volt. Onnan, van otthon, amin... Ez a nagyon régi, ez a voláncsiga van még. Az nagyjából egy ilyen 30-40 éves tábla.
1: Tényleg, ami még volt, az a volán, az a kis csiga, valami, úristen.
2: Azért... Házatok előtt rossz az út, azt ott mindig leesett valami.
1: Igen.
4: Így van. Hát nagyon sokan vagyunk, akik így nem gyűjtjük a táblákat, és így nem szoktunk cserélgetni. És már most ezek az eredeti táblák, mert ez ugye, tehát amit odaadtam ezt ennek az eredeti, tehát ez fémből van, és most nagyjából ennek a piac értéke 20-30 ezer körül.
1: Ne csináld, ezekkel seftelnek.
3: Én állom a vacsorát.
2: Hoppá, 30 ezer.
1: Ezekkel seftelnek, ezekkel a táblákkal? Tehát ez megy a webe, hogy akkor nekem van egy Nyíregyháza, nekem egy Miskolc, cseréljünk, adok-veszek, tényleg?
4: Vannak ilyen csoportok, most nem olyat mondjak.
3: Ez a nyestelkül
2: a hülye csoport, akkor az Esztert nem veszitek be?
3: Ezt is nagyon sértőnek érzem, Feri. Ez nagyon fájdalmas.
1: Figyelj, vannak Facebook csoportokon, cserélgetik a táblákat
4: pénzért. Igen, tehát ilyen régi eredeti táblák, tehát még ilyen volános, amikor már ugye felszámolták a volánt egy olyan 10 pár évvel ezelőtt, akkor nagyon sok 1000 tábla kikerült így jobb-balról.
1: Zseniális, gyerekek.
3: És Gábor, te vezettél már volánbuszt?
4: Igen.
3: De úgy, hogy vakon?
4: Nem teljesen.
3: Még csak azért, akkor viszont láttalak téged dolgozni, mert...
1: Igen,
3: akkor ennyi figyelsz.
4: Nem teljesen vakon, akkor még a jobb szememre láttam. Nem mondom el, hol, és nem mondom el a rendszámot, mert...
3: Hát jó. Milyen élete van Gábornak, nem?
1: Szerintem zseniális. Gyerekek, Gábor, ami kabala figuránk.
2: De legalább mondd azt, hogy zárt pályán vezettél.
4: Igen.
1: De, hogy is.
3: De is utasokat szállított.
1: Figyelj, beszélünk a Vitézivel, legyél valami szóvivő, vagy nem tudom, sajtóreferens.
3: Hát a villamos miért nem vezetheti amúgy?
1: Egyébként igen, kötött pályán miért nem mehetsz, Gábor? Tényleg?
4: Hát, hát mert sok a birka, aki mászik a sínre.
2: Hát de várjál, felszállnak
1: az utasok. A forgács, hát ez ilyen.
2: Fölmásznak, följönnek az utasok, és egyet mindig magad elé állítasz. Vagy magad elé, és mondja, hogy szóljon,

0: sofőrt, itt van Gábor, ő vezeti a 4-es metrót, ami egyébként már majdnem, hogy automatizált. Igen. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy, akkor még a héten kísérsz bennünket végig, jössz, ha esik, ha fúj, ha hideg van, ha meleg.
1: Szerettem volna Sopronba egyszer úgy eljutni veletek, hogy nem esik az eső. Eddig akárhányszor voltam veletek, mindig esett az eső.
0: Egyébként ez igaz, a Sopronékon valami rátok ül, pedig nagyon szeretjük őket, de oda bármikor megyünk, ott vagy hideg van, vagy esik az eső, és ez holnap se lesz máshogy, de figyelnek, hogy lesznek. Tehát Soproniak kijönnek, ők rettenetesen hűségesek.
1: A legemlékeztebb, ami Soproni, mikor a reggeli kitelepülés volt, 3 fok, szakadó eső, szél.
0: Tényleg volt.
2: Ahogy olyan Sopron, mint az alsó Angton, a Rémendes családból, arra emlékeztek? Hogy akár, hogy megyünk, mindig beamborulva.
0: Valami mindig van, igen.
2: Viszont nem te vagy a legfiatalabb motoros itt, Feri, képzeld, de ha 2-vel arrébb lész, vagy 3-mal, van ott egy úriember pirosban a feleségével, Yamaha felirat van a pólóján, másik irányba.
3: Ja.
2: Igen, igen. Megkavarodtál, és ott az a fiatalember, az ott 85 éves, és motorral érkezett.
0: Azt a
3: jó napot kívánok!
4: Találkoztunk már.
3: Mikor találkoztunk? Szépségversenyen vagy motoros találkozó? Én már ugye, ma már kaptam.
4: Ilyen, evőversenyen.
0: Látod, Feri, miket vállaltál régen jó pénzért?
3: Most jó is, pénzért. Ugye vagy?
2: Egy támeleg ételét,
0: elmentél műsort vezetni egy evőversenyen.
3: Most is. Milyen evőversenyen?
0: Emberhús tettünk.
4: Falodába.
2: Te evőversenyeket hirdetsz, és nem hűsz meg minket a falodába.
0: Ez történik az éttervezés, miért nem tudunk, hogy...
2: És akkor már mutatják a fotókat.
0: Így toborzol vendégeket, hogy evőversenyed van, Feri.
3: Ezt most is motorral jöttetek?
4: Persze.
3: Hol a gép?
4: Másik utcában.
3: Másik utcában.
2: Ja,
3: és te fönn ülsz mögötte?
5: Ha mit csináljak? Előre nem ülhetek.
3: Előre nem ülhetek.
0: Erős ez párosnak tűnik. Ez kemény. Milyen moci?
3: Hát szerinted leveri a Yamaha felirat.
0: Ja, bocsánat, elég rossz a szemem, már ne arra, hogy én is kicsit cukrosodom.
4: Royal Star, 1-3-as.
0: Jó, és mama ül mögötted, és együtt csapatjátok, tényleg? Azt a mindenségét.
3: Jártok kirándulni, még mentek rendesen?
4: Persze, hogy ne.
3: Ausztria?
5: Großglockner, a gyerekek.
3: Mindig oda?
5: Mert a gyerekek Tirolba élnek, és motorra.
3: És akkor elmentek, elmotoroztak Tirolba. Cuki.
0: Ez egy de nagyon jó. Kedves.
3: Hány éve nyomjátok?
4: 20.
3: Csak a motorozás? 20 éve kezdtél motorozni, és most 85 vagy?
4: Nem, csak kimaradt egy-két évtized.
0: 57-ben. Igen, jött a háború, 56.
3: Második világháború túl esett rajta.
0: Kicsit 56-ban lövöldöztek, akkor jöttek az oroszok, kimaradt egy két évtized, most már megyünk újra.
4: 77
0: óta akkor születtem. 57 óta. Nem is éltem, te jó Isten.
2: Csak annyit kell, egy kis has is felfér még arra a motorra, ami megy Tirolba.
0: Igen.
3: Mi volt az első motorod?
4: Valami Danúvia.
3: Egy jó Danúvia. Oh.
0: És ha leestem mögüled, az hogy észrevennéd?
3: Nem, akkor adna egy nagy gáz.
0: Az észreveszed, ha valaki leesik mögüled?
5: A 80 kiló leesik, persze, hogy észreveszed.
3: Jó, de hogy örömmel veszi-e észre, ugye az a kérdés.
0: Igen.
5: Biztos.
0: A kérdés, hogy megállnál-e, tudod? Megállnál-e asszonypa, hogy leesne? Na jól van.
2: Hát csak neki is van a születésnapja, csak ennyit mondani.
0: Na jó, ez már tényleg túl kicses.
3: Napod ma van.
0: Ezt már nem bírom.
4: Igen.
0: Igen.
2: Gyerekek, na, akkor boldog születésnapot!
0: Boldog születésnapot, akkor oda is! Jó egészséget!
3: Motoros barátomnak!
0: Jó motorozást!
4: Megbeszéltük ott egyébként.
0: Szennél is már is nem emlékszik.
3: Igen, hogy a születésnapunk.
2: Feri nagyon sokat dohányzik, nagyon vékonyak az erek a fejében.
3: Már szűkül, már nem csak ott szívem, már minden itt szűkül.
0: Igen. Na jó egészséget kívánunk, akkor köszönjük szépen, hogy jöttetek nektek is. Megyünk újra, pici szünet, jó? És utána akkor hát szőnyegbe csavarós, elképesztően elmés, sok 100 000 forintot érő Diego játékunk jön. És aztán még van a grill játékunk is, gyerekek, úgyhogy az utolsó órába csapatni kell, hogy a végére érjünk itt a játéksorozatnak. Úgyhogy még
2: nyátárgyalni. Nem lehet összecsapni egy ilyen szőnyeg grillezésbe az egészet?
0: Gyújtsuk meg a beteget. Igen, tekerjük be őket, aztán grillezzük
2: és
0: meg
2: őket. És még egy Z-faktor is annyira jól esne. És
0: hát azt nem mondtuk eleget szerintem, azt nem mondtuk eleget. Azt
2: de van valaki, aki szeretne azért Z-faktorozni egyet?
0: Azt hetekig kell promózni.
2: Egy ember.
0: Hetekig kell, ott egy ember jelentkezett, de ránézve nem lesz erős a produkció.
3: A Z a lényeg!
0: Ha most elkezdjük mondani, akkor talán Debrecenben találunk valakit, aki fellép, de ha valaki érez magába erőt, akkor mindjárt jövünk vissza.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
8: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
9: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
9: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
6: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
5: Próbálja ki a Maxentist. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max Maxentis.
7: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
13: Skoda.
14: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
15: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
3: Reklámot hallottak.
16: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
17: Teherautó, pótkocsi, utánfutó? Ha laprugó kell, mi itt vagyunk. Szécsi Laprugó. Eltörött a laprugó? Megoldjuk. Gyors javítás, profi megoldás. Szécsilaprugó.hu.
18: Déjà Vu Fesztivál belépőt nyernél? Na-na! Vásárolj a Szeged Plázában legalább 5000 forintért április 29-e és május 24-e között. Regisztrálj és nyerj páros jegyet vagy bérletet. Légy te is DJ! Próbáld ki a Mesh Machine-t és készíts saját mixet május 2 hétvégéjén. Részletek szegedplaza.hu.
19: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
20: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pesdüly. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
21: Figyelsz!
19: Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
16: Kell egy jó reklámötlet?
13: Tudjuk a megoldást.
16: Sok embert kell elérni hatékonyan?
13: Tudjuk a megoldást.
16: Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegeden?
13: Tudjuk a megoldást.
16: Szeged@radio1.hu. Hogy Szegeden a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják.
13: Szeged@radio1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Dásko Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, majdnem azt mondom, hogy jó reggelt kívánom mindenkinek. Itt sötétedik, esteledik, gyűn a szél, jön a hideg, nem sokára, itt és aztán Armageddon lesz, de jók vagyunk, gyerekek, Pesten szakad, Debrecenben szakad, csak mondom, én maga vagyok az időjárás jelentés,
2: és mi érted? Szakadunk!
1: Igen, de itt, amerre mi megyünk, arra jó idő van. Nem tudom, milyen Armageddon van Pesten, meg Debrecenben,
3: legyen,
1: szakad az eső.
3: Nem vagyunk ott.
1: Majd hát ennyi.
4: Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
3: Még nem. Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
1: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, hogy már nem tartalmazott. Igen, éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg
3: lehet,
1: ilyen keményebb részeket.
4: Azt van benne egy réteg bilagit.
1: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket. Na gyerekek, ráfordultunk az utolsó egy órára, és még két játékunk maradt. Figyelsz el, hiszen most már nem óránként egy, hanem négy. Lassan jövőre jövünk, akkor már 6 játékunk lesz. Igen, hát és hihetetlen elmés játékok, tehát hogy nagyon-nagyon durva. A Diego játékunkkal folytatjuk, drága ünnepelt. Jó, ma megnyerted magadnak.
3: Az akkor... a baj, nem tudom, hogy föltűnt, hogy az elmúlt 17 évben én szoktam járkálni, de nem baj, hogy ma születésnapom van.
1: Különleges, mert ma születésnaposan csinálod még a Diego játékot.
3: Szevasz, mi van, hogy vagy haver, minden oké?
5: Tökéletes. 5. év volt a szülinapom, örülök nektek.
3: Nagyon, én is nekem.
1: Ne felejtsd a kívánságot, mit kívánsz Ferinek? Várjál, hallgassuk, mit kívánsz Ferinek? Egyet kívánhat, mit kívánsz Ferinek? Ma van a szülinapja.
5: Neked?
1: Igen,
5: a legjobbokat, egyet. Minden reggel hallgatlak. Nagy kurva jó a hangod.
3: Ennyi gyerekek, hát nagy ennyi kívánságokat kaptam.
1: Nagyon vagy... szépeket kapsz, Feri, nagyon szépeket. Jó a hangod.
3: Boldogéráltok?
4: Tényleg jó a hangod, és nagyon sajnálom, hogy a zenekarod végül elbukott.
3: Nem bukott el, én döntöttem úgy, hogy elég volt abból a zenélésnek.
4: Ábel, te nem így meséli, csak mondom neked.
3: De nekem volt egy rendes is, rendes zenekarom. Na, megérkeztünk a Diegósokhoz. Bogi és András az egyik párosunk. Szia, Bogi.
6: Szia.
3: De melyik részét fogod csinálni, a fekvést vagy a tekerést?
6: A tekerést.
3: A tekerést. András lesz betekerve majd. Ugye az a feladat, hogy egy darab nagyon jó műfűbe kell beletekerni a kollégát, és utána betekerve el kell görgetni a másik célig, majd neki ki kell mászni ebből. Aki a két csapatból hamarabb megcsinálja, az viszi a 100 000-es ajándék utalványunkat.
1: Igen. Ki kell verekednie magát a műfűből. Tehát jól betekerjük, és a másik oldal, mint a cserebogár így vergődik, és aki előbb kivászik a műfűből. Milyen elmés, mi?
3: Hát
1: milyen
3: azért, elmés? Na össze lett rakva, öcsém.
4: De nem erre csak elmés, de veszélyes is. Így most van. Gondolj bele. Beletekernek, aztán kitekernek, az összeállnak. Igen.
3: Vagy ha nem tudsz kijönni. Figyelj, haver, te elfáradtál így hétre?
1: Én? Hogy hát megültem itt egy kicsit.
3: Eddig úgy jövögettél.
1: Olyan jól áll neked ez a tér, meg ez a sok ember. Rá gondoltam, ott megoldodott egyedül.
3: Na akkor itt András lesz majd betekerve palacsintába, és két csajunk van, Virág és Luca, sziasztok!
6: Én fogok tekerni.
3: Te vagy a tekerős, és te vállaltad, hogy voltam már betekerve?
1: Ne értsd félre.
3: Azt mondta, hogy igen!
1: Tényleg?
3: És jó volt? Azt mondta, hogy igen.
1: Tekertek.
3: És kivel tekertek?
6: Barátommal.
1: Azt a minden
3: évben. A barátja beszokta tekerni műfűbe.
1: Hát ez egy ritka, ritka.
4: Átviszi a határon.
3: Most aztán, ami ott történik.
4: Ott meg kitekeri.
1: Igen.
3: Onnan nem menekül a kis asszony.
1: Ott nem tud védekezni.
3: Ott nem tud.
1: Igen.
3: Új, de nagy bulik lehetnek nálatok. Jó, kezdjük is el. Akkor a tekerendők alanyok feküdjenek föl a műfű szélére, fejet kint lehet hagyni, ahogy gondoljátok. Virág elfeküdt, Virág nagyon rutinosan fekszik, gyerekek.
1: Szóval jól hozza, ahogy látszik, fekszik, én is nézem, látszik, ahogy Virág fekszik, nagyon, ott abban komoly rutin van.
3: Jó, egy kicsit arrébb mehetsz, Virág, te
4: úgy
3: is.
4: Úgy, hogy így volt egy monitor.
1: Itt van melletted egy 4x4-es, igen. Ne törődjél vele, szerint egy 6x6-os kivetítőn tudod nézni, hát akkor te oda néz.
4: Ebben az esetben hadd forduljak el 30 fokot.
1: Amerika! Hát látod, ami történik!
4: Én azt hittem, hogy nézzük ott az épületeket, mondom el.
3: Igen.
1: A Kolostor, nem
4: tudom.
1: A patikátot bámulják, a Széchenyi patikát gondolt. Hát nem, hát itt van egy 6x6-os kivetítő. De...
3: Ez az 5. kitelepülésed velünk, vagy nem tudom, hogy 3.
4: Ne szólj hozzá!
3: Nem szólok, csak mondom, hogy ez mindig itt van. Jó, tehát akkor világos, Luca, hogy mit kell csinálni?
6: Igen, be kell.
3: Betekered, elgurítjátok oda, és ott önállóan ki kell jönnie a hogy hívják, a műfűből. Na kérem szépen, 3, 2, 1, Tessék, tekerés oda indul.
1: A legszürelmesebb.
4: Tekere, a kígyó.
1: A legszürelmesebb játék ebből.
3: De gyerek, óisten, adrásra ráesett a barátnője, és nagyon jól állnak a csajok. Megvan, mász ki.
1: Figyelj,
3: de most
1: ezt, ki kell azt a szürrealitást nézd. Azt nem hiszed el, mi történik.
3: Gyerünk,
4: mász ki. Gyerünk, majd neki. Fej mellett.
3: Úristen, gyere, beszélni akarok veled. Hányni fogsz?
6: Nem,
3: azt mondja, hogy hozzászokott már. Nagyon ügyes voltál.
6: Köszönöm.
1: Figyelj, az milyen durva, hogy eljössz egy kitelepülés, és nem tudod, hogy fél óra múlva műfűből fogsz kiverekedni, hernyóként mozogni egy téren, sok ember szeme láttál.
3: Jó, ez zseniális volt.
1: Ez szürreális volt.
4: Jó, de kérünk praktikus tanácsokat a résztvevőktől, hogy mi a titka ennek, hogy hogy lehet ilyen gyorsan kiszabadulni, hogy távol tartod magadtól a műfűvet, vagy kapaszkod?
6: Sok gyakorlat.
1: Sok gyakorlat. Sokszor van az ember, hogy betegerik műfűbe, és ki kell szabadulni.
3: Na, hát Lucáék akkor második helyezett, nagyon sajnálom, mert egy ezred másodperccel, de akkor András és Bogi, akik vélhetően egy pár.
2: Ez így van.
3: És ti is szoktatok ilyeneket játszani?
2: Nem, én csak este a takaróba tekerem bele magam.
3: Ja, és reggeli kiszabadulást láttuk. Egyébként érdekes volt, mert András ugye kukacként mászott ki, és a csajok közül pedig hát ilyen kitekerés volt, de sajnos egy ezred másodperccel ők lassúak voltak. A Diego szakértőjét kérem szépen meg, hogy legyen olyan kedves, és adja át a 100 000 forint értékű ajándékcsomagot.
7: Gratulálunk a nyertesnek.
3: Nagyon ügyes volt.
1: Itt azonnal át is adja a Diego.
7: És szeretnénk egy kis vigaszdíjat is adni a második helyezettnek.
4: Egy láttörlő.
3: Egy ilyen
7: rendben. Mert fej mellett haladtatok, és ezért szeretnénk nektek egy 20 000 forint értékű ajándékutalványt felajánlani.
1: Rendes, már így hétfő, milyen rendes, oda néz.
4: Nem tévedtem nagyot.
3: És ugye az szokott lenni, hogy ilyenkor már mi nyomasztani szoktuk egyébként a szponzorainkat.
1: Igen.
3: Nem is kellett, hát nagyon tündérek vagytok.
4: Nem is kell.
6: Fogunk, igen.
3: Jó, akkor Bogiéknál jó helyre ment. 100 000 forint, azt nem tudom, ti hogy osztoztok.
6: Mi most is álltuk meg egymást.
3: Ja, most ismertétek meg. Nagyon jó, akkor címet azért cseréljetek, hogy mikor mentek bevásárolni a Diego-ba.
1: Azért az jó beszélgetés lehet. Tekersz vagy tekerelek? Szia, Gabi vagyok. Szia, Ica vagyok. Jó, gyere, tekerj.
4: Én nem bírom,
1: jó,
4: a tekernek.
3: Engem beszoktak tekerni.
1: Jó, akkor tekerlek én. Gyere, álljunk össze és játszunk egyet.
3: Tündérek
1: a Balázséknak.
3: Akkor.
1: Gratulálunk akkor nektek.
4: Figyelj, ha ügyesek vagytok, 19-ért eladjátok valakinek.
1: Csak mondom.
3: Csak a cash.
4: Cashért, és ezt elisztáltok a Pannonhalmi borteraszon.
1: Azonnal cashe vett. Várja, a kívánságokat nem hallgattuk meg. Feri, várja, egy-egy kívánságot mondhat mindenki. Halló, hol vannak a játékosaink? Most egy kívánság.
6: András szeretne nyilatkozni.
3: András
1: azonnal egy kívánságot a Ferinek.
3: Nem,
1: egy kívánságot lehet.
3: Ezer, azt lelépünk vele.
1: Mit kívánnál Ferinek? Egyet kívánhatsz.
2: A Bogi fogja felhasználni ezt a 100 000-et.
1: Ez szép kívánság. Ez egy nagyon szép kívánság a Ferinek.
3: Köszönöm. Már megérte, hogy ünnepeljük a születésnapomat.
1: Nagyon boldog lesz az a születésnap, Feri.
3: Te, én egy pesgőkor kaptál.
4: Tudod, amikor meghalunk, mindenkinek lepereg az összes kívánság így a szembe
2: előtt. Azt egyet szeretnénk
4: kívánni neked, hogy
2: ugyanaz a testrészed legyen merev most is, ami 20 évvel ezelőtt.
3: A derekam. Nagyon
1: azt a mindenit, Feri, de ez legalább egy konkrét kívánság volt.
4: Vegyük el tőle az utalványt, nem érdemelte meg.
6: Jó pálinkát.
3: Ez az, köszönöm, nagyon kedves.
1: Egy alkoholista gyereke is megszólalt. Nagyon jó, csokoltatjuk őt is, így van, apukára.
4: Apukám mindig rossz pálinkától ideges, úgyhogy jól kívánok neked.
1: Cuki volt a kisgyerek. Szóval sok jó pálinkát kaptál, testrész merevedés kívánságot kaptál.
3: Így van.
1: Ne üssenek el motorral, ezt kívánták eddig neked. Mit kívántak még? Sok biztonságos kilométert.
3: Michelin csillagot
1: az éttermedben. Nem állunk rosszul. Nem,
4: és az én fogzománcosom, az nem tetszett?
1: De ja, és erős fogzománcod.
4: Nagyon fontos különben.
3: Nem erős, új fogzománc.
4: Vigyázzatok a fogzománcotokra.
1: Igen. Na jól van, gyerekek, oké, fel vagy készülve még egy játékra? Ledaráljuk most akkor így még egyet, így
3: hát
1: a nagy üzemben?
3: Hát itt nincs mese, mert itt most már átrendezzük a terepet, és akkor a Weber Grill csodálatos készülékét fogja majd valaki megnyerni, mert ennek ugye az a titka, hogy egy mozdulattal össze lehet csukni. Jó napot kívánok! Hello! És a lényege ennek a sztorinak az, hogy ezt egy másodperc alatt grillezésre kész állapotban lehet hozni, de ezzel fogunk most szlalomozni a versenyzőink, aki gyorsabban visszaér a szlalomból, tehát föl kell állítani ugye a grillt, nézd meg milyen szépen csukódik. Jó, mi? Hello, Misa!
8: Szervusz! Szia, Feri!
3: Szoktál grillezni?
8: Igen. Igen, hát szabad kígyóson.
3: Szabad kígyósi vagy? Gyerekek, szomszéd falu!
1: Mit csinálsz ilyen messze?
3: Most hogy kerültél ide?
1: Hogy kóboroltál ide?
8: 10 éve feltelepültem.
3: Menekültél, mi?
8: Hát a megélhetés.
3: Mondjuk régen a szabadkígyósiakat megvertük.
4: De most figyelj, hány kígyós van még?
3: Tehát kettő. Ez a kettő, új kígyós és szabad kígyós.
4: Nincsen öreg kígyós, szárad kígyós.
3: egymástól egy ilyen, tudom, 3-4 kilométerre lakunk, és a dicső 80-as években hát nagyon meggondoltad, hogy átmenjél mulatozni a másik faluba. Akkor már város voltunk, mert biztos, hogy valakit megvertek.
4: Misu, szurkáltál?
8: Ez így volt.
1: Igen, de még járkáltál szurkálni? Vagy Fater járkált
8: szurkálni? Nem.
1: De Fater nem ment át szurkálni? Új ki gyorsan?
8: Se.
1: Senki?
8: Nem.
1: Mert ilyen falvakban, ilyen konkurens falvakban, ez divat volt régen, 8-as kedvesek. Átmentek, jó megverték egymást, hazamentek, mindenki berúgott. Tehát ez egy hétvégi program
8: én
1: volt.
8: Én csak hallottam erről.
3: Igen? A sorrendet nem jól mondtad, tehát átmentek, mindenki berúgott és szurkálás.
1: És szurkálás, és visszahaza.
3: Igen.
4: Jó, de elmondanám, hogy Győrben találkoztatok, tehát valószínűleg tanúvédelmi programban van.
1: Igen,
4: elrakták. Vissza a megyébe.
1: Nem települhet vissza. Igen.
3: És mit csinálsz itt, Misa?
8: Szerelek.
1: Szurkálom.
8: Gépeket építek.
3: De milyen gépeket?
8: Processzorkészítőket.
3: Processzorkészülékeket épít.
1: Hát ez nem a világunk felett.
3: Azt nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor van egy Misánk, és van egy Atink. Hello, te honnan jöttél?
9: Szia, mi Komáromból jöttünk.
3: Komárom? Csak ezért? Miattunk?
9: Hogyne. Igen.
3: Hallod ezt milyen?
1: De rendesek vagytok.
3: Komárom, az sincs közel. Mennyi? 50?
9: De hogy is, nincs annyi.
3: Nincs annyi akkor. De nem az autópályán, nem voltál öngyilkos jelölt.
9: Annyi időnk nincs.
3: Szuper, na gyerekek!
1: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek, bocsánat.
4: Azért van, mert felgyúrtam a szoknyámat véletlenül.
1: Véletlenül befújt a szél a szoknyát, itt meg jobbra egyből egy szerelmet
4: ez,
1: vallottak
4: éreztek,
1: az Eszternek.
4: Ez nem a grillből jön, csak ennyi mondani nektek.
1: Itt aztán befűtjöttek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölvittek a szoknyám, ugye leesek itt a székbe.
3: Te is kell öltözzenek.
10: Kötény, sapka,
4: ah, micsoda kandúr, még fagyja is van.
10: Biztonsági előírásoknak megfelelően grillt fel, slalom, oda-vissza. És
3: akkor... Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? 20-at hazafele. Jó, rendben. Na, akkor világos volt a rajt pisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
1: Nehogy megégessen.
3: Így van, nehogy megégessen. Fölnyitni. Azt tudjátok, hogy hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
4: Nézzél bele, nincs benne nyest.
3: Jó.
1: Igen.
3: Jó, és aki nyestel szlalomozik, az plusz
1: pont. Az plusz ajándékcsomag.
3: Oké. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötény, csak tegyétek
4: Laci,
3: föl.
4: Laci átérve.
3: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
1: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
4: Visszajövőbe,
3: visszafelé már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele, vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1, tessék!
4: Adj
3: eddig
4: neki!
3: Nagyon jó, nagyon jó csinálják.
1: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
3: Hát csak, hogy akassza a nyakába.
4: Nem hiszem, Istenem, de nézd meg,
3: Misa, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
4: Letérdeltél a öltözéskor.
1: Ne lopd el, Misa, ne lopd el, nem
3: zsigom
1: első.
3: Gyere
1: hova
3: vissza,
1: mi?
3: Ki kell nyitni, nem jó, gyere vissza. Gyere vissza, ki kell nyitni.
4: Jézus Isten.
1: Misa elfutott a sütővel, ellopta.
3: Nagyon jó.
1: Szabad kígyóson van, ezt is ellopta.
3: A szabad kígyósért nem lopnak, nem mondd
4: már. Misa úgy megy, hogy hordádjam.
1: Így viszek az egészségügyre.
4: Green doktor, minden rendben van.
3: Te oda figyelj, néz. Mi történt veled?
4: Nem tudta kinyitni.
3: Mi történt veled, Ati?
9: Bepánikoltam.
1: Ati,
3: iszoltál rendesen?
9: Néha.
1: Ati, várjál, úgy kapták ki a versenyt, hogy el se indultál, a csapattársad beért, csak szólok. Tehát nem tudom, te mit csináltál, de a másik emberünk megkerült a városházát. Tehát, hogy te miben vagy ott, vagy mit csinálsz?
4: Szerintem Feri miatt volt.
1: Hol ment el ez a dolog? Te mi történt?
9: Jó kérdés.
1: Nem vagy egy kapkodós típus.
3: Nagyon jó.
1: Ezt szerettük, jó?
3: Akkor Misa, köszönjük.
4: Ha ennyi, van benne nyest, az a tiéd.
1: Igen, Misa,
3: gratulálunk, benne. Nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
8: Nagyon szépen, köszönöm.
3: Kedves egészségedre, bunda. Weber grillt bunda. Nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszéltél, de szabad kígyósi. Hát
4: ez kígyóbőr akkor.
3: Figyelj, úgyhogy gratulálunk.
1: Misa fájdalomdíjként kívánjon neked egyet, jó?
3: Misa nyert, nem
1: de akkor a másik szert, a másik szert.
3: Tudod, mit fog kívánni
1: neked? Egyet kívánsz a Ferinak a születésnapjára, mit kívánne?
9: Az, hogy mindig szorítson neki a kád.
3: Mindig? A kád, mindig szorítson a kád.
4: Jaj, ne.
1: Mindig szorítson a kád. Ez volt a kívánságod a Ferinek, hogy mindig szorítson a kád.
3: Hát de milyen kád?
1: Hát de milyen kád? A punci kád.
3: Ki mondta?
1: Ez a kívánságod, gyerekek. Én azt hittem, hogy fia, olyan gyönyörű kívánságokat hallunk majd egész nap az egészsége.
4: Szeretnék
1: a szerelmi életre, minden szorítson a kád.
3: Igen, hát az a szerelmi élethez hozzákapcsolódik.
1: A Ferik, én Isten életesen sokáig. Szorítson a kád sokáig neked.
4: Örülök, hogy elhoztátok a gyerekeket is, itt volt az ideje, mert tudják az igazságot.
1: Jó, hát ez nem volt annyira durva. De jó kívánság, jó, azt tetszett. Szorítson a kád.
4: De mondom, hogy egyre szürreálisabbakat kapsz, Feri.
3: Ahogy megy le a nap, úgy vadul meg a nép.
1: Így van. Oké, okay, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőt?
3: Igen,
1: a sütő?
3: Így van, a Weber grillnek ezt a Traveller nevezetű szerkezetét, és akkor javán vigazdíjunk, egy grill csipes szetted lesz, jó? Tehát ezentúl odanéz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe, ez a vigazdíjunk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez.
1: Ezzel a négy játékkal azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen telesopos fél óra gyerek.
4: Elég durva.
1: Itt már sok mindenről nincs, csak játék, nyeremény, játék, gyere, játszat, tolja, túlzat, kész, vége, megyünk haza.
4: Vagy 30 percet, az egészet lejátszani egybe. Ezt kell csinálni. Azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké?
3: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké?
10: Nyáron persze. Nem változik semmi.
3: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
1: Mr. Grill, személyesen Mr. Grill.
3: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz?
1: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
4: Nagyon sok kérdésem lesz.
1: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, megjegyezzük, Mr. Jó. Grill itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
3: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
1: Bombázni fogunk még kérdésekkel. Így van.
3: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.
1: Jól van, gyerekek. Oké, 7:30 már, és még ilyen virágos, gyerekek. 7:30, elrohant az idő, de mi még visszatérünk el, nem fenyegetünk senki, de még mindig nem megyünk el, mert a 8-ig vagyunk. Jó? Úgyhogy egy pici
3: férfi.
1: Szüret, és utána jövünk vissza. Nem, még mondhatod, kitaláltál.
3: Nem, hát csak itt áll, érted, a tér közepén egy üvegsörrel. A maga a nyugalom, jó vagy?
8: Isten éltesen sokáig.
1: De rendes volt. Talán a legnormálisabb kívánság.
3: Azt mondja, felét megittam, de a másik fele az.
1: Egyet kiváltsz a Ferinek, mi lenne az? Bármit kiváltsz a születésnapja alkalmával.
8: Isten éltesen sokáig. Más.
3: Nagyon köszönöm. Isten éltesen sokáig.
1: Jó, egyelőre...
4: Legalább egy egész sört kívánhattál volna neki, vagy valami, de...
1: Jó, egyelőre a legyen szűk a kád, nálam egyelőre ez vezet.
11: Az én lányaim, kívánhatunk neked valami?
3: Igen. Négy lány. Csak lány tudsz csinálni?
11: Csak lányokat. Csak lány.
3: Menő.
1: Négy lány.
3: Négy kislány.
1: Le a kalapa.
11: Ők az én háremeim.
4: Hát ez egy kicsit vélemény.
1: Igen. Ez erős.
3: Na mit kívánok?
4: Ezt a reminust
11: azt kívánom, hogy annyi hajad legyen, mint amennyi nekem van.
3: Nem, kösz. Úgyhogy
1: full kopasz az ember. De jó kívánság. Nagyon kedves kívánság volt.
4: Nagyon ez egy kicsit zavaró volt az egész, de
1: köszönjük szépen. Finoman azt kívánták, Feri, születésnapod alkalmán kopaszodjál meg úgy, ahogy vagy, Feri, ezt kívánták.
3: Igen,
1: nagyon jó.
3: Gyakorlatilag már most úgy állok, hogy hajam sincsen, de
4: Feri,
3: jó lesz ez a végére.
4: Barna vagy, ősz vagy, úgy nézek, mint George Clooney.
3: Na,
1: így van, gyerekek. Tartunk egy pici szünetet, jó? 7:80 pontosan. Egy pici reklám, egy pici, hát talán muzsika, és aztán jövünk még elköszönni, drága győriek. Jó, elröppent ez a 3 óra, de jövünk mindjárt vissza, úgyhogy senki sehova.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
14: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
15: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
16: Autóüveg Pilkington.
17: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
18: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
19: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
20: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípésre ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
21: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
22: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hülyeség. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvésve, hogy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak egy... Java, mindened van? Fel vagy készülve? Mindened van. Na látod, hát miket csináltak? Ja, hogy ott zsebben van a mikrofon.
2: Ez dudorodik, érted? Itt már csak. Jaj. Nem, hello, baby!
1: Gyere, mász már föl, megint érzünk.
3: Guruljátok.
2: Várjál, rögzítek.
3: Azt mondom, mivel nem poén, mert most ha várjátok, majd akkor nem figyeltek.
1: Gurulj már föl ide megint.
3: De amúgy ez nem is gurulás volt, hanem az egy párducozás volt. Egy párduc volt, csak te nem ismered az állatokat.
2: Párducozás.
1: Én egy pillanatra lenéztem, és azt hittem, mondom, basszus, elájult. Hát ilyen
3: rosszul,
1: volt.
3: Rosszul van.
1: Elájult, itt kiterült, itt mondom.
3: Pedig csak az volt, hogy feltérdeltem. Nem fogok feltérdelni.
2: Gyere már ide, mert akkor tudnak rólunk hármas közös képet csinálni.
1: Várjatok.
2: Király fölöttünk, érted? Most veszi elő a csúnyáját, ahogy ismerem.
1: Nem, gyerekek, nem csinálunk ilyet. Na, szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
2: Yes, sikerült.
1: Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát. Képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
2: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
1: Gábor, kapjál be a szombathelyiek! Téged nem lehet megvenni egy szobával!
3: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
4: Az nekem a... nem probléma. Nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szállásról általában 10 órakor el kell jönni.
3: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
2: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted? Tehát szerda este...
4: Én ezt értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 órakor, vagy Szombathelyre 10 órakor elmegyek, 11-re ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
1: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szervezzek neked egy városnéző programot, mondjuk, hát ugye nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted?
4: Hagy tudjon már jobban, jó?
1: Jó, igen, rohagyjatok meg!
2: Jó, átadjunk!
1: Tudjátok, mit, hogy szombathelyek? Rohagyjatok ti meg azzal a szállodával, ottól vagytok! Gábor nem akar nálatok adni! Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen...
3: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak mondom.
1: Ennyi, ne törődjél vele!
4: Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
1: Jó.
4: És ez így célszerű.
1: Csillagtúrázol, te szereted az ilyet. Győrből mész, Szombathely, Debrecen.
4: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
1: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az van, amit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följük meg, elküldjük az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, leteszünk kész vége.
4: Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én a...
2: Ja, szerintem...
1: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följük őket, és elküldöm. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai szobában Szombathelyen. Jó.
3: Te Balázs, ez a műfő eddig is itt volt?
1: Igen, ez lassan egy 4-5 éve ezzel járunk kitelepülni, de...
3: Ez ilyen, ez ugyanaz?
1: Ez effektíve ugyanaz, igen. Igen. Én Balázs vagyok, ő Feri, ez így Győr. Hát igen, jaj.
2: Meg.
1: Igen. Így, ez körülbelül 3 éve van így leműfűvezve, azt
3: nagyon
1: hiszem
3: talán. Nagyon szép munka különben, most, hogyha megnézni.
1: Aztán ki csinálta ezt a jóféle műfűvel, ne jön egy íret házára, ne rakj ötten
3: ilyet. Olyan jó érzés különben most, hogy belefutatom az új évba. Tehát ez egész jó.
1: Figyelj, balra van egy kivetítő, hogy lassan belakod majd ezt a helyet. Még 1-2 éve eljössz, megnézed, hogy mi történik ott, egy kivetítő, itt műfű. Igen,
2: ez tetszik most neked így, mint új élmény?
3: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogató ide, akkor ezt még mi vettünk.
1: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ma jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
3: Holnap már ez segi lesz kirakva, csak mondom neked, egy vastag segi.
1: Mindig amilyen a szponzorunk, az csinálva, mint az üvegstúdió. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de abszolút.
3: Jó, mindegy,
1: jó, szóljál van. Még valamit kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve.
3: Az a csúnya éve. Kelés az arcodon az égodon.
1: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és Városházat ér talán ez
2: jó,
1: a helyszínünk.
2: De holnap is fog esni?
1: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rócsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronban hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és ideget. De
2: azt megnézzük. Meg bírjátok, soproniak, persze.
1: Hozzá vannak szokva. Nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
3: biharos szelet. Mi szükségünk a jó időre.
1: Mi nem, abszolút, abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben zárjuk majd a kis turnénkat.
3: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit, Feri.
1: Na, tessék, Ferenc.
3: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
1: De legalább legyen annyira elmés, hogy szűk legyen a kád. Tehát én ezt megjegyeztem. Én mindenkinek ezt fogom kívánni a születésnapján.
3: Legyen jó szűk legyen, de ki is legyen zsírozva.
1: Legyen jó szűk az a kárfi. 5 perc volt, mire leesett, hogy mire gondol. De ez nagyon jó. Tehát legyen
2: nem
1: jó
2: vagy
1: szűk.
2: Már régi ezeket. Régen nagyon összeraktam.
1: Igen.
3: Most már nem a kádak érdekli.
1: Igen. Keresett a Csaki. Igen. Nagyon elkezdjük a szemhez. Elkezdjük akkor, ennek sosincs vége, hogy keresett a Csaki. Milyen csak a szippant Csaki. Na jó. Oké, ez jó. Ebből azt hiszem összeszedtünk már egy kicsi büntetés.
2: Jó, és még a fagyis viccet a végére.
1: Na, hallottátok azt a fagyis viccet.
3: Boldog születésnapot, Feri.
1: Jó, azt megkérdezi, hogy ilyen ízű fagyi van. Na, gyerek. Szóval mit kívánsz akkor magadnak? Tessék, ez most az 50, várja, mennyi?
2: 56.
1: 56 éves vagy, haver.
2: Nagyon azért sok, az... igen.
3: Most jön a forradalom.
1: Hát, ahol?
2: Nálam?
3: Hát nem.
2: Milyen forradalom?
3: Az 56-os.
2: Elhagy a béka, vagy mi?
3: Ez béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
2: De ellátó a csaj, egész ügyes.
3: Tudom, de azért akarja látni, hogy még a te elkoszlasz előtte.
1: Szerte porlaszod, berakjuk egy jó krematóriumba, érted, megnézi. Biztos, hogy benn vagy, bekopog az üvegen.
3: Ott az a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden az.
2: A nevén azért van három is. Vicces, hát nem gondolod, hogy a magaméra veszem.
3: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk most, legyen egy picit komoly. Nézd bele a jövőbe.
2: Komolyat mondja, akarsz?
1: Nézd bele a győri emberek szemébe.
3: Nézd bele a győri emberek szemébe.
2: Már belenéztem.
1: Igen.
2: Már nagyon sok mindent láttam.
3: Nézd bele a Gáboréba.
2: A gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
3: Ezt kívánod magadnak?
2: Én csak ezt kívánom, hogy amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
1: Most egy kívánságban is elhasználod Gáborra?
2: Én Gáborra elhasználom.
1: Komolyan mondom. Érted?
3: Jó, akkor egy kádat és Gábort a kádba.
1: Egy szűk kádat Gáborra?
2: Nem!
3: Ez a lényeg.
1: Igen, egy nagyon szűk kádat, amiben Gábor van. Jó, ezt látod?
2: Ezt csak megfejtettem.
1: Jövőre hozatunk ide egy kádat és berakjuk Gábor.
3: Plusz a fogzomát.
1: Igen, plusz a kemény fogzomát.
2: Arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy tudok ezen túl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
1: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Józan vagyok, időben ott vagyok. Hát mit, olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
2: Szépen ügyesen. Akinek tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted? Mama.
1: Az egészséged.
3: Hát akkor maradjon minden így.
1: A vérképed, a koleszterined, az érszűkületed, semmire nincs kívánságod.
3: Én azt mondom a Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. És ez még csak Balázs. Ahogy mossa a fogát.
1: Onnan tudod, hogy mellettünk alszol, hogy én hájtatom magam a fogkefével. Ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
3: Feri
1: meg
3: áll, a vastidője.
1: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba kimegy az erkélyben, de cigi ott van a kezében. Tehát így kell, persze, abszolút. Tehát
3: ez... és közben, és Laci már kint cigizik a teraszon. Nem hiszem el.
1: Igen, ezt nem hiszem el.
3: Semmi önkritikájuk.
1: Tényleg? Tehát kell, hát a reggeli jogrendezés, az kell. Na jó van, gyerekek, drága győriek, elköszönünk tőletek, nagyon
3: köszönjük, hogy
1: kedvesek
3: itt
1: voltatok. Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
3: Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van,
1: de... Igen, de miért hazudjunk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve, az Ruccagyonás Sopronban, persze nem kell, de a soproniakat holnap pedig majd a Városháza téren délután 5 órától nagyon várjuk.
2: Már 4-től.
1: Ja, már 4-től, bocsánat, a igen, 4-től. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt a Jamina, most holnap nem ő van.
2: A holnap van. Lotfi Begi van, azt hiszem.
1: A Begi benyelte Sopron.
3: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
1: Begivel? Már szent a béke.
3: Igen?
1: Persze, jó srác.
3: Írtam neki egy SMS, szerintem már nem.
1: Igen, hogy utál a Balázs. Te szemét. Ne, figyeljetek, lemogod.
3: Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
1: Igen. Életmódot váltott, kipattintotta magát. Komoly változásokon ment keresztül.
3: Ez lefordítva az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
1: Igen. Elkezdett bunyózni, így már nem szimpatikus, túl erős, így bármikor meg tud venni.
2: És meg tudod nem, jó is mivel, hogy mit szóltál be neki?
1: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünkre.
3: Hadd segítsek.
1: Következőt mondta.
2: Akire mindig lehet számítani.
3: Idézem.
1: Megöregettünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már nincsen semmi jó.
3: Nem az öblös szájszagáról mondom semmi.
1: Nem, rendes srácok, Begi. Megmondom, gyerekek, holnap, figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
3: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
1: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás versenyt. Egyetem találtuk, aki hasonlít a Ferihez.
3: Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni.
1: Ki a győztes?
3: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
1: Hát ez szűje.
2: Neked se kell sok.
1: Ő hasonlít? Neked se kell. Tessék, ki megmondom őszintén.
2: Várjál már. Nézd csak. A kivetítőre nézzenek.
1: Figyeljetek, jó, adom. A mai Rákóczi Ferenc hasonlás győztese. Az úri, így van, egy ajándékcsomagot
3: Karcsi
1: neki.
3: Karcsi bácsi!
1: Karcsi bácsi! Ez a jövő Feri 30 év múlva!
2: Kiszállok.
1: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagot jövünk.
2: Karcsi bácsinak egy ajicsomi.
3: Ezt is megcsináltam nektek.
1: Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljutottatok. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok! Puszi Győr, köszönjük szépen, holnap tali. Sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
1: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
4: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Reklámot hallottak.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
6: Reklám.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

Radio 1. On Radio 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is

0: 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: diszkósi.
1: Ja.
0: Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkó! A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szavasszok, srácok, kellemes szép estet, hölgyek és urak! Indul a Rádió Egyen, a diszkósít az igazi mai slágerekkel, DJ Juniorral és Bárány Attilával kettecsként. Történt egy kis változás, Hanvai PG a héten Szabin lesz valószínűleg.
5: Igen, szavasszok, szép estet mindenkinek, én DJ Junior vagyok, élőben vagyunk, FM-en, webben, applikáción, TikTokon, YouTube-on keresztül is. Allergiás vagy? Csak hogy nézzét, azért
4: kérdezik. Nem, most
5: jó,
4: már lehet.
5: Jó, oké.
4: Új! Ja nem. És köszönöm szépen, hogy már most írtok, illetve köszönjük szépen a mezőtúri diszkosit Legends.
5: Az nagyon jó volt.
4: Nagyon-nagyon jó sikerült.
5: Nagyon jó hangulat.
4: Köszönjük, megyünk, én biztos, hogy velük lesz a szemben.
5: Engem hívtak. Engem hívtak.
4: Jó van akkor. Folytatás innen a rádió és stúdiójából érkezik Ed Sheeran és a kamera. Az ő felvételével köszönjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást. Szépen.

0: Nagy Fesztiválon, szombaton pedig Bonyarc-Vashegyre megyünk, és a Ládét születésnapi fesztivál 24-én pünkös vasárnap. Bemutatjuk a vadonatúj diszkósi dalt, meg a klippet is.
1: Most pedig egy vadonatúj biszenssel értelmezés itt a Rádió 1-en.

0: bajnok volt, és le is vonultak.
1: Nem, most
0: megkapták a serleget. Megkapták a serleget.
1: Most a meccs végén.
0: Igen, de nem
1: de a bevonuláskor nem.
0: Nem, de a végén ott kellett volna állni.
1: Ja, de figyelj.
0: Amikor fölmennek, tudod, a serlegére, és ki
1: ja, hát ilyenek. Én nem védem őket.
0: Na mindegy, lényeg, bajnok a Barca, ennyi gyerekek.

0: Csak azt szeretném mondani, hogy beszéltünk már a pizzáról, és beszéltünk a diszkosít partikról, és ebben az eszendőben is egyébként nagyon sok lesz belőle. Fesztiválokon ott leszünk, klubokon ott leszünk, nagy rendezvényeken, és magárendezvényeket is válunk, mert már ilyet is csináltunk, ugye, meg céges bulikat is, úgyhogy mindenkit várunk minden felületen, és nagyon sok hétköznapunk van még, amit tudunk adni mindenkinek. Ja, és igen, Rádió születésnapi fesztivál 24-en, nem elfelejteni, jön a vadonatúj diszkosít dal.
1: Most pedig a vadonatúj Piszensuel, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között. Music sounds better with you! Ma először!
0: Ez nem Stardust?
1: Nem, ez Chaka Khan volt egyébként.

DJ Junior voltam, a Hanvai pedig pihen ezen a héten. Reméltek csütörtökön azért csak lejön majd, mert Dunaújvárosban ott leszünk a délutáni show Balázsék ugye rendezvényén, és délután 4 és 5 között fogunk mixelni. Ezt még ma keveset mondtuk, de az egész héten fogjuk egészen csütörtökig. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon keresztül, valamint most felső posztba kimon a Facebook rajongói oldalaim a 2026-ban készített DJ Junior remixek le is szedhetők, úgyhogy játsszátok hangosan, szeressétek,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz a következő három óra. Zseniális zenékkel, nagyon sok újdonsággal és persze zseniális DJ-kkel. Metzger Viktória már berendezkedett itt mellettem a lemezjátszóknál. Induljunk el!
1: Bizony, egy óriási kedvenccel szeretnék startolni. Ez egy zseniális feldolgozás Sidepiece-től. Itt is van a Cry For You.

0: Victoria lemezjátszói mögött, és ne felejtjétek, holnap Sopronban folytatódik Balázsék nagy országjáró délutáni roadshowja, méghozzá a várkerületben. Mi már délután 4-től ott leszünk, Lotfi Begivel együtt melegítjük majd elő a terepet, mi fogunk warm-up-olni Balázséknak, és nagyon fontos, várjuk a nagy Lotfi Begi rajongói csoportokat, gyertek minél többen a helyszínre. Még az is lehet, hogy belépőket is kaptok majd a Rádió egy születésnapi fesztiváljára, tehát találkozunk holnap délután 4-től Sopronban a várkerületben. Viki, neked pedig jön a Dashnek készített remix, amit imádnak a hallgatók.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy így szeretitek, bulikba kéritek, úgyhogy most elhoztam ide a Rádió 1-be is az Afro House verziót belőle. Nagy Bogi és Dash, jó leszek újra a saját remixemben. Gondolok,

0: Christopher kollégánk és jó barátunk és egy zseniális friss szerzemény tőle. Ez volt a Flow, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és maradunk a friss megjelenéseknél. A Medúza érkezik, észvesztően jó ez a dal.
1: Nem is szeretnék itt teketóriázni, mert itt is van már a háttérben Medúza, és a legújabb tőle a Don't Wanna Go Home, ez érkezik most itt a Rádió 1-en.

0: aki egyébként jó 15 éve visszatérő vendég volt Magyarországon, rengeteg fellépése volt egy időben a fővárosban, most pedig érkezett tőle egy friss dal, és ez a zene mindent tud, amit egy tökéletes nyári slágernek tudnia kell. Szerintem bomba.
1: Igen, úristen, emlékszem, mennyit játszottuk őt, mindenhol dübörgött az Alex Kenji, bármit kihozott, azt mindig játszottuk. És hála Istennek nem fáradt el az úriember, úgyhogy hozott nekünk egy bambolét, amit most először szeretettel játszunk itt a Rádió Egyen is, csak itt szól nálunk a Where is My Radio Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ne felejtjétek, Balázsék országjáró délutáni roadshow-ja holnap Sopronban folytatódik, 5 és 8 között találkozhatok majd Balázsékkal a várkerületben, előttük pedig mi fogunk warm-up-olni Lotfi Begivel délután 4 és 5 között. Jönnek a részletek most.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

jön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben! Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival! És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét! De hogy

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: mindenkinek még egy órán át Metzger Viktória itt tőlem jobbra a stúdióban. Hello, Viki!
1: Sziasztok, szia, Geri!
0: És úristen, milyen jó kimondani, jövő héten vasárnap jön a Rádió egy születésnapi fesztivál. Indítjuk a mai második szettet az egyik külföldi sztár fellépővel, az ausztrál Cyrillel.
1: Bizony, és most tőle fogok hozni egy remixet, amit Ed Sheerannek készített a kamerára.
0: És Cyrill, most még üzen is nektek valami nagyon fontosat, figyeljetek!
2: Hey, I'm Cyrill. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. I can't wait. I'll see you soon.

0: barátokat, akikkel együtt bulizunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én. Ugye ott lesz Cyril, ez az ő remixe volt, Sonny Fodera dalára, a Think About Us-ra, most pedig jön Samfeld.
1: Bizony, és igyekszem majd előmelegíteni neki a tereptet, ugyanis én fogok formápolni neki, ami már nagyon izgalmasnak hangzik, nagyon alá fogok építkezni. Egyébként lesznek nekem is saját vendégeim, amiről majd nyilván fogunk beszélni a jövőben, ugyanis lesznek nagy bejelentések, de abszolút house szettel készülök majd Samfeld előtt. Úgyhogy tőle most jöjjön Rosalinnal közösen Hurt Like Mine.
0: És Samfeld üzen is nektek valami fontosat, figyeljetek!
2: What's up, I'm Samfeld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.
0: Gyorsan fordítok, Samfeld azt mondta, hogy gyertek és bulizzatok velem a Rádió 1 születésnapi fesztiválján május 24-én Budapesten. Erről minden információ a Facebookon, valamint a www.radio1.hu-n. Samfeld, nagyon-nagyon várunk jövő vasárnap!

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show. Ne felejtjétek, holnap Sopronban a várkerületben folytatódik Balázsék délutáni roadshowja. Mi már előttük 4-től 5-ig ott leszünk Lotfi Begivel, mi fogunk formapolni, jegyeket is kaphatok majd tőlünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Tehát holnap délután Sopronban a várkerületben találkozunk. Bob Sinclair jön közben.
1: Hát én nagyon szeretem Bob Sinclairt. Egyébként Bob Sinclair az, aki nem tud megöregedni, nagyon menő, érzi a trendeket, és nem csak zeneileg, hanem a social médiában is. Nagyon jó videókat szokott egyébként posztolni, mindig röhögök, és amúgy nagyon szeretem a gyerekeit is, gyönyörű gyerekei vannak, és egyébként a lányát tanítja zenélni, úgyhogy én bírom az ilyen apukákat, akik menők.
0: És akkor jöjjön ez a menő apuka.
1: Bizony, Kieszával érkezik a legújabb tőle, ez az I Can't Wait.

0: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, ez egy különleges Brian Kua Tech House remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Metzger Victoria a lemezjátszói mögött egy saját dalod jön most, ami napközben is pörög nálunk, és nagyon szeretik a hallgatók.
1: Ó, de jó ezt hallani, Gerikém. Hát hozok majd még ilyen saját dalt. Remélem egyébként, hogy lesz lehetőségem együtt dolgozni azokkal, akikkel érkezik a következő dal, a Stadium X-el és Sam Gray-jel. Ez a Let You Let Me Go.

0: Anima, Argi és Magnus, ez volt a Higher Power, mennyire fantasztikus ez a zene, nem igaz? A World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en, villámgyors helycsere a lemezjátszóknál is, jövünk Kollárral, úgyhogy maradjatok!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Budapest Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Végy egy nagy levegőt.
4: Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem felkészültetek, erős lesz a tempó a következő egy órában. Kollár pörgeti tovább a hétfő estét. Hello, hello!
2: Jó estét, drága rádió, egy berúgjuk az ajtót, indul a mai utolsó óra a Sidepiece Fesztivál Ready Cry for You verziójával 2025-ből. Szóval még egyszer, Virgin Mind Radio Show, ezzel folytatjuk, maradjatok velünk!

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Kollára lemezjátszói mögött Alex Kenji és a Bambolé, ebből jövünk éppen kifelé, és mibe megyünk bele?
1: Megyünk át Medúza Don't Wanna Go Home-jába, ami egy igazán érzelmes, dallamos melódiákkal teli dal lett szerintem, 2026-os megjelenés, és felcsendül benne egyébként a Medúza Lost Control-jából az a jellegzetes kis csengő hang, vagy az a kis harang hang, amit szerintem nagyon ikonikusan bele van csempészve a dalba, úgyhogy ha esetleg kihalljátok, akkor ügyesek vagytok. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show hétfő este, Kollár a lemezjátszók mögött, és megyünk szépen tovább ugyanezen a sebességen.
1: Chris Lake-kel robogunk tovább, aki nekem egy nagyon nagy kedvencem, és szerintem nem átlagos az, hogy egy zenei producer, egy előadó kiad egy elektronikus zenei albumot, már pedig Chris Lake ezt megtette a tavalyi évben, úgyhogy erről az albumról következik az Is My Mind, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: halljátok itt a World is Mine Radio Show hétfő este, Kollár a lemezjátszói mögött, és én benne többek között azt bírom, hogy igazi lexikális tudással rendelkezik olyan korok zenei világát illetően, amelyben ő még meg sem született, és hát erre a következő dal nagyszerű példa.
1: Kedves tőled, köszönöm szépen. Max Tyler 2025-ös Grease 2000-re következik, de amit ugye a Grease 2000-ről tudni kell, ami szerintem egy klub kultúrai korszakot felölelő dal, az eredeti 1997-es, szóval még egyszer, Three Drives on a Vinyl 2000, Grease 2000, ezzel jövünk Max Tylerrel 2025-ös remixben.

klasszikussal zárunk. Jön az Ain't Nobody, egy vadonatúj remixben. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet a mai közreműködők Metzger Viki és Kollár nevében is. Találkozunk holnap délután 4-től Balázsék roadshowja előtt Sopronban, a Várkerületben. Juhász Geri kijelentkezik. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország legjobb.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu, viszont én sem állok meg, a legnagyobb kedvenceket hozom, és egy csomó újdonságot, nem sokára például Bibi Rexától is. Most viszont Joel Corey-tól, a Galantis-szal, Stay a Little Longer, ez jön a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsik Rócsúlya pedig folytatódik, szenzációs helyszín volt tegnap Győr. A mai, hát most már mai, ugye egy évvel után, pedig Sopron lesz. Aztán Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik, így dübörög a Rócsó. Mindenhol délután 4-kor kezdünk a Live Mix-el, aztán 5-től 8-ig Balázsék, ajándékok, elképesztő hangulat, és a műsor élőben a helyszínről, meg persze a Rádió 1 összes fekéjén. Az igazi mai slágerek között pedig Taylor Swift a folytatásban, ez a The Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ma is ott az esély nyerni páros belépőt még a Rádió egy születésnapi fesztiválra, ha 10 óra után elindul egy olyan igazi mai sláger, amit egy világsztár készített, aki érkezik hozzánk május 24-én, kevesebb, mint 2 hét múlva, akkor kell 10-én csörögni, mondani a Rádió Eszlagert, és piff! Adjuk a páros belépőt, most meg Lady Gagát hozom. Az igazi mai slágerek között Bruno Mars-szal jön, ez a Die With A Smile. Itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig most egy részben új dal, igazából új a dal, de az alapja, hát Fateless Insomniája, egy nagy klasszikus, viszont Bibi Rexa ezt a dalt is elkészítette most igazi 2026-os verzióban, és konkrétan imádjuk. Ezt indítom, tehát Bibi Rexa és a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Egy óra után is kellemes éjszakát. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Ed Sheeran, Ray, Avicii, Alex Horan, ők mind-mind jönnek ebben az órában. Most viszont arra gondoltam, hogy hozom David Guettát a War Republic-kal és egy gigantikus sikerrel. Ez az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát, jó munkát, jó rádiózást!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egyik zseniális női előadó után hozom a másikat, Katy Perry után Ray a folytatásban, aki egyébként kettő mobiltelefont használ, pont azért, hogy el tudja különíteni a professzionális életét és a magánéletét, sőt a magánéleti telefonján állítólag még nincs is Facebook sem, annyira le akarja ezt szűkíteni, és ki akarja zárni a világot, amikor nem a munkával foglalkozik, és egyébként ez egy jó stratégia. Ez meg egy zseniális igazi mai sláger közben Ray és a Where is my husband a rádió egyen.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már fél kettő is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én pedig ilyenkor fél kettőkor is a legnagyobb kedvenceket válogatom, most például Ray Daltontól, akit a Facebookon fedeztek fel, szóval igazából ez is egy jó példa arra, hogy bárhol ott lehet a kitörés esélye, ha belerakjuk a munkát és a melót is, ő belerakta, töltötte fel a különböző covereket egyébként elsőként, meg a saját videókat magáról, és aztán felfedezték menő producerek. Mostanra pedig ilyen igazi mai slágereket készít, mint a Blood Run, én ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, de jó ez a hang, én nagyon bírom Rédáton. És nagyon bírom egyébként a rócsonkat, Balázsik szenzációs hangulatot hoznak minden egyes helyszínre. Ma egy újabbra, tegnap ugye Győr volt, ma Sopron következik, aztán Szombathely, Dunajváros és Debrecen a délutáni rócsó állomások. Ja igen, ő pedig ez újabb nagy kedvence, Tate McRae, a Grady, amit indítok itt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak